műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

vagy csak igazi mai slágermegy. Most például a lány a szomszédból, akinek a lábai előtt hever az egész világ, Taylor Swift, és nem csak elképesztő nagy erejű popstárról, énekesnőről beszélünk, de fantasztikus dalszerzőről, dalszövegíróról is. Például

megy, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például a világ egyik első számú DJ-je, Martin Garrix, hát sokszor vezette már a DJ Mag Top 100 listát. Tavaly évvégén az ezüst érmet szerezte meg, vagyis ő lett a második, David Guetta meg az első. Martin Garrix, Matty Szent Szetko és a Butterflies, ezt szól

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Ha jól alszunk, akár még a ráktól is megóvhatjuk magunkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a következetes alvási szokások kialakítása hatással van a rák kialakulásának kockázatára. Csaknem 60 ezer ember alvási és egészségi adatai között keresett összefüggést a Sleep című folyóirat. Arra jutottak, hogy ha következetesen minden nap ugyanakkor fekszünk le, akkor fontos lépést teszünk az egészségünkért. A következetes lefekvés még fontosabb annál is, hogy mennyit alszunk összesen. A Harvard Egyetem kutatói fejlesztettek ki egy speciális alvást értékelő mérőszámot, amely alapján összegezték, hogy az alvás rendszeressége, illetve szabályszerűsége fontosabb lehet, mint az alvás időtartama. A kutatási eredmények szerint a rendszertelen alvási szokásokkal bírókhoz képest azoknál, akiknél szabályszerű és következetes alvási szokásokat alakítottak ki, 20-40%-kal volt alacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata bármilyen okból. Vizsgálták a rák okozta halált is, illetve a szív- és érrendszeri betegségekét. Utóbbi például 22-57%-kal csökkent a következetes időpontban fekvő és felkelő embereknél. Azoknál jöttek ki a legjobb értékek, akik minden nap egy egyórás időintervallumon belül aludtak el és ébredtek fel, egészen pontosan este 10 és 11, illetve reggel 7 és 8 óra között. A tanulmány persze nem cáfolta azt, hogy fontos a sok alvás is, ezt ők 7 órában állapították meg. A magyarok egyébként az alvás listán nem szerepelnek előkelő helyen. A Magyar Alvás Szövetség szerint az utóbbi egy-két évben kiemelkedően romlott például a nők és az idősek alvás állapota. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatal felnőttek, így a 13-18 év közöttiek megfelelő alvására is. A megváltozó életmód miatt náluk is jóval fontosabb szerepe van az egészség megőrzésének.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játék.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Piano House és a Tech House legmenőbb londoni képviselője, a DJ producer Joe Ecory, aki ott volt a születésnapi fesztiválunkon már egyszer, és hát megbizonyosodhattunk róla, hogy nagyon élvezi azt, amit csinál, nagyon élvezetes volt a szettje, hát én a színfalak mögött láttam, hogy nagyon szorgalmasan készült rá. Szimpatikus srác, és elképesztően érzi, hogy mire van szüksége a közönségnek. Easy Bizu vokájával, ez az aktuális kedvenc most tőle.

csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Nem sokára az a szupersztár, az a szerethető szupersztár, aki ott volt múlt pénteken Taylor Swift esküvőjén, hát mondjuk a fél sztárvilág ott volt, úgyhogy könnyebb lenne olyan neveket mondani, akik nem voltak ott az 1000 fős lagzin. Munkakapcsolat, barátság, nagyon sok minden összeköti őket. Ed Sheeran érkezik, és az Azizám a tudás perce után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: van a szép.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

a Drop Race, az ikonikus I Can't Get No Sleep, az Insomnia Faithless-től. Érdekes tény, hogy ennek a demója egy kerti fészer tákol stúdiójában készült. Sister Bliss, a csapat női tagja feljátszotta szintén az alapokat, és ők adtak engedélyt Bibi Rexáéknak ehhez a dalhoz. Közösen jegyzik Faithless, Bibi Rexa, New Religion. Deep

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Most például napjaink egyik legfüggetlenebb, legizgalmasabb előadója, a londoni énekesnő Ray. Ez a dala, Where is my husband, a briteknél number one lett, természetesen egyébként a második number one-ja lett a Szigetországban, de bekerült a top 10-be Ausztráliában, Ausztriában, Kanadában, Németországban, Görögországban, nagyon sok helyen, és hát a híres nemes Billboard Hot 100 listán is nagyon szép helyezést ért el. A 11-et, hát nálam most ez a number one.

Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és 100% liba bőr a folytatásban. Jön már is a brit szupercsapat, a Rudimental. Sokkal több, mint drum and bass, liquid funk, jungle, breakbeat, soul, és mindig fantasztikus hangokkal dolgoznak együtt, itt például Ella Eyre énekesnővel, és ha nem lenne elég az audio élmény, van hozzá egy nagyon fantasztikus videoklip is, a San Francisco-i születésű BMX bajnok Kurt Jäger balesetéről és a felépüléséről szól. Aki még nem láttam, tényleg érdemes rákeresni. Rudimental, Ella Eyre és a Waiting All Night. Egy nagy klasszikus szól már is. Van-e, hogy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Alaposan átírta a betakarítás idejét az időjárás, elindult a jelölés a Gundel Károly díjra, ismét aktív az Etna, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nem tér vissza a sivatagi hőség egyelőre, sőt a héten többször is készülhetünk frissítő záporokra. Ma is egy hideg front alakítja az időjárást, záporok, zivatarok előfordulhatnak. Közben már úgy tűnik egy újabb hőkupola érkezik Európa fölé, részletek híreink végén. Közben túl vagyunk a nyár eddigi leghidegebb éjszakáján, és igaz, senki nem érezhette igazán a bőrén. A Mohos-töbör különleges mikroklímájában szombaton dőlt meg a nyári negatív rekord, mínusz 3,8 fokot mértek a kutatók a töbörben. Az idén is átírta az időjárás a mezőgazdasági munkák rendjét. Az ország nagy részén a megszokottnál korábban indul meg a betakarítás. A tartós szárazság miatt minden eddiginél korábban kezdődött az aratás, és bár a gabona minőségével nincs gond, a mennyiség elmaradhat az átlagostól. A csapadék hiány különösen a kalászosokat és a kukoricát viselte meg. A napraforgó ugyanakkor jobban alkalmazkodott a forró száraz időjáráshoz, így annál a növénynél kedvezőbb termés eredményre számítanak. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra, a vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb hárman kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Mindenről Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke beszélt.
3: Mint egy 20-25 éves szakmai múltak kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói, hogy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
2: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. Ismét aktív az Etna, lávát és hamut lövelt ki magából a tűzhányó, ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni a hétvégén. A korlátozásban Budapestre induló járat is érintett volt. Tegnap egyébként más olaszországi repülőtereken is megbénult a közlekedés, a nápolyi és a milánói légi kikötőkben a dolgozók tartottak sztrájkot. A túlnyomóan napos időben bízhatunk, ám egy hideg front érkezik, majd helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délután 28-30 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap is napos és felhős időszakok váltják, majd egymást, főként északkeleten készülhetünk záporokra. A hűvösebb hajnal után délután 27 és 32 fok közötti értékekben bízhatunk. Szerdán sem lesz még jelentős változás, a hét második felétől viszont szárazabb idő érkezik, a meteorológusok pedig erős UV-sugárzásra figyelmeztetnek.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Ha jól alszunk, akár még a ráktól is megóvhatjuk magunkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a következetes alvási szokások kialakítása hatással van a rák kialakulásának kockázatára. Csaknem 60 ezer ember alvási és egészségi adatai között keresett összefüggést a Sleep című folyóirat. Arra jutottak, hogy ha következetesen minden nap ugyanakkor fekszünk le, akkor fontos lépést teszünk az egészségünkért. A következetes lefekvés még fontosabb annál is, hogy mennyit alszunk összesen. A Harvard Egyetem kutatói fejlesztettek ki egy speciális alvást értékelő mérőszámot, amely alapján összegezték, hogy az alvás rendszeressége, illetve szabályszerűsége fontosabb lehet, mint az alvás időtartama. A kutatási eredmények szerint a rendszertelen alvási szokásokkal bírókhoz képest azoknál, akiknél szabályszerű és következetes alvási szokásokat alakítottak ki, 20-40%-kal volt alacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata bármilyen okból. Vizsgálták a rák okozta halált is, illetve a szív- és érrendszeri betegségekét. Utóbbi például 22-57%-kal csökkent a következetes időpontban fekvő és felkelő embereknél. Azoknál jöttek ki a legjobb értékek, akik minden nap egy egyórás időintervallumon belül aludtak el és ébredtek fel, egészen pontosan este 10 és 11, illetve reggel 7 és 8 óra között. A tanulmány persze nem cáfolta azt, hogy fontos a sok alvás is, ezt ők 7 óra korábban állapították meg. A magyarok egyébként az alvás listán nem szerepelnek előkelő helyen. A Magyar Alvás Szövetség szerint az utóbbi egy-két évben kiemelkedően romlott például a nők és az idősek alvás állapota. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatal felnőttek, így a 13-18 év közöttiek megfelelő alvására is. A megváltozó életmód miatt náluk is jóval fontosabb szerepe van az egészség megőrzésének.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

azok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Szeretni fáj. Hogy van ez? Mi is volt ez? Ami rettenetes.
2: Szeretem őt.
3: Igen, szeretem ez őt, de izin? Szeretni fáj.
1: De szeretni fáj. Ez mi volt? És miért van az agyamban ez egyáltalán?
2: Meg kell hallgass.
1: Jó, megkeresem. Bocsánat. Igen?
3: Szeretem őt, de szeretni, szeretem fáj. Ezt így megmondom őszintén, nem. Erről még így nem ugrik be.
1: Úgy, ez egy romantik dap. De tessék, győzik-e? És ezt mi, látod az agyamban ilyen dolgok, ahelyett, hogy így többet tudod.
3: Tényleg, leadok egy Hörhausen-t, és egy győzikével gyalázod meg. Tehát ez ennyi jut át a Hörhausen-ből, hogy győzik-e?
1: De miért van ez még az agyamban?
3: Igen, szeretem őt, de szeretni fáj.
1: Olyan sok dolgra emlékezhetnék.
3: Akkor már inkább a Garcia Bambolio.
1: Mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Ki jött ez?
3: Júj, de szar!
1: Ez miért érettségi tétel?
3: Júj, de rossz, úristen!

0: Egyébként tényleg, ez egy jó játék, hogy idézzünk dalcímekből, vagy dalszövegekből. 90-es évek dalszövegei ismert föl, hogy melyik dal volt az egyébként. Nem
1: akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég.
2: Előadja Ráskó Eszter. Na, rendesen.
1: Ez rendesen.
2: Versbe, jó? Nincs egy kis vers mindenkinek? Alázenénk?
0: Mindenünk van, várjál. Minden van, várjál. De egyébként ez egy jó játék is lehetne, hogy
2: ismert fel a rovatunk?
0: Ismert fel, nem dúdoljuk, nem énekeljük, hanem egész egyszerűen csak
1: a
0: simán.
1: Dallam nélkül
0: kell elmondani. Igen, hogy ez melyik dalocska. Na várjál, meg egyébként elkezdheted, mert mire én ezt berakom itt addigra, nincsen a kis kárcomon, úgyhogy nem tudom ezt így neked berakni most. Igen.
1: Szeretem őt, de szeretni fáj, mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég, mint egy villámlás az éjjel át, egy barna szempár rám találsz.
2: Elrontad!
1: Érintése rögtön mást ígért, ahogy az ajkaimhoz ért. Úgy öleltem át, mint lombok a fát, pedig ő csak csókra várt. De a szemem előtt már szerelmet szőtt a világ. Szeretem őt, de szeretni fáj, mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég.
2: És sír közben.
1: Csokonai,
0: kérdezi.
1: Van még 6 verszak, amiben ugye ezt is megkívülnek vele.
2: De most hogy tud ez győzik-e megtanulni?
1: Szerintem sehol győzik-e. De amúgy meg van hozzá egy nagyon durva ilyen dallam, tudod? Na mindegy, ennyit erre. Na, és most ugyanezt? A picsa együttese. Hát szóljon. Megvan?
0: Jó, oké. Akkor jön egy másik. Jó, csak egy rövid, tudni fogjátok.
1: Jó.
0: Mana nao mana niko, riko imiko. De szar! Imádnak szomorú szamurát. Csak harcol értem.
1: Egy dolliról próbálj
0: meg. Földön égem. Hol volt? Hol nem volt?
1: Nagyon szeretem azt a hangot, jó.
0: Élt egy szamuráj.
1: De ne röhögj, akkor legyél komoly, Latinovics vagy, gyerünk.
0: Igazi mesemondó nagy király.
1: De milyen durva hangod van már, hallottad?
0: Nem tudom hozni. Az a vagy
2: annyira. Elrögi, nem lehet.
1: Pedig keres magadnak egy hip-hopból.
2: Jó.
0: Oké. Nagy az, aki nagy. Aki kicsi, az kicsi. Hiszi. A piszi, aki elhiszi.
2: De szár!
1: Úristen! Jó, Isten, ez nagyon jó, a hang nagyon jó.
0: Persze, jó, hiszi a piszi, aki elhiszi. Tele a markom, tartom a kardom.
1: Nem,
0: ez nem lehetett, hogy ez a 9-es évben egy dalszöveg volt.
1: Tele a markom, tartom a kardom.
0: Tele a markom, tartom a kardom. Ha jó, ha nem jó, ha muszáj, hívjatok úgy a szomorú szamurát. Jézus atya úristen. És ezeken éltünk, ezekre tomboltuk. Ezt most is meghallod.
2: Ezek himnuszok.
0: És egyébként tombolsz, persze.
1: Olyan a hangod, amikor ilyen szinkronba beszélsz, mint a Brad Pittnek a szinkron.
0: Nem hívnak szinkronizálni, hívjanak szinkronizálni.
2: Na jó, úgy de szeretnék.
0: Igen. Ja, várj, nem mondd meg. Jó, figyelj, becsukom a szem.
2: Nézlek némán, csak úgy csendesen. Nézem szíved merre jár. Lassan múlik el egy félelem. Elveszítlek tán most ennyi év után. Merre mentünk, most már nem tudom. Annyi úton jártunk már, látod, mégis lassan felfogom. Nem leszünk tovább, csak régi jó barát.
0: Mi ez?
1: Micsoda?
0: Mi az?
2: Gyere, búj hozzám!
0: Ne, ez is az!
2: Hip-hop boys, gyerekek!
1: Azt az eget!
2: És micsoda mélységek vannak
1: a hegyekbe
2: benne.
1: Fönt próbáld már meg! Az jobban...
2: Az mondjuk egy könnyebb.
1: Differenciáltabb.
0: Azt a mindenségét neked.
2: A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe.
0: Ez jó!
2: Mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden
1: délelőtt. Lassan, az
2: az a jó, ami jó. Nem is kell már ennél több. A hegyekben fönn, ha hétvége jön a hegyekbe fönn. Ez jó így?
1: Nagyon jó, de az elejétől, így az elejétől, az a tétel mondotta.
2: A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden délelőtt, az a jó, ami jó, nem is kell már ennél több. A hegyekben fönn, ha a hétvége jön, a hegyekbe fönn.
3: Ez jó, így?
1: Bravo, bravo, bravo. Balázs, nem próbálsz rá?
2: De egyébként viccesek elmondva.
0: Jó, egyébként elmondva felfoghatatlan.
1: Az Ákost az indián táncot, tessék.
0: Indián tánc, várjál. De akkor már miért nem a tipikus sztereó?
1: Az is jó.
2: Az a nagy kedvenced is volt annak idején.
0: Igen.
2: Nagyon szeretted azt.
0: Azt mit tettünk?
2: Azt hiszem, akkor szakított velünk Ákos.
0: Akkor haragudott meg?
1: Mit csináltatok vele?
0: Igen. A tipikus sztereó című, nem tudom milyen dalát, állandóan leadtuk. És a Ákos dal volt csak a tipikus sztereó, és ő nem annyira szereti ezt a dalt egyébként.
1: Úristen, szerintem... kisgróf volt a nézését és a járását, ha az nagyon kemény lenne.
0: Tipikus sztereó, figyelj. Egy kis zaj innen, egy dallam onnan. Középen megdobban, tipikus sztereó. Anyád csak kérdi, apád nem érti. A nő meg a férfi, tipikus sztereó. Ákos mennyire volt kész, amikor ezt írta? Ő mennyire? Miről szól ez a dal? Ez micsoda? Az eszed tudja, de szíved, ú, de rég hallgattuk, ezt meg is hallgathatnánk egyébként valamikor. Jó, jöhet a következő.
1: Figyelj, szegény vagyok, szegénynek születtem. Az én babám, a legszebbik kincsem. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Csak én áldozati szerepet tudok szavalni.
0: Tessék, ez mi?
1: Igen.
0: Dübörög a lábunktól a föld.
1: Ú, de jó, gyerünk.
0: Dübörög a hangunktól a ház. Agyadat ritmus rázza fel. Szíveden úrrá lesz a láz. Jó, de jó. Latinovics.
1: Ugye?
0: Latinovics vagyok.
1: Hallod, nem csinálunk egy ilyen izét? Úristen, valami csinálni kezdve.
0: Kezeket fel. Gyerünk. Kezeket fel.
1: Júj, de jó.
0: Ez Emergency House volt.
1: Amúgy a szürke 50 ányra, tehát fel kell olvasztani Balázsra, és utána nagyon-nagyon durva pénzeken.
2: Jó, Latinovics akarsz lenni, akkor tudod, egy kicsit ilyen fokhelyről. Kezeket fel.
0: Még egy perc. Úgy
1: nagyon jó vagy ebben.
2: Az ilyen Latinovics isteni.
0: Igen, még egy perc, és te is bevégzed. Csináld, amíg tudod. Te már az utolsó kört futod.
1: Úristen, jó, Feri, a pénytől a szex vajon mit megpróbálod?
0: Szex vajon mit?
1: Igen, de úgy,
2: ahogy szex egy jobbat ezt egyből fölismeritek.
0: Jó.
2: Baby, ez az, ami jó. Baby, ez az, ami kell. Hát ébredj.
0: Megvan, tudod.
2: Engem most más érdekel, nem ez az, ami jó. Nem ez az, ami kell, hát ébredj, mellettem nem alhatsz el.
0: Bestiák. Bestiák. 1997, és a klipet a Hősök terén a jégpályán forgatták. De. Ott ez volt. 1997.
1: És az is nagyon jó. Úristen, nagyon tetszik.
0: Jó, és akkor itt van, amiről az előbb beszéltünk. Oké, figyelj, ez micsoda? Éjszaka van, és alattam nincsen más. Csak az ágy. Felesleges, üres nélküled a vágy. Hiányzol nekem az első perctől, mert mindig testestől, lelkestől alig voltunk egy kis időt együtt. Mi van?
2: Na meg van.
1: Ez a szex vajami?
0: Ez a szex vajami.
1: Szerint most több, hogy magára zárt az irodaajtót.
0: Este van, felhívlak, angyalom, gyere át. Találd ki a gondolatimat, és relaxálj. Igen, óriási. A szex vajami?
2: A szex vajami?
1: Az a baj,
2: hogy ott csak mindenki csak a refrént tudja szerintem.
1: Vajami?
0: Vajami?
1: Nem tudod, azt, hogy vajami, azt nem tudod komolyan mondani.
0: A szeretsz, akkor csak nyújtsd a kezed és mutasd ki a szex. Vajomi!
3: Hogy szeretsz, vajomi!
0: Nem ilyen volt?
3: Ilyen
0: volt?
3: Hogy szeretsz, vajomi! Hogy szeretsz, vajomi!
0: Szemben menj, ez baby,
3: ez a szex.
0: Őnek ez egy dala volt. Elreppelte félmeztelenül, és aztán eltűnt. Megőrült mindenki. Óriásit ment a pén, és aztán ő ezzel a lendülettel valahogy el is tűnt egyébként, igen.
1: Mit csinál most a pén?
0: Hát ez
1: hol járt el a fájdalom?
0: Én nem tudom, a kérdést. Hol van.
1: Ja, Isten, azt szeretném, hogyha ebben egy produkció születne, és ezt CD lemezen kiadnánk.
0: Csináljuk egy ilyen játékot. Minden nap keresünk egy dalt, és a hallgatónak ki kell találni. És lesz egy ilyen játékunk, megszponzoráltatjuk.
1: Adom. Vagy pedig csináljunk rátok ilyen áruskocsi hangot.
0: Jó, tudod? Ezt az első sorból tudni fogjátok. Aki bemondja először, az nyer a játékot. Jó, nyomni kell egy gombot, tessék. Így szól az első sor, azonnal mondani kell. Forró.
1: Betonon hasonlok.
0: Igen.
1: Igen. Hát ez nagyon könnyű
0: igen,
1: volt.
0: Igen, ezt mondom, ez első sor, de milyen ikonikus. Jó? Azért ezt nagyon jól megcsinálta az Ákos.
1: Jó.
0: Ez még talán bonanza volt, ugye? Ez a valami véget ér, de azért ez a dalszöveg, ez szerintem Ákos egyik legjobb dalszövege.
1: Várjál, de most akkor is ezért, várjál, én is mondok egyet. Addig fel, neked van becsapva.
0: Távoli hang csak a gyász, lassan lüktetett ér, fellobok halkan a láz. Ezért ez milyen szép, van. Nem? Tehát ezért az Ákos tudott nagyon szépeket írni. Utolsó, okay. Ezt kell kitalálni. Na. A Didi hófehér. A Didi kőkemény.
1: Sándor, a Didi.
0: A Didi bomba jó. A Didi nagyon jó.
1: Most annyira éreztem, hogy férsz, hogy Didinek hívja mellett. Nem?
0: Didi, annyira szangy. Annyira infantilis.
2: Befekete Pákó ezt tette a Didikkel.
0: Igen. A Didit az anyád úristen, Jézus Isten. Nagyon jó. Na jól van, gyerekek. Ezt szeretem. Régi dalszövegek, ez zseniálisak. Félelmetes, hogy miket hallgattunk. És az a durva egyébként, hogy még mindig működnek.
1: Jó, még egyet
0: tehát, hogy még mindig működik. Na jöhet egy utolsó. Meghalod, és még mindig szeretsz rá táncolni.
1: Ezt talált ki.
0: Okay?
1: Nem bírom el, ha sírni látlak. Nem bírom el, ha fáj a szív. Kijártam rég az iskolákat. Megbuktam én már rég. Bukott diák vagyok!
0: Jimmy, bukott diák, persze.
1: Nem bírom a szenvedést.
0: Jimmy, bukott diák, persze. Zámbó Jimmy, ez is, nem?
1: Nagyon durva. Igen, tehát ezek a dalszövegek amúgy... Tehát azért
0: és olvasva, igen, olvasva százszor durvább, mint énekel.
1: Ezért van szükség a zeneszerzőkre, srácok.
0: Igen.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
7: A Spár jó döntés, a fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Lucullus fűszersó, fűszerkeverék és gyors pác 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár, jó döntés, már 35 éve.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Európa szerte küzdenek az erdőtüzekkel. A képernyő használat veszélyeire figyelmeztet a médiahatóság. Mintegy 3000 áldozata van a venezuelai földrengésnek. Nyilvánkos vagyok. Jó reggelt kívánok! Tovább küzd a szárazsággal Európa. Tűzoltók százai próbálták megfékezni a hétvégén az erdőtüzeket Portugáliában. A tűz még csütörtökön pattant ki, vasárnapra már körülbelül 12 000 hektárt érintett. Spanyolország 120 tűzoltót és 45 járművet küldött Portugáliába. Olaszország és Spanyolország tűzoltó repülőgépekkel segít. Közben Görögországban Thessaloniki külvárosában egy újrahasznosító üzem gyulladt ki. A mérgező füst miatt a környéken élőket arra kérték, zárják be az ablakaikat. Spanyolországban több mint 2000 hektárnyi területet perzselt fel az erdőtűz Costa Brava térségében. A környéken élőket és a turistákat arra kérték, kerüljék az érintett területeket. Kiskezekben nagy képernyők, ez a médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának címe. A túl korai és túlzott képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője azt mondja, 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyő használatot.
2: Gyakorlati tippekkel segítjük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogyan kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyő használat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: Idén is meghirdette iskolakezdési adománygyűjtő kampányát a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget elnevezésű kezdeményezés célja, hogy a rászorulók számára is megkönnyítsék a tanévkezdést. A szervezet augusztus 10-ig várja az adományokat. Mintegy 3000 áldozata van már a venezuelai kettős földrengésnek. A parlament elnöke hétvégén számolt be erről, hozzátéve több mint 16 000 sérültet tartanak nyilván. A június végi földrengés óta már majdnem 1000 utórengést mértek. A két legnagyobb földrengés mintegy 190 épületet döntött romba, és több száz otthont rongált meg. Kevés már az esély, hogy újabb túlélőket találjanak. A kutatómentők néhány napja emeltek ki élve egy férfit egy összeomlott bevásárlóközpont romjai alól. A túlnyomóan napos időben bízhatunk, ám egy hideg front érkezik, majd helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délután 28-30 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap is napos és felhős időszakok váltják, majd egymást, főként északkeleten készülhetünk záporokra.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M7-es Letenye felé vezető oldalán a 170-es és 171-es kilométerek között aszfaltoznak, a belső sávba terelik az autókat.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, Feri, hello, jó reggelt!
2: Szevasztok!
1: Zsülti Anna, Júlia másik oldalon, ugye Laci helyett, és Eszter.
2: Eszter
1: még nincs, de Eszter jön majd.
2: Eszter mindig jön, tudjátok.
1: Eszter jön majd, úgyhogy kiegészülünk, kibővülünk, és szupercellák, zivatarok?
2: Igen, ez vár ránk.
1: Ez vár ránk, ezt olvasom most ebben a pillanatban, csak hogy azonnal valami riogatással induljunk. Ez mi? Ez hol lesz?
2: Mindenhol.
1: Mindenhol ez
2: mindenhol.
1: Van? Mindenhol.
2: Mindenhol.
1: Jól van, nem baj. Hát, ja igen, 50 fokos hőséggel riogatnak. Mi? Hol? 23 fok van meg.
2: Most 20. még igen, de 30 lesz napközben, és aztán jön majd a további jó idő. Hőkupola van.
1: Megint jön a hőkupola.
2: Igen, megint hőkupola, zivatarok, záporok. Ez azt jelenti, hogy annyira hőkupola van, hogy csütörtökön 26 fok lesz.
1: Azért. Tehát, hogy úgy, annyira azt még én sem látom azt a hőkupolát.
2: Ez olyan hőkupola, ami ránk borul, de nem megy alá a meleg, érted? Ez, ez a kupola fölött lesz meleg.
1: Igen,
2: ez egy
1: igen.
2: Különleges hőkupola lesz majd. Ilyen normál 30, hát nyári 30 fokokat írogatnak, vagy mond az időjárás jelentés, egészen hosszabb.
1: Nekem mindegy, egyébként hány fok van, a szél álljon el, mert ez a Balatonnak a partján ez annyira erős, hogy a fejed megfájdul két nap után lent a parton. Tehát mindegy, ha 20 fok a 30, csak ne legyen ez a jeges északi szél, mert ez az, ami ki... Kigyilkol egyébként. Minden az időjárás, hőmérséklet, mindegy.
2: Menjél be a szobába, csuk be az ablakot.
1: Az egy jó.
2: Nem kell itt ízni,
1: sírni. Az egy jó megoldás. Na, mikor jöttetek meg? Ti tegnap érkeztetek.
2: Ugye a gyengék csütörtökön eltűntek a túráról.
1: Igen.
2: Szeretném mondani, hogy mindenki, aki nálam érdeklődik, hogy hol van Sebestyén Balázs, az...
1: Ki érdeklődtek?
2: Hát mindenfajta fórumon. Hol a Balázs? Már írtam. Meghalt.
1: Igen, elütötték.
2: Írtam, belelöktük a szakadékba.
1: Igen, mert hogy ugye ketten leváltunk rólatok csütörtökön, igen, mert lett igen. Volna dolgunk, meg volt is.
2: Volt is dolgotok, ti megoldottátok csütörtökön.
1: Jó reggelt.
2: Mi meg tegnap értünk haza.
1: Mi tegnap értetek haza, mi csütörtökön. Én, van, aki motoron, van, aki repülőn. Én ugye Milánóból vissza repültem, és a motoromat meg hazahozták.
3: Milánó!
1: Jó reggelt!
3: Akkor már értem azt a pulóvert, amiben pózoltál a múltkor. Odakint szondáznak.
1: Ne csináld.
3: Hegyen vége el a sor egészen a hídig, mondom mindenkinek, négy kedvesnek tűnő, nem tudjuk milyen szándékkal érkező motoros rendőr szondáztatta a lámpánál, emiatt teljes a dugó, gyakorlatilag 1 km/h-val lehet haladni.
1: És melyik irányba? Erzsébet híd, át, vissza...
3: Mind a két irányba. Ami megy. Mind a kettőbe van?
1: Mind a kettőbe szondáznak.
3: Komolyan? Én a másikat nem is néztem. A méregtől nem látta a másik oldalt.
2: Inkább beszélünk arról, hogy azt mit fújtál. Van-e akkor,
3: vagy nincs? Két unikomot és egy kis sört.
2: Az ekkora lenne, hogy elvették a jogsimat, mert mi?
3: nem, hanem az lenne, hogy tudod megfújod, és akkor megmondják, hogy mit nyertél. És azt megírtod ott a helyszínen.
2: Két unikom, egy sör, mehet tovább.
3: Igen, köszönöm. Akkor még egyet.
2: Ez a balatonosok miatt van, mert mit csináltok? Egész hétvégén írkávékat isztok, fröccsöket isztok, reggel bejutok a kocsiba, motorra szálltok, és jöttök a fővárosba, igenis, tessék szondáztatni.
1: Ez igaz. Ez
3: négyen? Négyen ember kell egy szondáztatáshoz? Akit ugyanek engem szedne a kocsiból, ha túrészek vagyok.
2: Mert akkor egyszerre többet tud, nem? Vagy egy szondáztat, csak három nézi, vagy négy szondáztat?
3: Szerintem minden sorban szondáztat valaki, és plusz meg nézi valaki. Lehet, hogy az vagy,
1: hogy egy az elkapó. Egy, aki elindul a Ford Fiesták után, akik kilőnek. Ja.
3: És van már ilyen, tudjátok, ilyen telpeszállásotok, mint a cowboyoknak, amikor leszállnak a hosszú lovaglás után a lóról?
2: Persze, úgyis alszunk.
1: Hát pont ezt beszéltük, Feriek tegnap jöttek meg, az nem rövid. Én egy kicsit rövidítve csütörtökön, az se volt rövid. Ugye én azt éreztem, hogy úgy elég is volt. Tehát, hogy úgy...
2: Figyeljetek, az,
1: én már csütörtök a repülőre ültem.
2: 7, 8, 10, 14 évvel vagyok idősebb mindenkinél. Én vagyok ugye
3: a egész világon, ugye?
2: A papa, a csapatba, akinek már csorog a nyála, meg nem bírja tartani a különböző hogy ezek a fiatalok, ezek mit összesírnak?
3: Puhányok!
2: De tényleg. Semmik vagytok, érted? Pedig megkérdeztem előre. Köszönöm. Köszönöm, ezt föl fogom venni, és amikor túrára megyünk, ezt fogom egész nap a fülükbe nyomni. Pedig meg tudom mutatni, van egy WhatsApp csoportunk, ott én bedobtam a túratervet, mindenki így pesgőzött, hogy igen, menjünk oda is! Hú! Amikor megcsináltam...
3: Már a WhatsApp csoport maga is véleményes, tehát hogy azt csináltatok, nem pedig
1: ott gyűlnek, hát mit csináljuk, ott gyűlnek. Ott vannak én ők. Én Signál, Telegram, de át kellett mennem. Az öregék ott nyitottak csoportot.
2: Az öregék. Ott megkérdeztem, hogy ne rövidítsek, bírni fogjuk. Menjünk, a Duna forráshoz is el akarunk menni. Igen, Liechtensteinbe, oda is! Svájcba menjünk, igen! Mondom, vissza is kell jönni.
3: Tipikus Balázs.
1: Nem voltam benne. Én csütörtökig jól voltam. Én csütörtökig már repültem, nekem pénteken este lett volna egy dolgom, ahol aztán nem tudtam elmenni, de én már csütörtökön itthon voltam. Tehát mire ők motorra ültek, én már szálltam le itthon, úgyhogy...
3: Belepisíltetek-e a Duna forrásába?
2: Bele.
1: Azt írtad nekem.
3: Agita, hogy... ne is gyere haza akkor. Akkor nem te vagy. Igen. Akkor nem te vagy az ember, ezt nem csináltad meg. Igen, megtörtént?
1: Igen, egyébként az tényleg durva. Ott állsz két forrás egyesülésén, és onnan indul. Ott indul a lábadnál. Onnan hívják Dunának. Egészen durva. Két forrás balról jobbról bejön, középen egy szárazföld, leállsz oda, és ott nézed, és az a Duna. Egy pici patak, egy forrás, egy ilyen 6-8 méter széles. Hát mi ez hasonlít? Mint egy, én nem tudom, mint egy kis, egy kőröshöz, vagy egy, vagy nem
2: se.
1: Tudom.
2: Semmi, egy kicsi. Két kis patak összefolyása, mit tudom én, 6 méter széles.
3: Itt adták fel a fiúk? Itt fogyott el a türelem meg
2: nem,
3: a...
2: Nem, ott még jók voltunk.
1: Az talán a második nap volt, harmadik nap, szerdán néztünk onnan. Ott állsz a Duna forrásánál a Fekete Erdőbe, hogy onnan ered. Az, szerintem az megható. Az nagyon szép volt.
3: És meg tudtátok, hogy a Schwarzwald sonka az miért onnan, és hogyan onnan?
1: A Schwarzwald klinikre nem jutottunk el.
2: Oda nem jutottunk el.
1: Már
3: hogy arra is bezárták. A Fekete Erdei sonka.
2: Az finom étel, azt sokat ettünk.
3: Meg a torta, igen. A Fekete Erdő torta.
2: Na azt hagytuk ki, látod? A Fekete Erdő tortát.
1: Azt nem ettünk.
2: De sonkát ettünk nagyon finomat. Meg az is tök jó volt ott, hogy innen elindultál itt ekkor a Duna, akkor Ausztriába fürödtünk benne, aztán mentünk, mit tudom én, Passaunál, ahol a három folyó összefolyik, és akkor így láttad, mentél fölfelé, hogy egyre kisebb, egyre vékonyabb, és ott állsz az izénél a születésénél. Nagyon nagy volt.
3: Egy stáb kellett volna, srácok, és stáb, aki ezt lekövet.
2: Igen. Még az kéne.
3: Erre volt még szükség ott, hogy a Dunának az eredet történetét ott a Rákóczi úr, ugye?
2: Nem én, ő volt az eredet történet. Az a fajta bácsi volt egyébként, Balázs, aki tudod így telefonon olvassa, hogy hívják ott az információkat, és utána úgy adja elő, mintha ez fejből menne.
1: Most balra fordultok, ott van ez a patak, jobbra fordultok, ott van ez a patak. Amennyiben ideáltok, ott látjátok, hogy összér. Ennyi vízhozammal, ilyen szélesen, ennyi országon keresztül, érted? Hát ott kis idegenvezetést tartottam.
3: Ami egy double decket előhúztatott volna még a farzsavébe, aztán azon így körbevenni. Nagyon büszke vagyok rátok, hogy ilyen tanulmányi úttal töltöttétek a nyári szünetet.
1: Tanulmányi út volt, kulturális tanulmány.
2: Megyünk, nem italokat fogyasztani, érted?
3: Elbírom képzelni. És milyen volt az éjszakai vendéglátás? Voltak bögyös osztrák nők, akik hozták nektek a korsósöröket?
2: Ott is voltak mindenütt, de csak egy estében rúgtuk el egyébként a pöttyöst.
1: Ott nagyon, de nem volt vészes, nem volt vészes.
3: Sírás vagy hányás volt a...
1: Egyik se. Hány, viszont rászoktam a sörre.
3: Más is láttam ott a szádba, Balázs. Volt azért más.
1: Volt ott minden.
2: Azt a kezébe nyomták. Én tanúsíthatom, nem csinált ilyet egész úton. Elkezdett forogni, érted a videó, ezt egy hülye odaszaladt, így oda nyomta a kezébe.
1: És elhagytam, basszus.
3: Elhagytad azt is.
1: Nincs meg. És amit kaptam, az narancsos ízű volt, érted?
3: Narancsos.
1: Nagyon finom volt.
3: Hát pedig azt hallottam, az nem divatos.
1: Hát.
3: Aztán nem szopogatják.
1: Aztán nem annyira szopogatják.
3: Hát nem tudom. Na jó, és...
1: Na mindegy, gyerekek.
2: Mi van veled? Azt mondjad, mi van veled?
1: Nagy pihenés, nagy szünetek?
3: Én teljesen behódoltam.
1: Hát várjál, te eltűntél már ugye hétfőn vagy kedden. Tehát itt aztán
3: majd... Tudod, még felismertek itt a portál.
1: Itt két hét pihenés volt, kérem szépen.
2: Mit keres?
3: Igen, hát volt minden. Hát gyermekeknek különböző színvonalas programokat készítettem, és ezek történtek végül is két héten keresztül
2: egy szórakoztatóipari központ voltál.
3: Így van. Tomboltak rajtam a kis taknyosak.
2: De örülök, hogy ebből kinyitott
1: az kemény.
3: Igen, meg voltak fellépések közte, de úgy jó volt, mert a cirkadián ritmusom helyre billent, ugye, majd most soha elromlik, és nagyon sok, volt ugye limonádéstand projekt, megvalósult, ahol nagy összegeket limonádéztunk össze a gyerekeknek.
2: Többet kéne áruljanak, szerintem minden nap.
3: Lehet, hogy én vagyok az az ember, akinek ez a legjobban áll, mert kiálltam megfélemlíteni az embereket az útszélére. És...
2: Vegyél limonádét, vagy megöllek.
3: Igen, és a gyerekek ezt nagyon hamar eltanulják amúgy. Ez a limonádé, de finom limonádé. Úgy, hogy rettenetes, kellemetlen. Ezt én csináltam, és aztán utána rájöttek a gyerekek, hogy inkább akkor ők. Tehát, hogy bármi csak
2: igen,
3: ezt ne.
2: Igen, ne szégyeljék már magukat az anyjuk miatt.
3: Ezt ne, és akkor megvadultak, jó volt. Tehát ilyenek mondom, én unalmas életet élek, de ezt szeretem.
1: Jó volt az, akkor nem utazták külföldre, csak ilyen itthon.
3: Igen,
1: itthon
3: és az egyik hallgató egy nagy híres hát, keverőgépgyárnál dolgozik, úgyhogy vettem egy akciós dagasztógépet magamnak.
2: És a sütemények, és a kis házi tészták.
3: Hát ezt megették a sáskák, ráják. Ezek mind az a kis kezeikkel ragadósokkal.
2: Ez a kis keverőgép, ez Nyíregyházán van, vagy Budapesten?
3: Nyíregyházán van, hát itt nincs helyen neki. Ott tagaszt.
1: Hmm. Lehet belőle valami? Készült?
3: Dolgok készültek, igen. Na. Mindenféle voltak ilyen tekercsek.
2: Azért kérdeztem, hogy hol van be, ha Nyíregyházán, akkor abból mi nem eszünk.
1: Abból nem kapunk.
2: Igen. Igen. Hát kérjél már egyet ide is.
3: Minden rezidenciámra kell egy dagasztógép, mert különben hát baj lesz.
1: Na, de akkor használod.
3: Használtam, akkor... kettőször, háromszor használtam már. Úgyhogy tulajdonképpen hivatalos pék vagyok.
2: Igen.
3: Tehát ezzel meg is vagyunk.
1: Az öt használatot eléri, akkor megérte megvenni.
3: Ötöt?
1: Már azt mondjuk, még kettő van, és akkor azt mondjuk, az úgy megérte.
3: Aki valaha gondolkozik ilyesmi, csak egy tanácsot hagyadjak, hogy van egy ilyen műanyag perem, amit rá lehet rakni a keverőtára, hogy azt nem azért adják, mert az megvédi a porosodástól, hogy szóval azt tegyétek rá az első alkalommal, mert...
2: Sikerült összekarcolni az egészet.
3: Nem, hanem mint amikor az ilyen fizikai kísérleteknél egy másfél kiló liszt így az arcodban robban, mert az első keverésnél nem túlzak, egy délután takarította utána, egy délután, úgyhogy...
2: Te is az vagy, aki nem olvassa el a használati utasítást, ugye?
3: Hát ez a gyengéknek való.
2: Persze, tudom. Nagy ketten vannak a stúdióban, akik így jönnek.
3: De mit elolvasod minden?
2: Azért van, hogy elolvasod, és akkor ráteszed.
3: És akkor miért jött a egyetemre? Hogy ott rájön magamtól?
2: Mert ott az kellett volna, hogy megtanítsák, hogy ön olvassa el a használati utasítást.
3: Viszont szeretném elmondani, hogy nagyon rossz irányt vett a világnak hát az egész gondolkodása. Elment az IKEA-ba venni egy napernyőt a gyerekeknek, hogy ne budjanjanak meg a napon a citromos limonádi árusítás közben. És képzeljétek el, most már nem olyan talp van ez egy napernyőnek, hogy tudod így lerakod, és akkor megáll, hanem homokzsákot tesznek rá, hogy én ne fújj el, amivel még úgy egyet is tudtam érteni. Megvettem, mondták, hogy meg kiadják az igönt, az a neve, igön.
2: Igen.
3: Kiadják az igönt. Jó, vártuk rá egy rendes ilyen kormányablakos időt, majd kiadták az igönt, és olyan könnyű volt a homokzsákos doboz. Hát,
2: Persze,
3: hát a homokot azt nem adják az igönhöz, az nem.
1: Meg kell gyűjteni a homokot.
3: Csak az igön.
2: Igen, van, de igen, homok
3: az nem. Hát homok az nem. Aztán menni kellett még a tüzépre. Ilyet te el tudsz képzelni, hogy ez, hogy ők úgy gondolják, hogy ez egy teljesen természetes ilyen folyamata annak, hogy te felállítasz. Napernyőket, hogy még beugrasz a tüzépre, ahol két kedélyes úriember majd megrakereked a zsákodat.
2: Meg gondolj el, hogy szegény IKEA-s dolgozók majd homokzsákokat fognak pakolni. Nem fognak. Ő a homokzsák zacskóját adja neked oda. Azt tegyél bele.
1: Hova teszel a homokzsákot? Hát régen vizet tettél bele abba a tartályba.
3: Nem, most egy nagyon olcsó fém, ilyen négy állású láb van, ilyen csirkeláb, és arra kell rárakni a homokzsákot, és a homokzsák másfélszer annyiba kerül, mint az igön.
1: Az kemény.
3: Másfélszer.
1: Viszont az 50 kilós homokzsák, az semmi nem fúj el. Tehát az nincs az a passzacél, ami fölborítja. Csak akkor megtöltötted?
3: Igen.
1: Mondjuk jó, azt értem, hogy egy 50 kilós homokzsákkal senki nem akar hazamenni. Tehát, nem. Hogy...
3: De ezt nem értem, hogy miért nem mondják meg? Akkor vagy miért nem lehet venni egy rúddal még homokot bele?
1: Igen,
3: nem?
1: Vagy legyen ott egy ilyen homok feltöltő kavicsbánya. Igen. Hát komoly gondok ezek azért komoly a szabadság gondok alatt.
3: Látod, ez az én stílusom.
1: Jó, de a szabadság erről szól, ilyen problémákat kell találni. Tehát ezzel elmenni és homokot szerezni.
3: Figyelj, ihattam volna én is írkávékat, és mulathattam volna a barbizomba, de helyett.
1: A medencéje sem adnak 10 köbméter vizet.
2: Érted, azt is üresen kapod.
3: Felfoghatatlan nehézségek.
1: Igen.
2: A lufit is neked kell felfújni.
3: És aztán, amikor már megszereztem bele a homokat a tüzépen, akkor láttam, hogy egy nagyszerű építkezés zajlik a házunktól.
2: Lopattál
3: egy kilométerre, úgyhogy éjszaka belapátolhattam volna.
2: Hány kiló homok kell igönbe?
3: Nem én emeltem meg, a férjemnek eléggé guvott a szeme, úgyhogy szerintem sok guvadós volt, igen.
2: Figyelj, a zsákba, a homokzsákba nem lehetett volna vizet tenni?
3: Nem, mert átereszti.
1: Az átfolyik.
3: Két zsák van benne, van egy ilyen nyeles zsák benne, és ez most furcsa hangzott, de így van.
2: Nyeles zsák.
3: A nyeles zsák, és az nem elzárható, tehát nem tudod belezárni a vizet.
1: Na jó van, gyerekek.
3: Most mondd meg, szólj hozzá.
1: komoly problematikák ezek, azt kell, hogy mondjam. Elmentek a rendőrök közben, üzentek, vége a szondáztatásnak, hogy elküldtek. Jó fejek voltak, ezt elmentek, igen, és egy idős bácsi sétál az M31-esen a Gödöllői reptérnél a nullás felé vezető oldalon, Dani drága vagy, hogy elküldted, köszi. Megyünk, jó, Zsülci integet, szokásos mederben zajlik a dolog, akkor fél hét van, játék. És aztán úgy szépen a nyára való tekintettel, sok muzsikával, beszélgetéssel, vidám hírekkel jövünk vissza mindjárt. Jó, itt vagyunk, rögtön a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 125 g-os toffifény csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj kétszemüvegért, korlátlan lencse cserével is ingyenes látható.

0: 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GQ.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Alaposan átírta a betakarítás idejét az időjárás. Európa szerte küzdenek az erdőtüzekkel. Több városban is megbénult az olasz légi közlekedés. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nem tér vissza a sivatagi hőség egyelőre, sőt a héten többször is készülhetünk frissítő záporokra. Ma is egy hideg front alakítja az időjárást, záporok, zivatarok előfordulhatnak. Közben már úgy tűnik egy újabb hőkupola érkezik Európa fölé, részletek híreink végén. Tovább küzd a szárazsággal Európa, tűzoltók százai próbálták megfékezni a hétvégén az erdőtüzeket Portugáliában. A tűz még

0: Írta az időjárás a mezőgazdasági munkák rendjét. Az ország nagy részén a megszokottnál korábban indul meg a betakarítás. A tartós szárazság miatt minden eddiginél korábban kezdődött az aratás, és bár a gabona minőségével nincs gond, a mennyiség elmaradhat az átlagostól. A csapadék hiány különösen a kalászosokat és a kukoricát viselte meg. A napraforgó ugyanakkor jobban alkalmazkodott a forró száraz időjáráshoz, így annál a növénynél kedvezőbb termés eredményre számítanak. Ismét aktív az Etna, lávát és hamut lövelt ki magából a tűzhányó, ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni a hétvégén. A korlátozásban Budapestre induló járat is érintett volt. Tegnap egyébként más olaszországi repülőtereken is megbénult a közlekedés, a nápolyi és a milánói légi kikötőkben a dolgozók tartottak sztrájkot. Vihar miatt szakadt félbe az amerikai függetlenség napi ünnepség Washingtonban. Az Egyesült Államok 250. évfordulója alkalmából rendezett programról több mint 10 000 embert kellett kimenekíteni. A hatóságoknak biztonsági okokból ki kellett üríteni a George Washington emlékmű környékét. Az ünnepség később rövidített programokkal folytatódott. Donald Trump elnök másfél órás késésre mondta el ünnepi beszédét. Az estét végül tűzi játék zárta. A túlnyomóan napos időben bízhatunk, ám egy hideg front érkezik, majd helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délután 28-30 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap is napos és felhős időszakok váltják, majd egymást, főként északkeleten készülhetünk záporokra.
1: Közlekedési hírek.
0: Az út informírja, hogy az M3-ason Mogyoródnál a Vásáros Namény felé tartókat a 20-as és 26-os kilométerek között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjába tereli.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: most. Hát azért azt látom, hogy...
1: Together.
0: Hogy azért az erék azok nem sokat változnak.
1: Nyáron szívem, hát mit vársz?
0: Nem akar valaki szólni a zenei szerkesztőnknek, hogy térje már észrehez? Komolyan mondom.
2: Mit csinált ilyenkor?
0: De tényleg.
1: Tudod, elárulom neked, a Balaton partján fekszik.
2: Fekszik.
1: Nem ám zenei szerkesztőknek.
0: A világ tévedése ezen óta. De egyébként tényleg nem is értem.
2: Igen.
0: Nem is értem, hogy egy vidám reggeli tempós ébresztő műsort csinálunk, vegyék már észre, hogy segítsenek már egy kicsit ebben nekünk. Na mindegy, végre itt vagytok, sajnos a rivális adó műsora, mindegy, nem mondjuk. Itt vagytok, páromnak kettőnek is mondom, aki a világ legszebb nője, hogy amióta újra titeket hallgatrak, reggel sokkal jobb a munkakedvem, bár lennék inkább vele, és hallgatnának titeket együtt, sajnos ez megmarad munkaindítónak. Fantás Duci küldte ezt nekünk, szeretlek, cica világ. Látod, még egy ilyet is üzent valakinek. Köszönjük szépen, Ducika, akkor úgy látszik, hogy itt ragadt. Itten ragadt nálunk egyébként.
2: Itten
0: ragadt.
2: Mi lehet a konkurense, hogy a Fantás Ducinak?
0: Ki lehet a konkurense? Vagy
2: a gírhes kólás.
1: Így van.
0: Ja, hogy úgy értem, hogy igen. A gírhes kólás, igen.
2: Na jó, mindegy.
0: 84 fokot mutatott a hőmérő, te jó Isten gyerek.
1: Takamakám.
0: Az nem itthon, tessék?
1: Takamakám.
0: Takamakán sivatagban?
1: Ott, aha.
0: Azért az úgy már...
1: Ott egy kicsit elgondolkozol.
0: Azért az már azért tudszombi. Tudszombi lenni, igen.
1: 40 fölött oda vagyunk, ugye? Mi itthon 84 fok.
2: Igen. Ez hogyan történhetett? És volt, és pont nem, mi, hogy?
0: Valahol gondolom egy ilyen napos részen egy sivatagnak a legforróbb pillanatában. Tehát ez nem városi hőmérséklet, igen. Annyira örülök, hogy vagytok már, nehéz időszakon megyek keresztül, hiányzott az állandóságotok, hogy minden reggel veletek kezdek. Puszi Marika és puszi Annának is. Köszönjük szépen. Vozinya, a zöldfoki kapus 27 millió követőnél tart, gyerekek.
1: Ez ilyet ment a csávó izé meccsen is.
0: 27 millió követőnél kifogta az argentinok szemét, de aztán mégis csak tovább jutottak az argentinok, messzi a nyakába borult, viszont kiesett Brazília, gyerekek. Azért az mennyire durva.
1: Focizni kell, nem a múltból élni, hogy ötször megnyertük a VB-t, vagy nem tudom hányszor. Itt kell, ott kell focizni.
0: A Haalandé kiütötték
2: őket. Mikor fogunk beszélni Haalandról 45 percen keresztül, ez az én kérdésem.
0: Addig iszom egy kávét.
1: Tetszik?
2: Szerintem nagyon-nagyon jó pofa az a Pali.
1: Jó pofa? Igen, jó pofa.
2: Nagyon jó pofa.
1: Kicsit erőszakos, kicsit...
2: Ezeket mind rólad is el lehet mondani.
1: Baltával faragott, de semmi, zseni a csávó.
0: Semmi nem a futballról szól. Magas, nagy, kövér, hát. Testes, de hogy mégis robbanik.
2: Kövér!
0: Kövér
1: én vagyok, de ő nem. Tudod, most mennyit teszik? 6000 kalóriát teszik meg a csávó naponta.
2: Csak halból. Csak hallgat. De rengeteg, én megnéztem, van életmód videója, elment venni egy nénihez húsit mengetejet magának, és akkor ő ezt a nyers tejet iszza, nagy ribájztékeket eszik, halat eszik, és teljesen kontrolláltanul fogyaszt mindent, nagyon durva.
0: Igen, és ki is ütötték a gyengén focizó brazilokat, de nem, már legalább góllal búcsúzik. Hát az is egy vicc az a csávó. De jó.
2: Tetszik a járás tetszik a legjobban. Megy fel, úgy megy fel, mint egy ilyen
0: Ő egy igazi viking harcos, igen, tehát ő egy klasszik viking leszármazott. Ahogy kinéz, amilyen a haja, ahogy megindul, az Ibrahimovics volt hasonló testalkatú egyébként. És ma nagy meccs van, ma portugál-spanyol. Az jó, és este 9-kor ráadásul, tehát nem ilyen éjszakai, éjjeli időben, úgyhogy az nagy meccs lesz. Az nagy meccs lesz.
2: És a portugálok tudják?
0: Hogy nagy meccs lesz? Szerintem készülnek, szerintem a spanyolok esélyesebbek, de meglátjuk.
2: Milyen tapaszbárok lehetnek ott ilyenkor a háttérben, amikor ilyen nagy latinok verik egymást?
0: Igen, ezt ma megnézem, ez ma érdekel. Nem néztem sok meccset, meg ugye nem is sokat voltunk külföldön, nem mindent láttunk, de azért egy spanyol-portugál, ezt ma 9-kor megtekintjük.
2: És a Viva España, vagy a másik?
0: Hát én szerintem a spanyolok esélyesebbek, de Ronaldo miatt, meg a gyerekem miatt én a portugáloknak drukkolok.
2: Akik ugyanaz az ember. Tehát, hogy csak ezért. Igen?
0: Igen, szóval, hogy portugál győzelmet várok.
2: A gyerekeid megharagudnának rá, hogyha nem Ronaldónak drukkol, ezt akarod mondani?
0: A nagyobb mik már nem, a kicsi az sértés.
1: Nem dobunk rá valamit. Erre a mai meccsre?
0: Szívesen fogadok, bár az a baj, hogy vesztésre állok. Tehát én nem fogadok a Ronaldóik elemű gyerek miatt Ronaldo rukorok. De szerintem elbukom, mert a spanyolok jóval esélyesebbek.
1: Jó, így nem kell.
0: De hát ez futball.
1: De így nem kell. Hát mondom, hogy így nem kell.
0: Nem volt egyértelmű, hogy a norvégok megverik a brazilokat.
1: Hát mondjuk az tényleg nem.
0: És megtörtént. Tehát, hogy én tartok erre egy tízest.
2: Egy tízes? Egy
0: 20-as?
2: Elvitte a motor a pénzt?
0: De várj, rendes játékidő, végeredmény, 11-es, tehát csak a vége.
1: Ki az, aki tovább jut?
0: Jó, tiszta.
2: Okay. Kis pénz, kis focisátok, tudod?
1: Nagy pénz, nagy foci.
0: 20-as a portugálokra.
2: 20-as.
1: 20-as, akkor
2: van a még a
1: spanyolokra.
0: 20-as a portugálokra.
2: Behúzod.
0: Behúzod. Ez most ablakon kidobott pénz volt, ahogy játszottak eddig a portugálok, néhány villanást leszámítva. Köszi, Juliska, drága vagy. De a fogadás. Egy férfi nem szalad el a tételől.
2: De most kire fogadtatok, nem figyeltem.
0: Én a portugálokra tettem, és ezzel elbuktam sajnos 20 ezer forintot.
2: Igen?
1: De akkor nem kell, akkor így ne. Én így nem szeretek
0: nyerni. Egy igazi férfi így tesz. Bátran előre a szakadékba. 20 rugó. 20.
2: Nagyon nagy referenciáik vannak igazi férfiakból, úgyhogy...
0: 20! Ez kecsen, gyerekek, 20!
1: 20! Jó, 20!
0: 20!
2: 20! Én minden pénzemet halandra fogom feltenni.
0: Jó, az tovább jutottak, úgyhogy fölrakatott.
2: Nézd meg, Annának is.
0: Fölrakatott.
1: Azt már tudjuk, hogy kivel játszanak?
0: A norvégok ejtették ki a brazilokat, és találkoznak... Hát, na, ez látod, ez egy jó kérdés, jó, hogy kivel találkoznak.
1: Nem kérdeztem semmit, mert megzavarjuk saját magunkat.
0: De megtaláljuk, tehát hogy megfejtjük majd. Megfejtjük, úgyis megírják mindjárt, kivel találkoznak.
2: Azt írják, hogy tegyél 50-et rá.
0: A portugálokra? Ilyen játék? 50 a portugálokra?
2: Hát így szép nyerni, hát nem?
1: Csak amikor... eljutottak valahogy idáig, hát nem?
0: Hát nem villantak azért olyan nagyon erőset. Jó, de a spanyoloknak is egyre jobban áll össze a játéka, tehát ők se voltak azért annyira fényesek. Angliával játszanak egyébként a norvégok. Most mit látsz?
2: Hoodies. Ő kicsoda?
1: Egy ember.
0: Nem tudom.
2: De most ő reggeli...
0: Mi van most vele?
2: Most ugye, hát akkor miért nézzük egy 2 méteres tévén a reggelit, hogy a tévé, hogyha nem lehet reagálni rá, hogy ki az ember...
0: Lehet, ha izgalmas dolog történik, de egy kopasz ismeretlen ember beszél, mert azért ritka reagálunk.
2: Nem?
0: Fingom nincs.
1: Hogy lenne már műsorvezető? De hogy is?
2: Odalókban kommunikál, azt kinek engedik meg a műsorvezetőn kívül? Ne haragudjál meg.
0: Egyébként igen, ő egyenesen a kamerában néz. Olyan vendég a reggeliben, hogy nem hajlandó műsorvezetőkre nézni.
2: Olyan, te rád néz, és leszidna téged. Igen. Elmondtam neked többször.
0: Van egy kopasz ember a reggeliben, aki nem a műsorvezetőkre néz, hanem egyenesen a kamerában. De a vendégszékbe ül, ami azt jelenti, hogy nem szeret a műsorvezetők szemébe nézni, ezért én csak is kizárólag a nézők szemébe néz.
1: Szerintem ő elfoglalta a reggeli stúdióját, megölte a műsorvezetőket.
0: Ott vannak a szújóék. Oh. A kopasz csávó mégis a kamerába beszél.
2: Hang nélkül néztük, és olyan volt az egész, mint egy ilyen társadalmi bejelentés lenne, nem?
0: Túlszul ejtették.
1: Elfoglaltam a reggeli stúdióját, mától én vagyok a műsorvezető. Ezt olvastad le a szájáról.
2: Van mi is meg olyan? Olyan volt az arckifejezése, mint a betiltjuk a szénhidrátot. Nincs több szénhidrát. Nem? Vagy teljes?
0: Igen, helyretett mindenki.
2: Jó, mindegy.
0: Jó van, gyerekek, Mexikó-angolt nézte valaki? Senki nem nézte Mexikó-angolt. Nem, nagyon
1: nagy meccs volt.
0: Az nagy meccs volt, az is nagy meccs volt, igen, azt én se néztem. Igazából Pesten aludtam, és a gyerek rám írt éjszaka, hogy búcsúzunk Neymártól, édesem. Vége a Neymárnak, ezt írta. Nagy de cuki, vége a Neymárnak. Ezt írta, vége a Neymárnak.
2: Neymár.
0: Támogassuk meg az időjárásokat, köszönjük, Ferenc.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
0: Na, egy jó kis légkondicionálink is van. Hoppácska, és plusz nyereményünk van a fekete férjénemben, ami azt jelenti, hogy akkor viszont a héten reggeli.
1: Hey!
0: Bizonyám. Patricia, jó reggelt!
4: Jó reggelt! Szia, Balázs! Én vagyok Patricia Kostenből.
1: Kufstel!
0: Ez egy hangutánzó verseny, hogy egy felnőtt nő Patriciát játszik, esetleg egy férfi játszik Patriciát, vagy ő tényleg Patricia?
2: Ez a fekete-fehér igön, nem?
0: Kufstein várát is megnéztük, Patricia, ott is motoroztunk, képzeld el.
4: Tudom, láttam.
0: Mit láttál?
4: Hát a Feri küldött olyan videókat.
0: De láttad az Insta oldalát a Fergonak, és ott láttad Kufstein várát is. Megmotoroztuk, arra is voltunk.
2: Patricia, te hány éves vagy pontosan?
4: 10.
0: 10 éves vagy, Patricia.
2: Ez az a része a műsornak, amikor beengedtük a gyerekeket heti egyszer, emlékszel? Ezt pont egy másfél hónap ezért beszéltük, és úgy látom, hogy valaki nem felejtett.
0: Patricia, és miért nem alszol? Hát szüneted van, reggel 7 óra, de miért vagy ilyen korán fent, Patricia?
4: Nem, még nem szünettem. Ma még egy hetet megyek még suliba, úgyhogy most ez a hét, és utána lesz szünetem.
2: Akkor még a cipőket varja éjszakánként.
0: De meddig van ott az iskola Kufstein váránál? Hát hogy van ez? Ti miért vagytok még ilyen sokáig iskolában?
4: Hát nálunk úgy van, hogy nekünk kicsit később van a nyári születnek majd a kezdete, de azért majd a sulinak majd egy kicsit hogy mondjam, megvan fordítva, mint Magyarországon.
0: Igen, hosszabb lesz a tény. Később kezdődik ezek. Osztrákok ezek, hát ilyenek ezek, te Patricia. Még ott a 30 fokban még ott ültetnek benneteket júliusba. De azt hiszem viszont ott aztán hosszabb az őszi, meg a téli, meg a tavaszi. Tehát többet adnak belőle. Tehát rövidebb a nyári, de aztán több szünet van nektek máskor.
4: Hát igen, csak itt nem 30 fok van, hanem most éppen esik.
0: Esik az eső? Na, Istenem.
4: Hát igen, mindenki. Mindenki
0: hosszú nadrágban
4: megy.
0: De tök jó. Nagyon jó, Patricia. Kit választottál játékra, és miért pont nem engem?
1: Pedig de.
0: Na, mondjad bátran, ügyesen, mondjad, kit választottál?
4: Azért választottalak téged, mert nagyon szeretlek, és nagyon szeretek veled játszani, és már mindig, minden évben arra vártam, hogy egyszer felhívjál.
2: Ezt rögzítettük, Patricia. Ez még egyszer jól fog jönni.
0: Ez
2: még egyszer jól fog jönni ez a...
0: Persze, ettől én nem fogok neked megkegyelmezni, de nagyon aranyos vagy. És erre vártál már egy ideje, hogy játszunk.
4: Igen.
0: Na jól van, Patricia. Hát akkor figyeljél ide. Elindítjuk a játékot, jó? Anyádék alszanak, vagy mit csinálnak? Mert olyan nagy csöndben vagy. Senki nem súg neked, senki nem áll ott melletted.
4: Nem, a másik szobában vagyok.
0: Átmentél a másik szobába. Elkötötted apad mobilját, aztán átbandasztál a másik szobába.
4: Hát igen, a kutyám még kint ül, de azért hallgat ő engem, de hát ez egy kutya.
0: Hát nagyon cuki vagy, tényleg nagyon cuki vagy. Pedig nem szeretem nagyon más gyereket, de te aranyos vagy. Jól van, Patricia.
2: Ez még jó fog jönni a bíróságon ez a hangzene.
0: Patricia, figyeljél ide, játszunk akkor egyet, jó? Felkészültél?
4: Jó.
0: Na, kész vagy, nagyon kész?
1: Nagyon.
0: Készültél kérdésekkel, remélem, jó? Na figyelj!
1: 3-2, tessék!
0: Készültél kérdésekkel, Patricia? Itt vagy? Uh-huh. Hallasz? Hallasz, Patricia? Hallasz?
4: Aha, hallak.
0: Tudod, hogy hát, hogy is mondjam, keménynek kell lennem a korod ellenére?
4: Tudom.
0: Tudod? Izgulsz?
4: Uh-huh.
0: Szülők a másik szobában tapsolnak? Hallgatnak?
4: Igen.
2: Küzdelem volt, Patricia.
1: Ügyes volt, Patricia.
2: Ezzel most megkegyelmeztél Balázs bácsinak, hogy ne hozzon magára átkot, úgyhogy szerintem ez így rendben van.
0: Patricia, muszáj volt. Balázs az új Dévi intű bácsi.
4: Én nem aludtam ki magam.
0: Nem aludtad ki magad. Nem baj.
1: Mit csináltál éjszaka, Patricia?
0: Meccset néztél biztos.
2: Már beszélsz,
0: vége a játéknak, már mondhatsz mindent, már megnyertem.
4: Hát nem néztem focit, mert amúgy nem mindegyik ország érdekes nekem, csak néhány.
0: Na, csak néhány meccset szeretsz. Na figyelj ide, azért van egy nyereményed, ez egy nagyon jó kis nyeremény, hallgass meg, hogy mit nyertél, figyelj.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy 30.000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából.
0: Na?
4: Jaj, de jó!
1: Viszont csak Magyarországon lehet beváltani.
2: Anya, hogy a határon igen. Valahogy át kell avászkodni, de igen. Amúgy...
0: Gyertek át a határon, elküldjük a kis nyereményt, és akkor beváltjátok, jó?
4: Jó.
0: Na, jól van. Akkor vigyázz magad, és örülök, hogy beszéltünk.
4: Én is.
2: Szia, Patricia!
0: Szia, Patricia!
4: Sziasztok! Szia!
2: Hello!
1: Szia!
2: Szeretem, amikor teljesen felelőtlenek vagyunk.
0: Aranyos volt. Egyébként aranyos volt. De rettentesen nem tud érdekelni más gyereke, de hogy tényleg nagyon ezt kedves. Tudjuk. Én ebben nem kezdek el affektálni a gyerekekkel, nem játszom el. Hányos a bizonyítvány, nem játszom el. Kérsz, hogy semmi ilyen nincs bennem. Tehát az anyukája kérdezze meg ezeket. De ő nagyon cuki volt.
1: És
0: ő
1: egy kedves. Érted, itt ez egy véremenő játék.
0: Nem kegyelmezünk, de talpra esett volt, ügyes volt, aranyos volt, meg szimpi volt. Azon kevés gyerekek közé tartozott, aki szimpatikus volt. Általában nem szimpatikusak a gyerekek.
2: Hát, ez egyfelől jó hír, másfelől meg rossz hír, de hát.
0: Aranyos volt. Győrben van a Nagyia, úgyhogy át tud jönni akkor Burger King-ezni egyet.
2: Nagyia az már felsziszentette azóta az utalványt, elgudjatok.
1: Megy a dőzsülés a barátnőkkel.
2: Már ott áll a lányokkal sorban.
0: Aranyos volt. Meg bátor volt, ők is.
2: Mi a Drive-nak a neve? Burger King Drive?
0: Drive-thru ugyanúgy.
2: Drive-thru?
0: Drive-thru. Ugyanúgy. Na jó. Azon akkor nagyon úgy át tudsz menni.
2: Akkor már mama volt társorba szerintem.
0: Mama már viszi a Burger King utalmányt. Jól van gyerekek, 7 óra van mindjárt, 2 perc múlva van, pici reklám, meglátjuk valami muzsikát, de dobunk, és akkor jövünk mindjárt rögtön a hírek után.
5: És a Sülike Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
3: Balázsék műsorának támogatója a Ballantyne Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője, teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai-sziget nagy réten. Már minden jegyel kelt.

0: Tótihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Adidas rajongók, figyelem!

0: választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geeko vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geeko 5 és Geeko 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geeko.hu.
1: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
2: Takaríts meg nagyban! Vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival! Az 500 ml-es alkoholmentes soproni radler többféle ízben, 24 darab vásárlása esetén darabja, most csak bruttó 259 forint, július 9-től 12-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
3: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
4: Rendelek.
3: És a mosókapszula is.
4: Rendelek.
3: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
4: Sejtettem, azt is rendelek.
3: És mikor lesz itt?
4: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
3: Akkor én meg figyelem a készletet.
4: Persze, ahogy eddig is. Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám. Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
8: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
6: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
8: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: Az új Buda Centerben rólad szól, anya.

0: javasol. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
2: Okos otthonrendszer, elektromos redőnyök, közel 3 millió forint értékű műlegépek, akár 6 millió forint értékű konyhabútor, bútorozott fürdő. Modern megoldások, amik nem csak a jövőt jelentik, hanem a mindennapjaidat. A Láng negyed Budapest 13. kerületében új otthonokat kínál 2 hektáros parkkal, átgondolt közösségi terekkel és valódi kényelemmel. Mert egy jól megtervezett otthon nem csak szép, de jobbá teszi a mindennapokat is. A te ritmusod, a te új otthonod. Lángnegyed.hu.

0: telefonforradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Alaposan átírta a betakarítás idejét az időjárás, elindult a jelölés a Gundel Károly díjra, ismét aktív az Etna, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nem tér vissza a sivatagi hőség egyelőre, sőt a héten többször is készülhetünk frissítő záporokra. Ma is egy hideg front alakítja az időjárást, záporok, zivatarok előfordulhatnak. Közben már úgy tűnik egy újabb hőkupola érkezik Európa fölé, részletek híreink végén. Közben túl vagyunk a nyár eddigi leghidegebb éjszakáján, és igaz, senki nem érezhette igazán a bőrén. A Mohostöbör különleges mikroklímájában szombaton dőlt meg a nyári negatív rekord, -3,8 fokot mértek a kutatók a töbörben. Az idén is átírta az időjárás a mezőgazdasági munkák rendjét. Az ország nagy részén a megszokottnál korábban indul meg a betakarítás. A tartós szárazság miatt minden eddiginél korábban kezdődött az aratás, és bár a gabona minőségével nincs gond, a mennyiség elmaradhat az átlagostól. A csapadék hiány különösen a kalászosokat és a kukoricát viselte meg. A napraforgó ugyanakkor jobban alkalmazkodott a forró száraz időjáráshoz, így annál a növénynél kedvezőbb termés eredményre számítanak. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra, a vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Mindenről Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke beszélt.
3: Egy 20-25 éves szakmai múltal kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
2: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. Ismét aktív az Etna, lávát és hamut lövelt ki magából a tűzhányó, ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni a hétvégén. A korlátozásban Budapestre induló járat is érintett volt. Tegnap egyébként más olaszországi repülőtereken is megbénult a közlekedés, a nápolyi és a milánói légi kikötőkben a dolgozók tartottak sztrájkot. A túlnyomóan napos időben bízhatunk, ám egy hideg front érkezik, majd helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délután 28-30 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap is napos és felhős időszakok váltják, majd egymást főként északkeleten készülhetünk záporokra.
1: Közlekedési hírek.
2: Az 1-es főúton Biatorbágynál az M1-eshez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél van érvényben útszűkület.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után 14 perccel itt vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, visszatérve a szabadságról. Hát ezt nem mondom, hogy kipihenve, de legalábbis egy kicsit pihentebben itt vagyunk, és igen, megjöttünk. Eszter is itt van, Feri is itt van, mindenki. Mindenki visszatéregett.
2: És ez fenyegetés.
1: Fenyegessük ezzel magunkat, vagy a
2: ez
1: hallgatóinkat.
2: Nem ígéret, ez,
1: ez a szám 4 óta harmadjára megy, írja valaki. Köszönjük szépen.
3: Mert megérdemlitek.
1: Ez van.
2: Ennyi, de tudod már fejből?
3: Ti akartátok, szeretitek. Ennyi.
1: Így van. Horváth autópálya Zágrád már lépésbe halad, se baj, mert vár az Adria. Szabika küldte nekünk, jó reggelt, csicskák, hiányoztatok. Az OTI reklám hosszabb, mint a hírek. Jaj, ne is mondd, ez igen, ez,
2: vár, ez
1: úgy nem jó, hogy van. Tessék?
3: Mit reklámozunk? A Sziget?
2: Az afterpartit reklámozzák azért, mert Balázsnak most lesz ez a buli, amit ő magának megcsinált, és most akkor kitalálták, hogy hát akkor viszont a rádióinek lehetne egy afterpartia.
1: Ugye, nem is a rádióinek, hanem az egész bulinak van afterpartia, de hogy minden évben a Rádió 1 az kér jegyeket. És akkor ő még, amikor már teltház van, ő még tud egy hétig jegyeket adni.
3: Menő.
1: És akkor ezeket a jegyeket lehet majd nálunk megnyerni. De ez nem úgy, mint a rádió. Na mindegy.
3: Jó, túl hülye volt a kérdés is, hogy föltettem, most már.
1: Amit te még szabadságon
3: mondani.
1: Vagy lélekben, még a svájci Kufsteinváránál, vagy ausztriai Kufsteinváránál ragadtál, igen.
2: És hol az ajándékom?
1: De sajnálom, hát nem a motorban maradt, de mindjárt lemegyek. Ja, nem motorral jöttem, de
3: én is kocsival ma.
1: Ott van a motorban, de nem motorral.
2: Jaj, de attól félek, hogy a svájci csokoládé elolvadt, mire behozzátok.
3: Kifolyt a motoron.
2: Vagy remélem nem lett olajszagú a svájci sapka, amit hoztatok nekem.
1: Na is van, hogy kastélyán kis pólócskát, úgy rápróbáltam fejbe, hogy ez mi jó lehet-e neked, mert tudom, hogy szeretem a Disney
3: kastélyt.
2: Hoztatok nekem még a sajzba.
3: Fölkötöttük a motorra, de jött a szél, az hús! Így ment el a plüssállat.
2: Aha, jó van.
1: Elmondom neked egyébként, hogy nagy svesztények azt én mondom, az egyedül, aki bevenn mörcsöt venni, de ezek úgy rohannak, te ott a vád, balra nézünk, na menjünk tovább. Nem, minden jó, menjünk tovább.
3: De hadd megyek egy bögré.
1: Várom meg egy fotóra, hogy ott a nagy svesztények, nem, mennünk el, idő van, sietünk.
2: És ülem, megyünk jövő héten Kolumbiába, és én sem hozok nektek semmit.
1: Jó, pedig onnan azért ne ízzél bögrét hozzá.
2: Nem kaptok semmit.
3: Az értelmetlenség maga, amikor megáll mörcsöt venni, vett egy olyan rusnya bögrét, hogy te olyat még nem láttál, meg mit vettél még? Hűtőmágnes.
1: Valami hűtőmágnes, vagy valami. Igen.
3: Ki hoz hűtőmágnes meg?
1: De miért veszel egy mörcsboltból? Hát a mörcsbolt eleve föl kéne robbantani az összeset.
3: De akkor miért veszel?
1: Hát ez egy hosszú
3: történet. A jó szíved.
1: Ez egy Kufstein Ausztriában így van.
2: Hol van a hűtőmágnesem?
1: Mondom, hogy a motoromba. De a motor meg Balatonon. A Balaton meg már kiszáradt. A kiszáradás meg már nem jön vissza
2: tőle. Ugye most már megint Svájcban. Szépen
1: elkapja, az elviszi akkor. Igen. Na mindegy, szóval, hogy de most ha én meglettem bízva. Meglettem bízva, hogy ha nagy svájcsteni kastélytól, ott aztán hozni kell. Meglettem bízva, de ha megbízol, hogy neked a Disney mese, meg királynő vagy, és szereted a Disney-t, és a Walt Disney ugye a meséi elején látható kastélyt, azt ugye a nagy svájcsteni kastélyról vette az ihletet, és azt mondta, hogy neked onnan kő valami, akkor hozok. De nem bíztál meg, hát nem mondtad.
2: Tehát áldozathibáztatás történik? Most jól hallom? Én vagyok a hibás azért, mert
1: nem... Miért ruhába jönnöd ma reggel? Így nem tudom odaadni a mörcsöt.
3: Igen, meg az a hülye lila szemüveged is.
1: Az a hülye szemüveget fejlegesített, ezért ott hagytam a mörcsöt.
2: Teljesen új szemüveg, csak mondom nektek, mindegy. És a másik pedig az, igen, tehát ez van, tehát az én hibám, hogy én nem kértem semmit.
1: Igen.
2: De ha kértem volna, sokat tessék volna semmit.
3: Nem, ha mondod, akkor hozunk.
1: Azt mondta, egy kis befőttes üvegbe hozzak a Dunáv torkolatától egy kis...
2: Azt is kértem.
1: Egy kis üvegbe, akkor hozok neked, de nem mondtál semmit.
2: Jó, akkor most mondom, mindenhol kérek mindent.
3: Pisi kértél volna, vagy pisi nélkülit?
2: Pisi. Te eladtam a marketplace-en. Majd az lesz, hogy majd ebből lesz a sok pénz, ne aggódjál. Majd megnézzük, mennyiben a tesztoszteron.
3: Jól állunk.
2: Így van.
3: Megmértünk mindent, jól állunk.
2: Azt láttátok, hogy lehet jegelni a herédet, hogy több legyen?
3: Mi, több herém legyen a kettőnél?
2: Nem több tesztoszteron legyen. Azt mondják, hogyha berakod hidegbe... akkor utána... Na?
3: Ez valami influencer is?
2: Nagyon tetszik, hogy most már csak hangokkal fogok kommunikálni fontos információkat. Szóval, hogyha belerakod a herét, akkor lesz... Szóval, úgyhogy fogsz neked, hogy...
1: Tehát, ha jegeljük a herét, akkor több tesztoszteron termelődik a herében.
2: Na? Igen, ezt állítják néhányan, akik influenszálják a fiatalokat arra, hogy ilyet csináljanak.
3: És hogy kell víz és jég, vagy csak jég? Szerintem... Tehát egy ilyen jegeszacskót húzol rá
2: zacskó alulról. Van a zacskó?
3: Igen.
2: Szerintem
3: igen.
2: Csak simán...
3: Túl van.
2: Szerintem jeges vízbe dug bele a zacsit.
3: Zacsit. Meddig kell csinálni ezt, és hányszor?
2: Amíg ki nem serken, a szakállad.
1: És akkor utána már... utána már nagyon.
3: Ez napi jegelést igényel, vagy elég heti kettő?
2: Szerintem napi jegelés, bizony. De most erre nem vagytok, vagy vőek amúgy egy helyre jegelésre?
1: Nekem az olyan érzékeny pontom. Tehát én szeretem, a hideg dolgok érnek oda, de azért a jeget azért az nem biztos, hogy jól tolerálnám.
2: A hideg dolgok azt érted, mint a, mit tudom én, az Anna Bálnak a győztesének a hideg kihűlt keze.
1: Hát mondjuk vagy egy hideg
3: nyelv. Az jobban.
1: Igen, az Anna Bál győztesének nyelve, egy hideg kéz, egy olyan, de jeget.
2: Vagy egy dupla csokis magnum. Vagy ez már nem? Vagy pedig nem tudom, egy kis kifnak kifébe, egy kicsit kihűlt popó.
3: Van égépünk, gyerekek!
2: Én is ezt mondom, Feri, ugyanezt mondom, hogy van mindenünk ahhoz, hogy kiderüljön.
1: De hogy mire lett a tesztoszteron, az a baj, nem tud lemérni. Csak az, hogy ekkorára ugranak össze a heréid a jégtől, és kicsi lesz. Tehát nem, a tesztoszteron nem látjuk, hogy ez megnövekedette effektíve.
3: Hát, hogy kívánósabb vagy-e utána?
2: Szimpátiából összeharapok egyet, egy jeget az alsó fogsorommal.
3: Ne, még az is.
2: A jeget,
3: de asszociálsz, hát ott van a herédnél a jég, igen. Te meg harabdálod, nem jó.
2: Nem akkor, amikor ott, Feri, mi bajod, mit csináltak olyan Svájcban?
3: Nekem jó a tesztoszteron.
2: Ott voltál abban a lobotómia intézetben? Na figyelj már, igen, oké, rendben van. És akkor most miért nem hozzátok már a jeget, hogy ez megtörténjen?
1: Nem, én sok minden bevállalok a műsorért, lelövettem magam gázpisztolya, minden, de én a jeget nem teszek a erémre. Az acsimra. Az megégeti.
2: Jó, akkor.
1: Az ánuszokba szívesen kell.
2: Vagy leegeljük a herédet, vagy 30 másodpercig csókolózva Ferivel.
3: Megint kell választani. Én is kell.
2: Azért, mert velem nem kívás, veled ugye, az már más.
3: Legyen inkább a Zsül.
1: Azért, a Balinak ennél kisebb lesz, már puncia lesz, úgyhogy...
3: Meg egyébként a jégtől visszaugrik.
2: Ja, persze.
3: Eltűnik, hát dehogy nem.
2: Utána kell küldeni. De hogy ilyenkor, amikor eltűnik, akkor oda még be lehet küldeni valamit? Vagy hogy van ez? Nem?
3: Még egyszer? Tehát eltűnik tudod, hogy... a tere?
2: Igen. Igen, és akkor csak utána...
3: Nem, ott azért luk nincs.
2: Hát ez a baj.
3: Ennyi, csak visszahúzódik szegény.
2: Hát akkor így kell megoldani.
1: Ha már péniszméret egyébként, igen. Mi van az EFOT-tal? Elmentek tényleg?
3: Összepakolnak
1: el.
3: Ez az utolsó Velencei tó partján. Vannak, akik ugye pesgőznek.
1: De az, amit beraktál a közösbe, az igaz, hogy azért mennek.
3: Igen,
1: az felfogadatlan az indok, az nem valid indok. Ugye elköltözik jövőre az EFOT a Velencei tótól.
2: De először a Velencei tó költözött el.
1: Az EFOT mellől.
3: Jó, válasszuk
2: ki. Amúgy mi van akkor, azért szállat ki a tovább, hogy ezt a zenét én nem. Hozzám ezt
3: négy napot én nem bírok ki, én innen megyek, nem.
1: Semmi, süllyed a hajó, menekül az EFOT, érted?
3: Nincs már vízük,
1: ezek már elmentek. De az, egyébként amit beírtál,
3: azon a területen még van víz.
2: Soha nem lett volna ilyen biztonságos az EFOT, mint idén.
3: Fie, ez egy érdekes dolog, mert valahol valid az a kérés, ami elhangzott ott sukorói hogy környezetszennyezés, meg minden...
2: Zajszennyezés.
3: Szerintem egy nyaralóhelyen évente 4 napot, vagy 5-öt, vagy legyen ez egy 7 is, ki lehet bírni, már csak azért is, mert egyébként meg a helyi fiatalok elmennek a francba, mert nem történik semmi.
2: És a szivárványos Goethe, meg ott majd tomboljon a metákoncert?
3: Igen, ez a másik kérdés, hogy vajon a szivárványos Goethe ezt hogy bírja, és a kisrókák le tudnak-e járni a tópartra inni, amíg fesztivál van, szemét marad a fesztivál után, törött üveg marad, mindez igaz. A dolog csak, én azon gondolkodtam, hogy nem lehet-e ezt a kettőt összefésülni, hogy vigyázunk, mert
1: hova mennek?
3: Azt még nem tudom. Ők biztos tudják, de ezt még nem kommunikálták.
1: Vízpartra.
3: Reméljük, hogy vízpartra. Ott van például ugye a túránkat, mi úgy indítottuk, hogy szombaton mi elmentünk koncertre a Tatai tópartjára. Na most a Tatai tópartján, igaz, hogy ez csak egy kétnapos, idézőjelesen azt hiszem kétnapos fesztivál, ez a Vízzene Virágfesztivál, de le is fotóztam, egy természetvédelmi terület kellős közepén van ez a kétnapos fesztivál. Tehát ha ott meg lehet oldani azt, hogy a Tatai öreg tó nem sérül tőle, akkor nem tudom, hogy mondjuk nálunk miért nem lehet megoldani azt, hogy az EFOT ott marad, és nem sérül a Velencei tó. De értem.
2: Hányan voltak a Tatai fesztiválon?
3: Rohadt sokan.
2: De
1: azt érek, EFOT-ot.
3: Megy, EFOT-ot.
1: Nem fogyott.
3: Mondjuk 40 ezer ember biztos ott is kiment. Nálunk van 60 ezer.
2: És ki vitte a rókát inni a tópartjára?
3: Hát senki. Érted? Szegény kis rókának meg kell kerülni a fesztivált, hogy oda menjen.
1: De az felfoghatatlan az indok. Én leginkább a rókás indok miatt kérdeztem, azon tegnap felröhögtem nagyon. Igen. De hogy ez az, hogy a rókák nem tudnak lejárni inni.
3: Hát nyilván megzavarja a madarakat.
1: Megzavarja a madarakat, ezért elköltözik az elfogadás. Ezt nem is értem.
3: Valószínűleg elfáradtak ebben a harcban.
2: Azok a madarak ott a velencei tópartján Feri miatt már nagyon sok mindenhez hozzászoktak.
3: Oda költöztek hozzánk, ott laknak már az erkélyünkön a madarak. A természet egyébként viszonylag hamar helyreállítja ezeket a dolgokat. Tehát amikor egy ilyen párnapos zajterhelés van, 3 nappal később már a madarak ugyanott vannak.
1: A természetvédők szerint a rókák nem tudnak lejárni a tóra. Ez az indok.
3: Hát ez csak ez egyik indok, igen.
2: Konkurens rókák jelentek meg a fesztivál ideje alatt.
1: Meg kell kerülniük az e-futot a rókáknak, hogy lejárjanak a tóra inni. Amiben egyébként már nincs víz, tehát nem nagyon járnak oda inni. Amire ezt elolvasom tegnap, mondom, ez ne, ha emiatt költözik az e-fut, ezen felrögtem, de nyilván más üzleti oka is van.
2: De jót tesz a rókának ezt a forró vizet inni, ami van abban a tóba?
3: Hát meg a másik. Valamit iszik, szegény.
1: Igen.
2: És akkor ti, mint velenceiek, akkor miért nem adtok a rókáknak üdítőket?
3: Én teszek ki mindig rókakólát.
2: Béka, a rókakóla kín van már?
3: Igen. És akkor jön a kis róka, lecsavarja a kupakot és megissza a kólát.
1: Na jó, oké.
3: De csak... igazából meg az a baj, hogy van egy olyan hely, ami egy csomó embernek lakhelye, egy csomó embernek meg nyaraló helye. Ha nyaraló hely, akkor akarsz néha bulit, akarsz néha hát ezt most nem sikerült összeboronálni, és mind a két felet ebben meg lehetne érteni. A bajom ezzel az, hogy nem sikerült tudod összehozni az egészet. És akkor most...
1: Lesz még víz, kucsorogni fognak.
3: Visszajönnek,
1: hagyj jöjjünk újra, mikor majd bevezetjük oda a Dunavizet újra. Bőség lesz a Velencei tónál, akkor visszajönnek majd meg.
2: Mondjuk nektek, hogy a vízzel, a Dunavízzel jönnek majd a budaiak is, csak mondom. Tehát meg fogják érezni a Velencei tóvízén, hogy itt megváltozott az atmoszféra, oda fognak települni, mondom, csillaghely, minden menni fognak, majd meglátjátok.
3: A Buda határát odáig fogjuk kihúzni.
2: Hát,
1: a gerendai rókái akcióban vannak. Azt írja valaki, elszabadultak a rókák, igen. Na mindegy, ezért az érdekes.
2: Azt mondják, hogy legyen rossz a buli, mert azoknak úgyis fészek a hajuk.
3: Ja, és akkor oda megköltöznek a kis madarak.
2: Mi lehetőség? Érdekes.
1: Igen. Na jó, a gyerekek, oké. Mindjárt megbeszéljük akkor, hogy milyen gömböket találtak Ausztrália partjainál, meg nem mondtad el az AI-nak a nevét, azt nem tudtuk kitalálni.
3: Na, azt is
1: a magyar AI van, csak egy magyar AI gyerekek, nem tudom milyen minőségben, de fejlesztettük mesterséges intelligenciát, és kapott magyar nevet az AI. Tehát ez valamilyen kormányzatilag vagy államilag finanszírozott dolog, aminek magyar nevet adtak.
3: Nagyon komoly, mert magyar nyelvű érvelő. Az érted? Tehát, hogy ő már tud érvelni, ez egy gondolkodó, ugye nyelvi modell, aha. Tehát valószínűleg nem lesz soha a ChatGPT-nek, meg az összes nagy izének ellenfele, de egy nagyon-nagyon szép fejlesztés. Mégis magyar tudósoktól, és majd találjátok ki, hogy
2: magyar nyelvű érvelő?
3: Igen.
1: Hát magyar nyelvű, már a neve is önmagában.
2: Ez én vagy a
3: mesterséges.
1: Na, még van időnk, várjál, azt írta valaki, jó tipp, Marika. Jó, mi lehet? De olyan hülye, most nem nézek direkt a falra, meg híreket sem nézzük, ne is nézd meg. Az a neve, olyan a neve, mint a Boldognak, meg
2: Gógyi.
1: Mert volt a Boldog, ugye? Az volt a víziszörny.
3: Igen, az a vízes VB-nek volt aztán a Boldog.
1: Na várjál, akkor mi lehet? És valami hungarikum?
3: Így van.
1: Valami hungarikumhoz kapcsolódik? Hungarikumhoz kapcsolódik. De szar!
3: De miért lenne szar?
1: Már most mondom, hogy nagyon
3: bírom. Ez egy csodálatos nyelvi fejlesztő modell, érvelni képes.
2: Betyár!
1: Én is már milyet tudok elképzelni.
3: Vagy töpörtyű!
1: Igen, etelköz. Veckei ágó, etelka.
3: Nem álltok messze.
2: De úgy, hogy legyen benne a ChatGPT. Nem úgy kell.
3: Nem kell,
2: hogy legyen. Nincs benne, hogy mit tudom én, LGGPT.
1: Puli, Pumi, Puni. Puni!
3: Puni!
2: Puni!
1: Puni! Kifejlesztették a magyarok a ChatGPT, és a grok után a Puni nevezetű magyar alkalmazást. Mert valami rövidítés, tudod? Valami rövidítés.
2: És mi lenne, hogy ezen a legfőbb ispán? Nem?
3: Mert már nincs ispánkodás.
2: Hát de ő lenne a legfőbb ispán. Alfa ispán.
1: Száradó hús a nyereg alatt. Hátrafelé nyilazunk.
3: Rövid. Rövid és egy állat. Ennyit segítek.
2: Attila.
1: Hun.
3: Hun.
1: Attila. Huna GP.
2: Amúgy de mert...
1: Huna GP.
2: Attila, mondd meg nekem, légy szíves. Azt nem tudom, viszont a hortobágyom most 36 fokot mértek.
1: Az Attila jó azt adom.
3: Nem rossz a pusztaság. Nem rossz a pusztaság.
1: Pusztaság.
3: Rövid, és ugye...
1: Rövid.
3: Állat.
2: Állat?
1: De miért van egy magyar állat, ami nagyon hungarikum?
3: Igen, több is van ilyen.
2: Hát ott van több is, vannak ott a marhák, igen, meg van, hát meg vannak a juhok.
1: Na akkor de miért? Vannak kutyáink, van Racka.
2: Racka?
3: Meg vagy.
1: Racka? Jaj, ne.
3: Ez a neve.
1: Mert ugye a Racka, ne.
3: Hogy Racka? Nagyon szép, hogy
1: hát
3: Racka.
1: Most elmegyek hírezni, és megnézem, mi a reggel. Racka. Csináltuk egy mesterséges intelligenciát.
3: Igen. Az a aminek... neve, hogy Racka. Hát mi lenne a neve?
2: Én nem szeretném magam nem magyarnak kérdezni, miközben használom.
3: Kaukázusi kefír. Hát mi lenne a neve? Racka.
1: Racka. Drága hallgatók, írjatok már ötleteket, hogy mit adtatok volna. Jó? Tehát nézzük meg akkor. Tehát a Racka helyett, ha lehet valami, ami kicsit mi vagyunk, ami kicsit magyar, ami kicsit modern, ami kicsit kifejezi az országunkat, ami kifejezi a 21. századot. Semmi bajom a Rackával.
2: De. Úgy sem, hogy milyen jó lett volna.
1: De azért mégis figyelj, van.
2: Jó, Racka, mondom, a magyar ChatGPT. Mondom. Torockéjáj.
1: Torockéjáj.
2: Torockai.
1: Torockéjáj. Ne. De miért Racka? De most de miért nem beszélnek ilyenkor egy reklámügynökséggel, és modernizáljuk magunkat? És mi az, hogy Racka?
3: Regionális adatokon célzottan kialakított alapmodell. Tessék, Racka.
1: Hogy így?
3: Nem jut eszedbe, de hülye vagy.
1: Először volt meg a Racka, és azt kitalálták a rövidítés, vagy először volt meg a maga a szó, és azt kitalálták a Racka. Zseniális. Racka a magyar ChatGPT. Jaj, Istenem, a hidegráz.
3: Gondolkodik és érvel. Egy csomó mindenben jobb, mint
1: a szarotok. Töltsük le.
2: Mégis ott napszemcsíje van a Rackának, mert ez egy menő Racka.
1: Tud-e aztán hortobágyi tájszólás, hogy hogy beszél? Nagyon kíváncsi.
2: Örülök, hogy ide pendenet, én kis gazdám.
1: Hát már egy jóféle hújás.
2: Hát válaszoljak, hát kacifántos kérdésedre.
1: Hát jóféle megy pálinkával először. Folytjuk rá ezt a nevédet, aztán megválaszolom kérdésedet, kis gazdám.
2: Egy nyilnyákoskodjál, barátom, rá mindig számíthatom.
1: Úristen, de jó. Na jövő mindjárt.
2: Legyen ez.
1: Megbeszéljük a Rackát. Fél hét, egy perc, egy 8 mit. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
6: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
10: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
11: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: legyen.
1: Európa szerte küzdenek az erdőtüzekkel. A képernyő használat veszélyeire figyelmeztet a médiahatóság. Mintegy 3000 áldozata van a venezuelai földrengésnek. Nyilván Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Tovább küzd a szárazsággal Európa. Tűzoltók százai próbálták megfékezni a hétvégén az erdőtüzeket Portugáliában. A tűz még csütörtökön pattant ki, vasárnapra már körülbelül 12.000 hektárt érintett. Spanyolország 120 tűzoltót és 45 járművet küldött Portugáliába. Olaszország és Spanyolország tűzoltó repülőgépekkel segít. Közben Görögországban Thessaloniki külvárosában egy újrahasznosító üzem gyulladt ki. A mérgező füst miatt a környéken élőket arra kérték, zárják be az ablakaikat. Spanyolországban több mint 2000 hektárnyi területet perzselt fel az erdőtűz Costa Brava térségében. A környéken élőket és a turistákat arra kérték, kerüljék az érintett területeket. Kiskezekben nagy képernyők, ez a média ható.

0: képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: Idén is meghirdette iskolakezdési adománygyűjtő kampányát a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget elnevezésű kezdeményezés célja, hogy a rászorulók számára is megkönnyítsék a tanévkezdést. A szervezet augusztus 10-ig várja az adományokat. Mintegy 3000 áldozata van már a venezuelai kettős földrengésnek. A parlament elnöke hétvégén számolt be erről, hozzátéve több mint 16000 sérültet tartanak nyilván. A június végi földrengés óta már majdnem 1000 utórengést mértek. A két legnagyobb földrengés mintegy 190 épületet döntött romba, és több száz otthont rongált meg. Kevés már az esély, hogy újabb túlélőket találjanak. A kutatómentők néhány napja emeltek ki élve egy férfit egy összeomlott bevásárlóközpont romjai alól. A túlnyomóan napos időben bízhatunk, ám egy hideg front érkezik, majd helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délután 28-30 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap is napos és felhős időszakok váltják, majd egymást, főként északkeleten készülhetünk záporokra.
2: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform írja, hogy az M3-ason Mogyoródnál a Vásárosnamény felé tartókat a 20-as és 26-os kilométerek között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjába tereli.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3-4 lesz pontosan 3 perc múlva, itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, és hát ott tartottuk, hogy Racka, ugye, a hazai mesterséges intelligencia, amit rendesen megtanítottak magyarul, kérünk szépen, hát itt tartunk ellen pillanatban.
1: De mennyivel jobb ötlete van a hallgatónak, hogy miért nem hívják gulyásnak?
2: Ezt nem tudod összerakni mozai szóból, nem?
1: De hogy nem csak akarnék. Ja.
0: Igen, ugye, hát itt van egy csomó nyelvi modellünk már, és megjelent ugye a Racka.

0: Ez az ELTE informatikai mesterséges intelligencia tanszékének kutatói készítették a Digitális Örökség Nemzeti Laboratóriummal együttműködésben, és már dolgoznak egy még nagyobb léptékű modellen a szintén magyar
1: na figyeljük, haver, magyar nyelvi feladatokban a kétszer akkora modellek teljesítményével is összemérhető, a sebessége pedig jócskán meghaladja azokét. Érted? Tehát nem szart csináltak, hanem egy olyat, ami úgy megy, mint egy rackajú, olyan gyorsan.
0: Aha.
2: Szerintem a rackajúnak nem ez a legjobb tulajdonsága.
1: Nem, szerintem se. Igen, én is éreztem, hogy félre ment.
2: Csavaros az észjárása.
1: Hát ugye? Itt van. Hallod?
2: Hát
1: hogy
2: csavaros,
0: ahol ilyen szarva.
2: Igen. És ugye bundája is, ugye racka.
1: Racka.
0: Igen. Azt mondják, hogy nyilván, hogy a racka nem lesz soha a ChatGPT versenytársa, nem fogják utolérni a piaci modellek nyelvi és tudásbeli képességét, de akkor meg tulajdonképpen mire van? Tehát, hogy az érvelő kapacitáson túl a racka még két dologban más, mint az eddigi magyar fejlesztések, adatközpontban, konkrétan a Commodore nevű szuper számítógépen tanították. Ez olyan, mintha megjelent volna szilveszterkor valami hír.
1: A Commodore
0: nevű szuper számítógépen tanították.
1: Mondjuk a Commodore, azt szerintem vicces, mert volt a Commodore.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Az a Commodore-t még adom.
1: Igen, az a mi generációnknak egy ilyen klasszikus, hát az volt az első házi számítógép, hú, de imádtuk. És akkor a Commodore, nem rossz.
2: De miért nem Mangaica?
0: Mangaica is nagyon jó egyébként.
2: Nem?
1: De az jó, hogy fog beszélni a racka, azt vedd elő.
2: A racka,
0: azt hozza a megszólás végét, igen.
2: Hát akkor kérdezzetek először.
0: Igen, hogy vagy drága racka, mi ezen?
2: Jó reggelt, kis kazdám! Hogyan lehetek segítségére magácskának?
0: Hát, amit tenni segít neki.
2: Ajánljon nekem. Nem nyomja valami kis meg a sát. Na, hát mondja el nekem, hogy tudnék ezt segíteni. Na.
0: Ajánljon nekem valami finomat, mit főzek mára?
2: Jaj, te májadnak. Hát annak aztán minden jó, hát olyan a belette, azt mindent elvisel. Ez már egy kis jó, hát szép magyar ételeket egyéb barátom, szegélykáposztát. No,
0: szegélykáposztát, igen. Minek van szükség erre? Tehát mi mit fejlesztettünk egy Elon Muskos AI mellett, egy kínai AI mellett, egy Grok mellett, egy ChatGPT mellett? Mit csinálunk? Mert tök jól csináljuk,
1: hát
0: de mit csinálunk?
1: Mi is tudunk. Nyilván akkorát nem tudunk durrantani, mint ezek, amiket felsoroltál, de tulajdonképpen mi is ott vagyunk a szeren, meg tudjuk csinálni. Valószínűleg ez, nem?
0: Aha, most tudunk
2: addig,
0: ilyet.
2: Amíg nem próbáltuk ki, addig nem tudunk mit mondani róla. Tehát ezt most először is le kell futtatnunk a tesztköröket. De akkor ezt nem lehet most használni, mert nincs kész.
0: És akkor ő érvelve gondolkodik tulajdonképpen?
1: Igen. Tehát... Azt mondják, hogy az összes többivel ellentétben az, hogy ő szépen tud egy gondolatmeneten végigmenni, az abban jobbak vagyunk. És ráadásul gyorsabbak, mint amiket felsoroltál. Na? Csak nem vagyunk akkorák, hát most nekünk nincs egy Elon Muskunk.
0: És ő magyarul, tehát magyarul működik. Magyarul működik. Aha.
1: Gondolom.
0: Na jó, oké.
2: Székely nyelven kellene működni, és mondom.
0: Igen. Jó, de egyébként nem bajot csináljuk, csak azt gondolom, tudod, hogyha vannak ezek a nagyok, akkor ezzel, de levasszak nem cél ezzel versenyre kellni, nem?
1: Ilyenkor mindig az van, tudod, ami az űrfejlesztésben is, hogy mi magunk nem építettünk ugye űrhajót, vagy utazásra alkalmas eszköz, de ott vagyunk az űrkutatásban.
0: Igen, meg küldtük föl szondát.
1: Igen, hogy egy csomó kis dologgal azért mi ebben részt veszünk. Itt is valószínűleg ugyanez lehet, hogy kifejlesztettük ezt a nyelvi modellt, és ezáltal majd egyszer ezt elküldjük Elon Musknak, hogy nézd csak, Musk, ami én gyorsan, mint
2: te is
1: a tiéd.
2: Nem így van. Az van, hogy ez a magyaroknak készült magyar ChatGPT, tehát az elsődleges funkció az, hogy honfoglalás. Tehát a honfoglalás, majd utána fogunk terjeszkedni.
0: Nekem egyébként ezzel abszolút semmi bajom nincs, csinálják. Csak valahogy, ha le tudnánk vetközni ezeket a kicsit butácska, ilyen magyarságra hajazó, ilyen borzasztóan, én nem is tudom milyen
2: szakadár gondolkodás, ez ne arra,
0: mint a racka, meg a puli, meg, és értem, hogy ezek tartoznak hozzánk, és ez a nemzeti öntudatunk része, a racka, meg a puli, de hogy valami kicsit modernebb nevet nem tudunk adni, tényleg rackának kell hívni nálunk. Tehát meghatod, hogy racka a mesterség, és nem tud komolyan, egyszerűen nem tud komolyan menni. Nem?
2: Hogy ültek az asztalnál egy ilyen nagy vezetőségi megbeszélésen egy nagy magyar cégnek az élén, és akkor ebben nem vagyok biztos, kérdezzük meg a rackát. Ki nem van a racka? Szóval azt én
0: igen, és akkor megkérdezzük, mit tud a racka. Szóval, de nyilván nem értünk hozzá, meg okkal fejleszték, tehát nem tökre drukkolunk neki, meg jó, hogy van, csak nem tudom. Na mindegy, gyerekek.
2: Soha életedben nem drukkoltál semminek. Igen. Ez a baj veled, Balázs. Pontalan magyar vagy.
0: Ott a vízlakóin is, az is sokat segített. A vízlakóin mennyien bedőltek annak, igen. Ja, jól van, viszont nekünk van egy kis rövid élmény beszámolunk, gyerekek. Képzétek el, hogy megjárták a foci VB-t azok a játékosaink, akik kijutottak általunk, nehezen jutottak el végül, de eljutottak, elmentek, elutaztak, és kértük őket, hogy egy rövidre hívjanak föl bennünket, ha visszajöttek, mert ugye volt egy egyhetes játékunk, ahol a foci VB-re, talán Bostonban, de nem vagyok benne biztos, lehetett ugye jegyet nyerni.
1: Így van, és minden szállodával, meccsnézéssel, három nap Boston, oda-vissza utazással.
0: Igen. Ugye csilláék nyertek, és három vagy négy napot tölthettek elők Bostonban. Úgyhogy elmehettek, egy fene se tudja, hogy melyik meccsre. Talán a norvég franciára jutottak el, és végignézni a norvég szurkolók evezős mutatványát, eljutni Bostonba négy napig, ott lenni egy futballmeccse, gyerekek. Hát azért erre most sokan irigykednének, vagy megcsinálnák ezt a túrát. És csináljuk, nem számítottak rá, hogy nyernek. Talán mondhatjuk, nem is nagyon voltak felkészülve arra, hogy utazzanak és menjenek, de végül aztán eljutottak.
2: Váratlanul érte őket a nyereség.
0: Igen, váratlanul érte őket az, hogy ők ezt megnyerik. Itt van Csilla, hello Csilla, jó reggel, ciao.
3: Hello, sziasztok.
0: Na, hát ugye ti nyertétek a Hisense játékunkat, és mi kértünk egy élménybeszámolót, meg tényleg baromi kíváncsiak is vagyunk, mert sokszor azért itt szeretjük lekövetni a nyerteseink életét, hogy...
2: Először mondjuk el, hogy egy komolyabb levelezést köszönhetünk nektek a hétvégén, amikor megüzentett, hogy mégsem mentek el. Ezért az egész stáb összeszorult mindenre, hogy most akkor ez most hogy lesz, mint lesz, de végül aztán rávettiteket Anna, hogy menjetek el.
0: Igen, volt egy kis plusz szervezés, igen, ami kellett nektek, ugye? Mert majdnem nem tudtatok elmenni.
3: Hát igen, mert amúgy, amikor az ember így, tehát tényleg én hogy is mondják ezt a, na mindegy, esélytelenek nyugalmával indultam neki ennek az egész játéknak, és én azt hittem, hogy tévét játszom. És ugye, mikor az ember így nincsen rákészülve, hogy na most ő utazgat, vagy ide megy, oda megy, nekünk se útlevél, se semmi. És mikor ugye megnyertük az utat, az is kellett egy pár nap, mire felfogtuk, hogy mi van. És ugye hát neki kezdtünk útlevelet csináltatni, meg biztosítás, meg stb. És hát ugye már ez is eléggé költséges volt, úgymond nekünk, és hát számoltunk, osztottunk, szoroztunk, hát akkor ez nem fog beleférni. De aztán addig tényleg Annával is beszéltünk, meg mi is agyaltunk nagyon sokat, hogy mondom, basszus, hát annyi ember jelentkezett a játékra, meg hát mikor van még egyszer az embernek esélye ilyenre, hogy azt mondtuk, hogy azért is összehozzuk. És marha jó volt, tehát tényleg
0: négy nap volt Bostonban. Ugye négy napot töltöttetek Bostonban?
3: Hát nem igazán Bostonban, hanem Foxboróban. Ugye ott van ez a Gillette stadion, amiről beszéltetek ti is.
1: Aha, és le volt fújva? Várjál, le volt fújva?
3: Nem volt lefújva.
1: Nem volt lefújva a Gillette?
3: Hát annyi a maga a Gillette felirat, az le volt takarva egy ponyvával, de amúgy nem is hasonlított ilyen borotpaha feelingre, vagy valami, tehát nem annak mondtam volna.
0: Egyébként várja csak, visszatérve még egy pillanatra, hogy azért ezt megértsük, mert mi sokszor nem látunk bele a játék utóéletébe. Tehát akkor van egy főnyeremény, ha hetek óta arról szól a rádió, hogy Bostonba, jeggyel, repülővel, akkor hogy jelentkeztek úgy játékra, hogy egyébként útleveletek? Nem lesz szúrás, csak kérdezem, hogy megértsem a működését, pedig 15 éve rádiózunk, de sokszor nem sikerül, hogy megnyeritek a játék, és ott jöttök rá, hogy egy bostoni út. Ja, útlevél. Uh-huh. Aha, érdekes.
1: Igen. Ez jó. Is.
0: Azt hittem, hogy tévé.
3: Hát pontosan így történt, ahogy mondod. Pontosan így történt. Tehát
0: én az abszolút...
3: Figyelj, mi abszolút... Itt vagyok 40 évesen, tessék, itt van élő példa, és még soha életemben nem repültem. A férjem 35 éves, ő se repült még soha életében. Szóval így...
2: Na jó,
0: így akkor mindent értek.
2: Ki retteget jobban a reptéren? Mik voltak a megküzdések? Halljuk.
3: Már mivel
2: kapcsolatban, hogy mennyire, mekkora volt is
3: tesz? A repülőút, hát én marhára paráztam, mert én tériszonyos vagyok. Tehát én előtte már két nappal már azt álmodtam, hogy zuhanok, meg mindent, tehát én teljesen rá voltam stresszelve. A végén az volt, hogy viaskodtunk, hogy kiüljön az ablaknál. Na azért én bepróbálkoztam, mert amúgy három férőhelyes volt a odaút. Szerencsére ablaknál senki nem ült nálunk, úgyhogy mi átkúztunk. De aztán én gyorsan helyet is cseréltem a férjemmel, mert mondtam, hogy jó, ez mégis a te pályád. Tehát én nem bírtam. A felszállás az, hú, hát akkor is teljesen kész voltam, úgyhogy párszor így becsináltam a nadrágba.
0: Milyen volt a stadion? Milyen volt a meccs? Jó volt?
3: Hát az, figyelj, én nem vagyok foci imádó, tehát én abszolút engem nem érdekel, sok hülye kergeti ott a labdát a pályán, engem nem érdekel, de... De figyeljetek, amikor ott vagytok, tehát tényleg az a feeling, tehát kapásból legalább 15 norvég szurkoló közé ültünk be, tehát a tesztoszteron, meg a minden az itt a pálmát, tehát így mondtam is, hogy most már tudjuk, hogy kinek szurkolunk, mert a férjem amúgy francia drukker volt, én egyből norvég lettem.
0: Láttátok az evezés mutatványt? Az evezés.
3: Hát az marha jó, az brutál jó. Tehát mikor ennyi ember is, és azt nem is tudom már pontosan, de 65 ezer férőhelyes volt ez a stadion, és ki is írták, hogy full house-on, tehát 64.500 körül voltak a nézők. Tehát mikor ennyi ember egy helyen, és ráadásul a franciák nagyon szemtelenek voltak, mert berúgták a harmadik gólt, és utána ők evesztek a norvégoknak, úgyhogy nagyon brutál volt.
0: Na, akkor jó élmény volt. Mondhatni, volt visszafelé egy kis amszterdami városnézésetek, ha jól tudom, mert törölték a járatotokat, ugye?
3: Így tehát volt van, itt minden. Ott is kaptunk grátis 12 órát, még ott szét tudtunk nézni, hogy mondta Anna, hogy beszélgettük.
0: Megtaláltatok a belvárost, bejutottatok Amsterdamba. Sikerült.
3: Ha az előzményeket csak adottunk.
0: Jó, tehát, hogy sikerült Amsterdamot megtalálni, Amsterdam repterét, hogy ki tudtatok menni a központba, és visszajutottatok a reptére, jó?
3: Így van, sikerült minden. Ráadásul odafele volt inkább kalandosabb, mert a Bostonban, ahogy leszálltunk, a transfer, ugye intézett nekünk a Hisense, marha aranyosak voltak, mert tényleg mondtuk, hogy kicsit nehézségekbe ütközött nekünk az utazás, és még intéztek nekünk transfert oda-vissza.
0: Milyen jó arcok.
3: Nagyon, nagyon, tehát tényleg amúgy le a kalappal előttük.
0: Amit nem sikerült használni, mert nem tudtatok a transferről, ezért buszoztatok a szállásig.
3: Aha. Hát azért, mert én ügyesen a töltőmet, a telefontöltőt én bevágtam a bőröndbe, ugye az felkerült a repülőre.
0: Azért
3: egy
0: erős csapat vagytok így a férjedre.
1: Első utazás.
3: Igen.
0: Erős csapat.
3: Velünk mindig ott történik valami, tehát én gondoltam. Ott a Hisense privát transferet, meg
0: buszoztok be a szállodából, lemerült mobiltelefon. Jézus Isten, csoda, hogy a meccse kijutottatok, te jó Isten.
3: Igen, úgyhogy utána azt mondom, kérem csak. Tantunk, jegyet nem vettünk, úgyhogy már nem sikerült, úgyhogy végig attól féltem, hogy nehogy majd izé megbüntessenek itt minket, vagy valami. A Bostonban az egy megálló, az 35 perces út volt, és így 80%-al ment a busz. Tehát az nagyon brutál volt.
0: Nagyon
3: kapaszkodtunk
0: jó.
3: Rendesen.
0: Jó, írnak egyébként itt hallgatok, nagyon jó, hogy nagyon jó, hogy az jelentkező játékára nincs útlevele, pénz és utálja a focit is.
1: Jó, de a tévére jelentkezett szegény.
0: Ez zseniális egyébként. Elmondhatjuk, hogy focit utálom útlevele, nem volt, ott voltunk Bostonban egyébként a végére megszerint.
2: Amúgy ez bizonyítja azt a tézis, hogy ez mindig a jó dolgok azokkal történik, aki egyáltalán nem akarják.
0: Igen, nem tudják, hogy hova jelentkeznek.
1: Igen. Kérdezik többől, hogy nem vagy egy Júli rokon.
3: Nem. Életem első nyereménye volt tényleg, tehát ez így, még mondom, legfeljebb max a farsangi bálokon, a gyerekeknek az iskolába, a tombolán, ha nyertünk valamit, tehát ez tényleg nekem nagyon úgy indult, hogy biztos, hogy nem fog összejönni.
0: Hát nem volt minek nem összejönni, mi nem tudtátok, hogy mi a főnyeremény, úgyhogy... A tévé, hát nem tévé, mint Amerikában. Ja, várjál, Józsi útlevél.
3: Igen, az is a telefon hívás közben esetleg, mikor rákérdeztél, hogy szeretnél nálunk valaki a focit, akkor tudatosult bennem, hogy basszus, ez most nem tévé, hanem utazás. Úgyhogy nagyon mondom, sok hatás volt.
2: Lesz, nem bocskodták volt.
0: Ilyen durva lehet ezt most hallani azon hallgatóinak, akik a félkezüket odaadták volna, hogy lejussanak Bostonba.
2: Írják az üzeneteket a hallgatók. Megkeressünk.
0: Repülő, útlevél, Boston. Nagyon fura. Na mindegy, de akkor nagy élmény volt csinálni, ez a lényeg, hogy akkor nagy élmény volt, hogy éreztetek magatokat. Még ha nem is tudtátok, hogy hol vagytok. Aha, jó.
3: De biztos.
0: Jó van, párod is élvezte.
3: A lábamat lejártam.
0: Párod is élvezte.
3: Igen, nagyon.
2: És a gyerekek túlélték a hiányotokat?
3: Ilyen hát voltatlan. Igen, azért volt, amikor már telefonon hívogattuk őket, tudod, azért már kicsik azért csak, jaj, mikor jöttek ma haza? Egy nap 20-szor elmondtam, akkor se volt elég, tehát, hogy mikor jövünk haza. Várták már nagyon a kicsik, ők nagyon, még nem voltunk ennyit külön.
0: Na jó van, hát akkor
3: úgy megérezték egy kicsit.
0: El kell kezdeni. Csilla, örülünk, hogy kiutattatok, ott voltatok. A végén azért összeállt a program.
3: Igen, nagyon szépen köszönjük tényleg mindenkinek, mert több szálon ment így, és a segítség is megint.
0: Igen, Anna sokat dolgozott ezen,
3: úgyhogy.
0: Annának is köszönjük. Puszi, Csilla.
3: Imádom.
0: Csáó, köszönjük, örülünk.
3: Sziasztok, én is.
0: Erről írja valaki, és ne is, milyen volt a Lakers meccs. Gyerekek, ez az átlag, szóval, hogy ezt mi nem tudjuk előre, ugye, most nem magunkat védem, de ha valaki jelentkezik egy játékra, odaadjuk, ki hányatott sorsúan, ki kicsit máshogy, ki focit szeretve, nem szeretve, ezt mi már nem tudjuk eldönteni, hogy a nyeremény hova megy, de sok ilyen hallgatónk van. Jelentkezik egy játékra, és amikor megnyeri, akkor jön rá, egy Józsi útlevél. Ja, Józsi, ez Amerika.
1: Ugye messze van.
0: Egyszer sajnos, ez így működik.
2: Tudod, aki nem értékeli az élet apró meglepetéseit.
1: De elég az apró mi?
0: Abszolút, gyerekek.
2: Annyi, hogy a High Sense egy évig meetinget ezen, hogy mi legyen a nyeremény játék és győzés mindenkivel.
0: Jöttek, értek csillájuk, akik még a megyét sajták. Igen, igen.
2: Szeretném fejlőzni a hétvégén.
1: Messzire,
2: amikor elkezdtünk mi levelezni, ugye emlékeztek rá, hogy
0: igen.
2: Most akkor ezt hogy oldjuk meg, hogy lesz ez? Ja, Isten.
0: Nagy melónk volt benne, hogy elmenjenek, hogy Anna rávegye őket, hogy hogy tudunk nekik segíteni.
2: Max 12 ember dolgozott ezen, nem volt gáz.
0: Igen, hát ők megnyerték a játékot, mert másnap megírták az e-mailt, hogy nem tudnak elmenni, mert se idejük, se pénzük, se
1: útlevelük,
0: gyerekük semmi. Van egyébként, sem álltam, hogy nem hiszem el, hogy jelentkeznek a játékra, hogy miért jelent.
2: De, tényleg nem, de úgy írták meg a levet, hogy már meg volt az útlevél, tehát megcsinálták már, tettük már, mínuszba voltak akkor, és úgy döntött, hogy na így már nem.
0: Igen, ott viszont eljöttek, hogy olyan három gyerek, nem tudok, hogy haza. Óriási. De kijutottak, ott voltak, jó volt, úgyhogy jó helyre ment. Jövő mindjárt, gyerekek, itt vagyunk, 8 óra van.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne menni.
5: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
5: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

0: 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
4: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
3: De hát honnan tudtad?
4: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
5: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
6: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
7: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
8: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
9: Fritman. Bor, ami sztorikat ír.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Milli palackos jeges kávé 399 forint. Két termék vásárlásakor a 280 g-os Pik Piccolino sertésvirsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
12: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
13: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
14: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a nemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
16: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
17: Megnyílt az ország legnagyobb medencés szakáruháza a Savoia Parkban. Nézd be hozzánk, és szerezd be mindent, ami nyárra kell. Medencék, gépészet, medenceporszívók, fűtés, strandcikkek, hangulatfények, jacuzzik, szubdeszkák és elektromos biciklik. Aqualink medence és szabadidőszaküzlet. Savoia Park, Hunyadi János út 17. Aqualink.hu.
18: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.
19: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Adam Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake, július 16-17-18, Velence.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Rock, a fordulót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Alaposan átírta a betakarítás idejét az időjárás. Európa szerte küzdenek az erdőtüzekkel. Több városban is megbénult az olasz légi közlekedés. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nem tér vissza a sivatagi hőség egyelőre, sőt a héten többször is készülhetünk frissítő záporokra. Ma is egy hideg front alakítja az időjárást, záporok, zivatarok előfordulhatnak. Közben már úgy tűnik egy újabb hőkupola érkezik Európa fölé, részletek híreink végén. Tovább küzd a szárazsággal Európa, tűzoltók százai próbálták megfékezni a hétvégén az erdőtüzeket Portugáliában. A tűz még csütörtökön pattant ki, vasárnapra már körülbelül 12 ezer hektárt érintett. Spanyolország 120 tűzoltót és 45 járművet küldött Portugáliába, Olaszország és Spanyolország tűzoltó repülőgépekkel segít. Közben Görögországban Tesszaloniki külvárosában egy újrahasznosító üzem gyulladt ki. A mérgező füst miatt a környéken élőket arra kérték, zárják be az ablakaikat. Spanyolországban több mint 2000 hektárnyi területet perzselt fel az erdőtűz Costa Brava térségében. A környéken élőket és a turistákat arra kérték, kerüljék az érintett területeket. Az idén is átírta az időjárás a mezőgazdasági munkák rendjét. Az ország nagy részén a megszokottnál korábban indul meg a betakarítás. A tartós szárazság miatt minden eddiginél korábban kezdődött az aratás, és bár a gabona minőségével nincs gond, a mennyiség elmaradhat az átlagostól. A csapadékhiány különösen a kalászosokat és a kukoricát viselte meg. A napraforgó ugyanakkor jobban alkalmazkodott a forró száraz időjáráshoz, így annál a növénynél kedvezőbb termés eredményre számítanak. Ismét aktív az Etna, lávát és hamut lövelt ki magából a tűzhányó, ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni a hétvégén. A korlátozásban Budapestre induló járat is érintett volt. Tegnap egyébként más olaszországi repülőtereken is megbénult a közlekedés, a nápolyi és a milánói légi kikötőkben a dolgozók tartottak sztrájkot. Vihar miatt szakadt félbe az amerikai függetlenség napi ünnepség Washingtonban. Az Egyesült Államok 250. évfordulója alkalmából rendezett programról több mint 10 000 embert kellett kimenekíteni. A hatóságoknak biztonsági okokból ki kellett üríteni a George Washington emlékmű környékét. Az ünnepség később rövidített programokkal folytatódott. Donald Trump elnök másfél órás késésre mondta el ünnepi beszédét. Az estét végül tűzi játék zárta. A túlnyomóan napos időben bízhatunk, ám egy hideg front érkezik, majd helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délután 28-30 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap is napos és felhős időszakok váltják, majd egymást, főként északkeleten készülhetünk záporokra. A hűvösebb hajnal után délután 27 és 32 fok közötti értékekben bízhatunk. Szerdán sem lesz még jelentős változás, a hét második felétől viszont szárazabb idő érkezik, a meteorológusok pedig erős UV-sugárzásra figyelmeztetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok. Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri. Ezt

0: folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra után, pontosan 10 perccel, hello, bello. Igen, hát ezek után
2: sokan még gyászolnak. Igen. Gyászolnak, mert elvesztettek valamit, ami soha nem volt az övék.
1: Igen, ezek után a konténnyertest is keresétek meg, hogy sikerült a nyereményt kielvezni, írja valaki.
2: Gyerekek... Nem nyitotta ki azóta állítólag. Megkapta, és azóta sem nyitotta ki a konténnyert. Igen.
1: Ezen higgyétek el, mi is egy kicsit mindig meglepődünk, de ugyanakkor örülünk, hogy eljutottak mi ennek ellenére, hogy mindenfajta dolgot állítottak ők, hogy miért nem tudnak elmenni nagy szervezéssel, Anna segítségével, szervező munkájával kapcsolatban kiküldtük őket, és szinte felerőltettük őket a repülőre, hogy már pedig menjenek. De ez minket is mindig meglep, hogy amikor van egy bostoni út, amihez nyilván kell útlevél, és kell minimális pénz, és itthon kell adni a gyereket, valaki meglepődik, hogy megnyeri, kiderül, hogy van 3 gyereke, nincs útlevele, és egyébként azt hitt, hogy tévét nyert, és nem bostoni utat. Nem, ezzel nem nagyon tudunk mit csinálni. A dolgot azért mutattuk meg, mert happy end lett, elmentek, jól érezték magukat, nagyon hálásak voltak, nagyon nagy melója volt itt ennek sok embernek, hogy ők elmenjenek, de így alakult. Tehát, hogy egyszerűen több ezer jelentkezőből nem mindig tudod megválaszolni, hogy ki nyer, ki veszi, nem tudjuk lekázni.
2: Azt kérdezik, hogy Júli, ebben az egy hétben merre volt nyaralni?
1: Igen. De itt pont ezt mondtam.
2: Magyarország, esetleg Portugália.
1: Eszternek, Ferinek, hogy azért ez még 15 év rádiózás, de engem is meglep, hogy emberek úgy jelentkeznek játékra, elvéve másoktól a lehetőséget, hogy se útlevele, 3 gyereke van.
2: Nem ez történt, Balázs. Nem ez
1: nem
2: történt.
1: Tud elmenni, és egyébként meg na mindegy. De elment, és happy end.
2: A szerencse forgandó, erre
1: nem,
2: mondják.
1: Igen, de nem őket bántom, csak a jelenséget próbálom ábrázolni, hogy azért ez meglepő. Na, ja, hogy bostoni út, ja, nem tévé, azt hittem, ja, hogy külföld.
3: Hát volt tévénk is öt, na, ne lovagolj már ezen.
2: Nehéz téged komolyan venni, úgyhogy kilátszik a melbimbót.
1: Így kell hagyni a gyereket, hogy Amerika az nem Magyarország. Ja, minden, ah, te helyetek, jó, hogy nem tudjuk vinni őket. Ja, nem, mert újszülött. Ah, de érdekel, akkor mit csinálok ebben a játékban? Nem tudom, azért elmegyek. Jó, megyek, hova? Hát azért, na, azért volt benne
4: volt benne, de azért volt, mert gondolj bele, hogy van egy olyan házaspár, akik életükbe egyetlen egyszer voltak Görögországban.
1: De ez az egyetlen a világon, semmi baj.
4: Azért nem csináltattak útlevelet, mert csórók, semmi baj. És nincsen arra pénzük,
1: de
4: hogy utazzanak.
1: De ez semmi baj.
2: Bántsuk őket, így van. Csórók!
1: Nem ez a lényeg. Csak tehát, na, itt meg van egy játék, ami arról szól, hogy Bostonba lehet elmenni.
4: De és arra olyan kicsi az esély, tudod?
1: Nem, ők elmondták, hogy nem tudták, hogy ez egy bostoni út, és engem ez lett meg.
2: Kellett, hogy elmenjenek ide.
4: Tudták ők egyébként, hogy ez ők igazából tévére hajtottak, nem is gondolták, hogy ekkora szerencsérheti őket, de mondtam, hogy ne akarjátok azt az érzést megtapasztalni, hogy adott nektek egy ekkora lehetőséget a Jóisten, és ott ültök majd 30 év múlva kéz a kézbe a párod, és azt mondott, hogy ha elmentünk volna
1: Bostonba.
4: Mondtam, hogy ez egy nagyon-nagyon rohadt érzés, és hidd el, ha elutaztok, meg fog fordulni, mondom, az életetekbe ez a dolog, és úgy hidd el, már a holland utat szervezik, kérlek szépen. Tehát annyira tetszett nekik Hollandia, hogy most szépen mozgósítják a kis plusz pénzeiket, és
3: gyerekkel.
4: Mennek. Hát ez az.
2: Azokat
3: és megjelent
2: azóta
3: a másik oldal. Inkább az a furcsa, hogy nem adtatok költőpénzt.
2: Én elmagyarám, én akartam adni költőpénzt, én már írtam is mindenkinek, hogy adjunk neki költőpénzt, hagyjuk is ezt annyiban. Viszont szeretném elmondani, hogy ennek a jelenségnek van amúgy másik megfelelője is, amikor négy lány elmegy bulizni, abból 3 kapatos, mert kell neki egy kandul azonnal, és az negyediket elviszik, aki csak inni akar egy gin tonikot. Melyik fog hazamenni egy nagyon durva, kigyúrt svéd faszival?
1: A negyedik.
2: És ez azért van, mert ez a törvény, hogy csak az kaphatja meg, aki nem akarja igazán. Ez van.
1: Igen.
2: Ez van.
1: Mert tényleg így van.
3: Mit ne akarjak, várja.
1: Eladták a tévét, azt mondja valaki. Igen, jó. Melós volt, de kijutottak, az a lényeg. Helyesen voltak, aranyosak voltak, kijutottak gyerekek. Csak mondom, engem azért egy-két dolog így mindig meg. Még mindig meg tud lepni. Egy-két nyertesünk, egy-két történés itt a rádióban, de tök jó. Úgyhogy ugye itt, ha valaki nem hallotta volna az első fél órát, csak mondom, hogy itt a bostoni utunk nyertesét hívtuk, aki a Hisense játékkal végül is megnyerte a főnyereményt, és elment ugye Bostonba, és megnézett egy francia-norvég meccset a pasiával, férjével, ketten mentek, és ez volt ugye a Hisense játékunk főnyereménye.
4: Nagy dolog ez. Elmész Amerikába.
1: Nagyon nagy, gyerekek, ez egy óriási dolog.
2: Mint amikor elvittél minket a Maldívra, amire ugye soha nem lett volna bátorságunk, vagy pénzünk, vagy a kettő együtt, és akkor elmentünk mindannyian, és aztán utána mi lett? Nézd meg, a csórok már most mennek megint Maldívra.
1: Konkrétan külön gépeket indítanak miatt, azóta érted, a második lakhelyetek volt. Reggel már jövök be a Zsülmáit, Maldívos képeket nézeget, hogy hova repült, te októberbe repülsz, hát érted, kinyitottam a szelencét.
2: Így van.
3: Megmutattad nekik a jót.
1: Annyi rosszon túl azért van élet még máshol is.
2: Nem azért megyünk, azért érzik, hogy ott lehetne nyitni egy bódét esetleg. De hogy szerintem ez ugyanilyen, hogy ők nem mertek volna maguktól soha utazni, és most lehet, hogy egy óriási nagy izé lesz belőlük.
1: Tök jó, menjenek.
4: Ezért mondtam, hogy meg kell fordítani a sorsot. Mindenképpen el kell menni. Ha ezt odaadta nektek a sors, akkor ezzel élni kell, mert okolni fogjátok magatokat.
1: Így van, de én sem azt mondom, hogy bűn, ha valakinek nincs pénze. Én sem azt mondom, hogy valakinek nincs útlevele, az baj. Engem az lep meg, hogy egy bostoni útra jelentkezel, és nem tudod, hogy el tudsz menni Bostonba. Érted? Tehát ez lep meg igazából. Ennyi.
2: Kicsibó, most leírtad a trigger pontot. Képzeljétek el, ha már utazás, átmentem újra rakamazon.
3: És a gumis? A gumis?
2: Láttam, a rakamazi gumis zárva volt.
4: Prémium kandó. Elvitték.
2: Zárva volt a rakamazi gumis, de tudtam, hogy a felhívtam, hogy kinyitott volna.
1: Ő a gumisod, aki anyától gumit cseréltél, és prémium kandó volt.
2: Aki anyámon gumit cserélt.
1: Igen.
2: Így is van. Szóval, hogy azért itt vannak még egzotikus helyek az országban. Ne felejtsétek el, ha mentek nyaralni, ugorjatok be a rakamazi gumishoz.
1: Nem kell mindig Bostonra menni.
2: Nem kell mindig, ugyanolyan jó. Sőt.
1: Na gyerekek, mi pedig megyünk tovább, és vendégünk van, mert hogy egy nagy dolog történt vele, és hát ennek szeretnénk egy kicsit teret adni. Ugye őt nagyon kedveljük, nagyon szeretjük, és 30 év után vendégünk ugye visszatért Nigériába, hogy meglátogassa a családját. Gyerekek, már a történet önmagában zseniális, hogy meglepi az édesapját, visszatértő Nigériába. 30 év után, ugye titokban történt volna az érkezés, aztán ez nem sikerült, és 2 hónapot töltött kint Nigériában a családjával. Az egész történet teljesen lehetetlen, ahogy ő megérkezett ide Magyarországra valamikor a 90-es években, amilyen karriert ő befutott, és most 30 év után ő visszament a család látogatására Nigériába, és 2 hónapot töltött kint, hétfőn érkezett vissza. Nem is tudtam, hogy ilyen sokat volt kint. És meghívtuk, hogy meséljen nekünk arról, hogy milyen volt kint, milyen az ország, milyen volt újra a családot látni, mert hogy ő valamikor az ELTE jogi karának ösztöndíjasaként érkezett Magyarországra, de elragadta a pop szakma.
3: Az el.
1: És hát ugye
3: 2 hónapot volt kint, azon gondolkodtunk, hogy telefonon hívjuk föl, de képzeljétek el, hogy az egyébként se éles magyar nyelvtudása mit romlott a 2 hónap alatt, úgyhogy élőben van.
1: Igen, úgyhogy élőben itt van. Szia Pákó!
3: Jó reggelt!
1: Szia Pákó!
3: De jó, úr, látni titeket! Hazatértem Nigériából!
1: Hazatértél, és itt olvassuk, hogy mennyi minden történt veled. Figyelj, ez egy kulturális utazás volt, egy család egyesítő utazás, 30 év után. Ugye kerek 30 éve nem voltál otthon.
3: Hát nem is 30 év után, hanem 34 év után.
1: 34 év után.
3: Elévült? Elszámoltam alaposan.
2: Hány éves vagy, Pákó? Kezdjük már ezzel, mert nagyon fiatalnak nézel.
1: Most hány éves vagy?
3: Most jelenleg én 76-ba születtem.
1: 76, akkor 50 éves vagy. Figyelj ide, tök őszintén válaszolt meg nekem ezt a kérdést. Mi volt az oka, hogy eddig nem mentél? Elévült, bűncselekmény, nem mehettél, kitiltottak, most halt meg, aki téged elküldött. Mi történt, hogy te 30 évig nem mentél haza?
3: Hát az igazából azt történt, hogy a félelem volt bennem, hogy minden azon megyek is, megbetegszek, tudod. Mert
1: hát te hülye vagy. Nigériai betegségektől féltél.
3: Igen, a szúnyogok, tudod. A malária, tudod.
1: Malária.
3: Nehogy megkapom a malária, és soha többé nem fog meggyógyulni. És a féltem, hogy már idegenek éreztem magamat, azt, hogy a családomtól már nem oda tartozok, tudod. Igen, és pont azért nem is mentem haza, mert a féltem, hogy
1: a betegségektől, a maláriától.
3: A maláriától, idegenek érzem magam, érted, tudod? A családomba, és így eltelik rengeteg év, és
5: egyre
3: most,
5: jobban féltél.
3: Egyre jobban féltem.
1: És akkor most mi változott, vagy akkor most minek a hatására indultál el?
3: Ez a hatással jutottam rá, hogy a édesapám már 85 éves, és a
5: annyit imádkozom, hogy Istenek, hogy éljen nagyon-nagyon sokáig, és szeretné ott látni.
1: Mert aha, tehát tudom, ez volt a cél, hogy még akkor láthass az apukádat, aki 85
5: igen,
1: éves.
5: Igen, és megholegettem, megpuszolom.
1: Na várj, milyen volt a találkozó? Kiértél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísért?
5: Nem, egyedül.
1: Tök egyedül mentél?
5: Tök egyedül utaztam Nigériába.
1: Azért egy frankfurti átszállás nem megbíztak.
5: Magányosan, táskával, tudom, így tippele magamba. És amikor megérkeztem Nigériába, hát el kell, hogy mesélem nektek, hogy ott váltak a családtagom.
1: Kint a repülőtére?
5: Kint a repülőtére.
2: Hány testvéred van?
5: Mi haton vagyunk, de már búvik a család, már ott vannak a gyerekek, már elmentek a fiéhez, már mentek, tudod. És mindenki ott váltak a Nigériába.
1: Ne csináld, vártak a reptéren.
5: Igen, vártak, igen. És mielőtt én kijöttem a repülőtérről, rengeteg ellenőrzés volt, legalább 30, és táská, paszport, és minden állomásnál pénzt kell adni, hogy tovább engednek el.
1: valami nem változik.
5: A kijárat kapuj.
1: Levettek egy kicsit.
5: Ami soha nem tapasztaltam Európából repülőtérre, és mindenkinek pénzt adok, hogy tovább megyek az állomásról.
1: Ott még azért működik a korrupció.
2: Ez volt.
1: Igen, rendben.
2: Azt mondják, ez az epotemista mondok.
5: Igen, szokásos Nigériában, hogy ilyenek a repülőtérre.
1: És milyen érzés volt őket meglátni?
5: És amikor kijöttem, és akkor annyit hallottam, hogy a Fekete Pákó, ez ki van a nevem?
1: És ki volt?
5: A családtagom.
1: A család kiabált, hogy Fekete Pákó.
5: A nővérem, a húgom, annak a gyerekei, tudod, és akkor mindenki ott voltak, tudod. Fekete Pákó, által néztem, mondja, azt a mindenit, te vagy az Lola, te vagy az Kofó, én vagyok Fekete Pákó.
1: Nem hiszem.
5: És akkor nem is igaz, nevemre szólították, hanem azt, hogy Fekete Pákó, érted, tudod, Nigériában, erre nem számítottam, engem is megleptek.
1: És apukád is ott volt, ki jött a reptérről is?
5: Nem, apukám nem tud jönni, már 85 éves, már alibi menni.
3: Meg ő nem ő.
5: Nem tudják odavinni a repülőtérre, mert ahol lakik, messze van a repülőtér. És beszálltuk az autóba, azt hiszem, ilyen este 11-kor érkeztem Nigériába, de nem egyből mentem apámhoz, mert annyira lefáradtam, tudod, hát magánosan utaztam, vándorok össze-vissza a világon.
1: Akkor szállodáztál kicsit, pihentél egyet, és utána találkoztál apukáddal.
5: Persze, mert leszálltam a Párizsba, és a Párizsban újra kellett foszállni a másik gépre, amit elvisz a Nigériába, és a Párizsban ott kellett maradnom legalább 5 órá, ott átszállok a másik gépre.
1: Jó, hát ez van egy nemzetközi nagy átszállásával ilyen.
5: Választom,
1: hogy igazából. Hogy milyen volt apukáddal találkozni? Mesélj el azt a pillanatot, hogy az milyen volt.
5: Másnap fölkeltem, és elmentem az apukámhoz, elvitt engem a öcsém, Kosova, és apám már ázába, az elkére, figyelt rám. Valaki
1: elszólta magát.
5: Elszóltad magát, hogy a Fekete Pákó megérkezett.
1: Meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, de valaki elszólta magát.
5: Valaki elszólt maga a családon belül.
1: Apukád lekínált az erkélyen.
5: Az erkélyen, amikor megérkeztem, és akkor így kukuská. Csak megjöttem, fölmentem hozzá, apa, te vagy az, olyan kedves szöveket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem, én vagyok a fiat. És megülegettem, és sírt. Én is sírtam.
1: Hát 35 év után. Az igaz az a történet, hogy ő megnézte, hogy hol vannak az anyajegyeit?
5: Igen, és ez követően az apám azt kérdezte, hogy tényleg te vagy az? Mondja, hívod, apa, én vagyok Lapita Ludája. Én vagyok a Fekete Pákó. Azt mondta, megvége engem a testemet. Mert ő emlékszik rá, amikor világra hozta engem, hogy van egy hanyagyegyem a fenekemnél.
1: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a paterod az
2: anyja. És meg kell nézni neki, és ki tudja, kivel vissza Nigériából.
1: Ezt nem hiszem el. És megnézte a pater az anyja egyedet a fenekedet.
5: Igen, és azt mondta, fiam, tessék, gyere velem, menj szobába, csak akkor letudtam a gacsámat, és akkor...
2: Egy részben túlra, nem?
1: Teljesen szírelni.
5: Figyelj,
1: én ezért
5: szeretem. Nincs mi szégyenem, és akkor édesapám.
1: És ott volt az agyajegy.
5: És ott volt.
2: Rátapott egy nagyot, aztán
1: de a pater mekkora forma? Oké, örülök neked, de azért csekkoljuk, hogy tényleg kell. Hát várjál, hát ha most vagy ugye 50...
2: Kicsit, hogy idén hány pákó jött már haza.
1: Akkor ő 15 évesen látott utoljára. Hát ha 35 éve nem voltál otthon, ha 50 vagy, akkor 15 évesen találkoztál utoljára a fateroddal.
5: De igazából ez is történt, igen, nagyon-nagyon régen. Akkor még nagyon fiatal volt, katona volt, tanított a iskolába is, és újra látni most, amikor azzal mentem, teljesen megdöbbentem, hogy a apa is mennyit öregedett, tudod.
2: De videó nem szoktatok beszélni? Én videócseten nem beszéltetek?
5: Beszéltünk, csak azt nem láttam rajta, mert mindig mosolyogott, tudod. Mindig mosolyogott, mint a tele van energiával, de az teljesen más, amikor azon mész és találkozik édesapádat személyesen, és megnézel alaposan, hogy milyen energia van benne, milyen állapotában van, és akkor jöttem rá, hogy apa már nem tud annyira úgy mozogni, ahogy a kéne, tudod. És akkor ilyenkor oda kell figyelni a lépéseire.
2: Elszomorodtál azért egy kicsit?
5: Persze, hogy ne.
1: De az öregnek azért még jó a személy, írja valaki, azért egy fekete testen egy barna anyaiért megtalálni. Lassul az öreg, a szeme még jó. A szem azért még készült. Hogy élnek? Milyen körülmények között? Mekkora város ez? Vagy ezt hogy kell elképzelni?
5: Én a Lagosba szálltam le. A Lagos olyan város, ahogy olyan népesség van a Lagosba. Az volt a régen a főváros a Nigériában, a Lagos, és a Lagos annyira ének a Lagosba, majdnem 30 millió. Csak egy város, ahol többen ének, mint az egész Magyarországon népesség. És így idegen nekem, hogy a Lagosba, ahol apám nem messze lakít Lagostól, hogy olyan hangos emberek, pénzek kúzzanak minden nap, nincs áram ellátás, nincsen víz ellátás, gondoljatok bele, és nekem oda kell figyelnem, mit iszok, mit teszek, tudom, mert nekem az európai, a magyar gyomrom van, és a...
1: Fekete ember, aki hazamegy, de fél az otthoni fertőzésektől, de neki már magyar pH-ja van, magyar bélbaktériummal, és fél elkapni valamit a szülőhazájából, ezért inkább szállodában lakik.
2: De nem hiányoztak az otthoni ízek amúgy? Az otthoni ételek nem hiányoztak?
5: De persze, hogy hiányoznak. Meg is ettem okát, azon gondolkodtam, bármi is történik velem, akkor sem legyen hasmenésem, vagy fosog, teljesen mindegy, de akkor is megkóstolom, mert annyira jelzik.
1: Elkapott?
5: Hát elkapott a hasmenésre, és akkor arra kértem, hogy amíg kélek, amikor lepkoszolom, fosztok nekem, ne tegyétek bele a kajába. Ez mindig jön egy erős paprika, mert ez nem bírja a gyomrom, és attól fosok, hogy meg is elhoz.
1: Volt egy kedvenc kaja gyerekkorban? Tehát ugyanúgy, ahogy mit tudom én, itt is megvan a gyerekek kedvenc kaja, neked volt ott kint Nigériában kedvenc ételed? Gyerekkorodban, amit szerettél?
5: Persze,
1: mi volt egy kedvenc kaja?
5: Hát a kedvenc kajám, amikor a gyerekkorban az volt, hogy a pandédiám akra egusszíve. Tudod, a pandédiám, ez ilyen pandédiám, olyan, mint a buszodára, tudod, amikor megfolytuk a forró vizet a gázon, és ráhoztuk a buszodára.
2: Tudod,
5: ez a
2: nyúlós,
5: nem, hogy így lehet is gyúrni. Ez akkor az ilyen nyúlós, tudod, és imádtam, és ettől volt a bajom ez a fajával.
1: Mert olyan finom. Gyomrod itt Európában érzékenyed.
5: Csak hasmerés a hokhoz.
2: Ilyen pörkölte leszik, azt hiszem, és akkor így tunkolják be a pörkölt. Nem, hogy ezt így úgy használják, mint a kenyeret, hogy így tunkolnak vele.
5: Igen, bele tukáljunk, aztán így bele a számba, és nyúlik, tudod. És olyan, Ugyan fiam.
1: És akkor te vigyázva magadra, a szállodában laktál, és mentél a családhoz vissza a szállodába. Mentél a családhoz vissza a szállodába.
5: Igen, a szúnyog miatt. Szerintem a szállodában, a szállodában ki kell. A szállodában kéne laknom. És a szállodában, hát nagyon-nagyon szép a szálloda, amit választottam magamnak, és így utaztam a hely, olyan egy koszlekedéssel apámhoz, gyerekkoromban akartam idézni, mert én is utaztam ezzel a koszlekedéssel, és ígyétek nekem, hogy amikor szállodában voltam, és édesapám is elmondta, meg ocsim is mondtam, most jelenleg Nigériában van ezt a kidnapping angolul.
1: Aha, ez a emberrablás.
5: Emberrablás, és a cserébe kéne legalább 50 millió nehéra, amiből rengeteg
2: ember. Balázs fizette volna.
3: Egy ember, aki ellopna.
1: Nem voltál beszélve. Mindjárt még az événybeszámolom, hogy mindjárt csak mennünk kell. 8:09 pontosan 1 percet, de mindjárt hallgatunk még nigériai történeteket. Itt vagyunk rögtön.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Nyerj S-büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-büdzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spár.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
11: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: legyen.
1: Alaposan átírta a betakarítás idejét az időjárás, elindult a jelölés a Gundel Károly díjra, ismét aktív az Etna, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nem tér vissza a sivatagi hőség egyelőre, sőt a héten többször is készülhetünk frissítő záporokra. Ma is egy hideg front alakítja az időjárást, záporok, zivatarok előfordulhatnak. Közben már úgy tűnik egy újabb hőkupola érkezik Európa fölé, részletek híreink végén. Közben túl vagyunk a nyár eddigi leghidegebb éjszakáján, és igaz, senki nem érezhette igazán a bőrén. A Mohos-töbör különleges mikroklímájában szombaton dőlt meg a nyári negatív rekord, -3,8 fokot mértek a kutatók a töbörben. Az idén is átírta az időjárás a mezőgazdasági munkák rendjét. Az ország nagy részén a megszokottnál korábban indul meg a betakarítás. A tartós szárazság miatt minden eddiginél korábban kezdődött az aratás, és bár a gabona minőségével nincs gond, a mennyiség elmaradhat az átlagostól. A csapadék hiány különösen a kalászosokat és a kukoricát viselte meg. A napraforgó ugyanakkor jobban alkalmazkodott a forró száraz időjáráshoz, így annál a növénynél kedvezőbb termés eredményre számítanak. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra, a vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Mindenről Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke beszél.
2: Mint egy 20-25 éves szakmai múltak kell, hogy rendelkezzen, aki

0: A repülőterét is le kellett zárni a hétvégén. A korlátozásban Budapestre induló járat is érintett volt. Tegnap egyébként más olaszországi repülőtereken is megbénult a közlekedés, a nápolyi és a milánói légi kikötőkben a dolgozók tartottak sztrájkot. A túlnyomóan napos időben bízhatunk, ám egy hideg front érkezik, majd helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délután 28-30 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap is napos és felhős időszakok váltják, majd egymást, főként északkeleten készülhetünk záporokra. A hűvösebb hajnal után délután 27 és 32 fok közötti értékekben bízhatunk. Szerdán sem lesz még jelentős változás, a hét második felétől viszont szárazabb idő érkezik, a meteorológusok pedig erős UV-sugárzásra figyelmeztetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, 3-9 lesz, pontosan 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Időjárásunk, Ferenc?
1: Gyűnnek.
0: Gyűnnek, jó.
1: Esőgyűnnek.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Szerelvénybolt úr is vissza. Visszatéreget hozzánk, kicsi eső, és aztán napról napra gyűlik majd újra a fejünk felé a hőkupola. Mi pedig ugye Pákóval beszélgettünk, mert hogy egészen érdekes a történet, megható, és tényleg nagyon durva, hogy 35 év után látogatott ő vissza Nigériába. Találkozott újra a családjával, találkozott újra az apukájával. Egy teljesen más kultúra, ami ismerős lehet neki, ahol ő született, és ott él 15 évet. Tehát 35 év alatt az ember az élettől elszokik, és én kérdeztem Pákót itt a szünetben, hogy miért nem vitt magával stábot, vagy valakit, aki ezt leforgatta volna, és lett belőle volna egy reality, és azt mondta Pákó, hogy ő se tudta, hogy mi vár rá ott Nigériában, és ezért nem akarta, hogy menjen vele bármi, mert hogy 35 év után hazamenni Nigériába, az nem tudod, hogy mi vár rád. Nem tudod, hogy mi van ott.
1: Így van, abszolút nem tudom, mi vár rám, mert ilyen évek, ilyen idő, hogy egyszerűen nem tudom, hogy hazamegyek-e, hát érted, például apám is azt mondta, hogy én vagyok az igazi.
3: Meg most képzeld, apád nem szólt volna a stábhoz.
0: Igen, apád még egy stábot is
1: meglett.
0: Ugye Pákó elmesélte, hogy az apukája megvizsgálta, és anyajegyeket keresett, született születések pillanatában, ilyen ikonikus anyajegyeket valójában.
4: Nigériában rengeteg az unokázós csaló, és emiatt volt ez, hogy nem tudják, hogy kinek higgyenek a szemüknek, vagy minek?
1: Így van, emberrablás is van.
0: Igen. És ugye ott hagytuk abba, hogy a szállodában laktál, mert hogy féltél a fertőzésektől, malária, szúnyog, fertőzések, és az emberrablástól, tehát hogy ennyire rossz ugye a közbiztonság, emberrablás, fényes nappal este elrabolják az embereket, vagy turistákat, vagy mi történik?
1: Úgy történik azt, hogy felfigyelnek valakire, és akkor meglátnak, hogy van pénze, vagy meglátnak azt, hogy nem ítélnek az emberek.
4: De akkor nem vannak veszélyben.
1: Egyből felismernek, egyből
0: téged azért ott nem lóksz ki a tömegből, tehát azért ott sok fekete ember között, te is fekete vagy. Most oda menne egy turista, mondjuk Eszter, első nap elrabolnak.
4: Engem, figyelj, a reptérről lejutnék.
0: Azonnal
4: elrabolnák. Kicsit megrágott banán.
0: Na, te nem voltál ott veszélyben, nem? Hát azért ott te helyi vagy tulajdonképpen.
1: Én azt nem mondhatnám így, mert a otoszkodás is.
3: Divatos európai fiú.
0: Te megérkezel oda egy Nike-ba.
1: A járásod. Ami nem megszokott a itteni emberek, hogy
0: ez, és azonnal kiszúrnak.
1: Furán sétál.
4: De miért nem sietsz?
0: Miért? Túlságosan lassan megy.
4: Milyen a helyi járás? Hogy járnak a helyiek?
1: Papussal. Papussal ott.
3: Amíg feltél volna egy papucsot, és akkor megvagy.
1: Nem akar papucsot, jákány.
0: És azt mondtad, hogy 30 000 forintot keresnek nagyjából? Tehát, azért dolgozak egy hónapot, 30 000 forintnyi pénz az, amit megkeresnek.
1: Így van, abszolút, mert meg is kérdeztem, hogy a ocsémit, hogy mennyit keres, hogy miben tudok neki segíteni, és a ocsém az ilyen sofor, ilyen gazdag kínai, a cégnek a sofórja, és akkor kérdeztem tőle, mennyit keres, és azt mondta nekem, hogy 100 000 nehéz rá. És akkor

0: to me so size as a naira affording throw as your cabby yem, let's say, yem, 18 ezer forint.
1: Ne csinál, tehát kínainak dolgozik sofőrként, sokat dolgozik, jó állásban van, az ott szerintem egy jó állás, nem, hogy valaki sofőr, és 18 ezer forintnak megfelelő összeget keres.
0: Igen, de úgy, hogy van családja, van 3 gyereke, feleség, háza, van amire pénz lehet rákot tenni otthon, és azt a biztosítsal a családjának a biztonságos. És ez a pénz soha nem elég, érted tudod? És akkor gondoltam, hogy Jaimon, ez mi? Érted tudod? Drága bácsám, hát fél, nígyir az ilyen. Az kormány nem ad pénz, érted tudod? Emberek kuzrek minden nap a piacon, megláttam egy öreg asszony a út szélén, vagy éppen árukod valamit, vagy mit tudom én, és akkor megsanálom, érted tudod? Megsanálom, ránézem, ez a szívem szakad, érted tudod, hogy a 40 fokban ott ül egy kedves, öreg fekete asszony, és nincsen vevó, érted tudod? És akkor azon gondolom, miből fog én, érted tudod? Mert ami itt tartózkodom mellette, nem látom valaki, aki eljön hozzá, és megvesz bármit is, érted tudod?
2: Megvettél mindent tőle? Rendes voltál?
0: Mindent tőle.
2: Nem vetted meg?
1: Adtál neki? Segítetted egy kicsit?
0: Ezt nem szabad Nigériában.
1: Nem szabad?
0: Nem szabad, mert a kint vagy a városba, és kiveszel a pénz a seberbe, és azt mondja,
2: akkor megint elrabolnak.
0: Megint elrabolnak. Engem,
3: ma már elraboltak, hagyjatok végén.
1: Nem feltételen desztináció. Nem úgy érzed, hogy azért jó, hogy
3: 20 ezer forint a havi kereset, és 50 milliót kérnek, ha elrabolnak. Kicsit nagy az ár, és nem érzitek ezt?
1: Hát veszek 20 ezer ott, de nem a helyét rabolják el, nem európait, vagy kínait, vagy angolt, vagy amerikait, vagy európait, aki viszont lehet, hogy ki tudja fizetni.
0: A tartózkodásom alatt Nigériában sok minden hallottam elrabolásról, fejtettük a internetre, elroboltak a gyerekek iskolából, elroboltak a tanárok iskolából, elroboltak a politikusok
3: iskolából?
0: Nem, hát a házából, a lakásából elrabolják.
3: Csak a születet így tartják, hogy születek, de rabolják a
0: igen, és a csomó ember elrabolják, és egyébként kérnek a pénz, és azért történt meg Nigériában, mert nincs pénz, a szegénység miatt, és kitaláltak ezeket a rossz fiúk, amiben a kormány nem tudok velük mi kezdeni.
1: Hát valószínűleg olyan maffia van meg,
0: olyan maffia van benne,
1: annyit keresek ezzel.
0: Ezt szerintem szabadra engednek, hogy ez továbbra végrehajtják ezt a borzalmas dolgot, amit csinálnak a pénz, és elébe kérnek az emberrablásért. És este 7 óra után nem szabad kint tartózkodni. Érted tudom, amikor
1: este 7 után nem lehet kint lenni.
0: Abszolút, főleg amikor lesz hát a hét, az éj, amikor már sötét van.
1: És te sem mentél ki, nem is mentél ki?
0: Hát egyedül, hát azt sem tudom, hogy merekem meg, hogy mit szeretem magukban. Igen, abszolút, mert nekem csak meg kellett tanulnom a közlekedést, hogy hogyan tudom apámhoz menni, hogyan tudom apámtól visszamenni a szállodába, ahol lakom. Ezt a képtelenség megtanulnom, mert mindig kell, hogy legyen mellettem egy kísérő,
1: aki segített.
0: Nehogy eltévedjek, nehogy más buszra szálltam fel, és még ott vannak ezt a víz helyzet pillanatok, amikor nem a buszra szálltad be, hanem a taxira. Érted, amikor az vészhelyzet, amikor taxiba.
1: Veszélyes a taxi?
0: Veszélyes a taxi. Mert azt is megtörténik az emberrablás, amikor a stoppol egy taxi, és láttak, hogy a taxiba 3 vagy 4 ember ülnek benne, tudod.
2: És még te is beszállsz?
0: És te is beszállsz, érted, tudod.
1: És azonnal elrabolnak.
0: És akkor mielőtt te beszállsz, aki bent ül, azt mondta, hogy engedj ki először, te szállj be, csak beszáll melléd. Akkor te már közepén vagy, érted tudod? És onnantól kezdve...
1: Te már nem vész sehova.
0: Te már nem vész sehova.
3: Ezért vagy biztonságban.
1: Csak te ülnél hátul egyedül.
0: A security, a biztonság. És eldőbe.
1: Jó. Hogy lett ebből 2 hónap? Mert ugye 10 napra mentél, de hogy 2 hónapot maradtál?
0: Igen, igazából 10 napra mentem el, és amikor megérkeztem, és láttam, milyen jó érzem magamat a családommal, és arra kértek engem a családom, édesapám, még úgysem, hogy a Batuska,
1: hogy maradjál még egy kicsit.
0: még, azt megosszabbítottam a tartózkodásom Nigériába, hogy akkor tovább maradjak én, hogy a családom ezt a orrom, amit adnak nekem, ezt az emlék, ezt a együtt élés, ezt a együtt kajáni, ez ölelés, együtt beszélgetés, ezt a mindenféle dolgot,
1: hogy ebből hosszabb legyen.
0: Idézzünk. Igen.
1: Közben nézzük a fotókat. Apukát egyébként tök jól tartja magát. Ott van az egész család, ugye, ott van a testvérei.
0: Beleválló, édesapámban van. Igen,
1: 85 minden. Évesen az öreg tökre rendben van.
2: Na milyen nem? Ajándékokat vittél nekik Magyarországról?
0: Mielőtt utaztam, már beszéltük arra, hogy veletek is, hogy vigyem neki a tururudi. Vigyem neki a
2: pixalámi.
0: Rakuti szalámi is.
1: De vittél szalámit?
0: Vittem szalámit, igen, de majdnem elromlott, mert olyan meleg van odafele utat, és rengeteg vállalkozás, bent tartogattam a nagy táskába, amit betettem a gépbe, nem a...
1: Kézipot kérdezik, hogy Dobrevkára plakátot vittél.
0: És nagyon-nagyon örültek nekem a magyar erős paprikával, de nem elbuffoztak, hanem mert hozzá van szokva, és nekem is azt adták nekem, csak megtatták ezt a magyar erős paprika, hát az igazi magyar ungári komolyat, megtartsák az emlékbe, de ez teljesen jó, mindenféle welcome ételek, váták rám, fogadtatás nagyon szépen volt a családomtól, és a koszottam nekik, és a Miri megkérdeztem tőle, hogy miben tartozok, kell bárkinek pénz, vagy adjak ajándék, vagy bármi, vagy mit tudom. Mert megcsináltam őket, hogy annyi kevés pénzt keresnek, és semmi nem elég nekik. Hát abszolút, ez az élet, amit ott van Nigériában, ez
1: te nekem, vagy az egyetlen.
0: Nekem is megviselt. Azon gondolkodtam Nigériában, Balázs, hogy
2: megveszed az országot.
1: Megveszem. Te vagy az egyetlen, aki elmentél külföldre? Tehát a család mindenki ott maradt, mindenki ott él. Te vagy az egyszem gyermek, aki elindult így világot látni, és megérkeztél Magyarországra. A többiek ott vannak? Mindenki ott maradt?
0: Nem. Én mielőtt ide érkeztem Magyarországra, már itt volt a nővérem.
1: Ja, már itt volt a nővérem.
0: A nővérem, aki éppen jelenleg a Kanadában van. Itt tanult, hogy osztódiasként jött ide. Csak itt találkoztam vele, amikor ide jöttem. Nem voltam egy gyermek, amikor ide jöttem.
1: Értem, tehát a nővérem jött ide valamikor a 90-es években, és akkor te ide jöttél hozzá. Igen, ő elment Kanadába, te meg itt maradtál.
3: Te ezt képzelj, hogy nővérem jutott hozzá, hogy ez mi követ itt? Mi lehetett itt? A Kanadában dolgozom, 10 éves elő vagyok. Mit van az összönpákon? Nem lesz semmi baj. Semmi baj. Mi baj lehet a baj ős utána?
1: Megérkezett az ösztöndíja, majd a Budapest TV-n elkezdett Adida Didit énekelni. Hova kanyarodott? Felléptél a családnak? Vagy volt közös éneklés? Vagy zenélgettetek?
0: Volt. Énekeltük az udvából a meg a húgama, meg a gyerekekkel. Énekeltük Akkalamago, jei pa, dunjeho.
1: Ezt énekelted apukának?
0: Igen, jei pa, dunjeho. Jei pa, Akkalamago.
1: Azt a mindenit.
0: És imádjak ezt a dal is tőlem, ezt a Fanta Diallo. Fanta Diallo.
1: Oké, Fákos, hallottuk. Mondjad.
3: Fákos, a nigériai nyelvet ezt most hogyan képviseled? Tehát, hogy észrevették, hogy megváltozott a dialektusod azóta, hogy itt élsz Magyarországon?
0: Hát persze, ez egy étermó, mert én többet étem Magyarországon, mint a saját otthon, ahol születtem.
1: Mi van ott? Yoruba vagy mi az?
0: Yoruba, ugye? Igen. Amikor otthon voltam, és ők is beszélnek egymással, én is alapos odafigyelek, ahogy beszélnek, és vannak olyan szót, amit ők használják, ami abszolút nem értettem, tudod. Csak megkérdezni tudok, hogy ezt a szó, amit előbb mondtál, ez megismételni.
1: De akkor te jobban beszélsz már magyarul, mint yoruba nyelven?
0: Igen.
2: Ez nem egy olyan nyelvet.
1: Ez sem is. Ez a sztori.
2: Ez még nem.
1: Egy srác Nigériából, aki eljön 15 évesen, megtanul magyarul, és jobban beszél magyarul, mint a saját.
3: Milyen nyelven gondolkozol?
0: a magyarul.
1: Magyarul gondolkozol.
0: Magyarul. És a történet olyan esetekben, amikor éppen beszélek velük ott a Nigériában, jurbán nyelven, és nem tudom befejezni, nem teszem bele a magyar nyelven. És akkor csak beszélek, és utána csak beletettem a magyar nyelven.
3: Nem jó, és jár.
0: Néztek rá, hogy ez milyen nyelven beszélek. Úgyhogy utána elnézést kértem tudom, hogy ne alagudjátok. Most jöttem haza látogatni. Mert mindig csak az agyam, az magyarul gondolkozik.
1: Egész történet tök lehetetlen. Teljesen lehetetlen, hogy egy srác 15 évesen eljön, itt él Magyarországon, visszamegy, mint 35 év után, és jobban beszéli már a magyar nyelvet, mint a saját anyanyelvét, és találkozik az apukájával.
0: Ez így van.
1: Miben maradtatok? Hogy váltatok el? Mész még? Vagy ők jönnek? Vagy megbeszéltetek valamit ami az elválásnál? Miben maradtatok?
0: Hát úgy váltunk el, hogy megírtam édesapámnak, hogy én átöltem egy fal, amit előttem van, ami miatt eddig nem mentem el, tudod, a szúnyog, meg a malária, meg a betegség miatt, és megírtam az apámnak, hogy innentől a szakad az ég, én a többször haza fogom jönni hozzá.
1: Mész többet. Aha.
0: Igen, édesapám. Igen. Így váltok, csak ölelésre, a sírásra, a puszigatásra, és a apám ráminé, és azt mondta nekem, hogy a visszaválok, fiam. Mondani, ez így lesz, édesapám.
1: Lehet szukni
0: rajta. És mondtam neki, hogy annyit kívánom neked azt, hogy éljen 120 évig, mert én többször visszajavok.
1: Akarsz még menni? Édesem. Na jól van, Pákmati, az egész történet egyébként teljesen szürreális, közben meg tök megható, ugye rengeteg fotót látunk közben itt a családról, úgyhogy nagyon helyes ez a történet. Milyen jó reality-t lehetett ebből volna csinálni, nem? Mondjuk nyilván Nigériában a forgatási körülmények azért nem feltétlenül jók.
3: Mindenki voltak volna.
1: Helyes magyar stábot
3: elbújták volna. Erre voltak. Lány három fia erre voltak.
1: De ezért szeretjük.
0: A fejlet nem is sétálok a buszán. Igen. Egy, ahogy mondjam.
1: És akkor nincsenek nagyon
0: fejlődik. Mindenki. Fúfódi fejlődik, akivel én találkozom.
2: Azt erre volták.
0: Nem. Odafigyelem magukra. Se a lágazba, se a szangolt, a apám lakik. Se amikor átmentem Abudzsába, a Nigér fóváros, oda is utaztam, hogy megnézem a fóváros. Mert soha nem voltam ott. És akkor rengeteg fejlődik találkozom Abudzsám, ez a fóváros. Rengeteg üzlet voltak ott, mit tudom, áruház, szupermarket, minden. És a fehérek, tudjátok, mit csinálnak? Nem sétálnak a utcán. Ezt odafigyeltem. Mindig csak kocsiba ülnek, és a szupermarket előtt szállnak ki, be a szupermarketbe, a szupermarketből
1: vissza a kocsiba.
0: És mennek. Nincs az, hogy sétálnak a utcán.
1: Hát meg az, hogy hivatalos taxiba ül, tudod, a szálloda hívja a taxit, az hivatalos taxi, az elvisz oda, megvár, beülsz és mész. Tehát, hogy...
3: Nagyon nehéz, nem arra gondolom ezzel a beszélgetés alatt, hogy mit szólnának hozzám, hogy reagálna rá az a nemzet?
1: Én elmondom neked, nem mennének el a bolyra. Azt hogy hozzá nem nyúlunk. Nem tudjuk ki, nem tudjuk honnan, hogy őt nem raboljuk el.
3: Ez túl szép, hogy igaz legyen.
1: Az egész törzsnek elég lenne, hazavisszük, mindenkinek elég lenne, nem nyúlunk hozzá. Veszélyes.
3: Átkos.
0: Szabadon engedünk.
1: Pákon, nagyon körülött, köszönjük, hogy itt voltál. Teljesen lehetetlen ez az egész történet. Mi nagyon szeretjük, vigyázz magadra. Örülünk, hogy itt voltál. Köszönjük, hogy elmesélted a sztorit.
0: Jó, nagyon szépen köszönöm a legívás, és köszöntöm a Balázsik Rádió egynek a...
1: Azt írja valaki, ez egy Eddie Murphy film is lehetne. Vigyázz magadra, Pákó. Köszönjük szépen, jövünk mindjárt 3 perc.
0: Báóni!
1: 3 perc múlva, 9 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsik, hamarosan folytatódik.
5: Balázsik műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpán. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

ország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongó közönségét.

0: órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai-sziget nagy réten.
1: Már mind.

0: Timotihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
5: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
4: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
5: Tökéletes!
4: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
9: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Visszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a visszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Gyönyörű átvétel, már a Fudóránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogassa Foodora világbajnok ajánlatai közül. Foodora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
13: Autódaru, Kósvéber.
14: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
15: Ajándék repeta akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo Pasta Pizza Vita.
16: Újíts be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 milliamperes akkumulátor több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Ma is 17 órakor

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Európa szerte küzdenek az erdőtüzekkel. A képernyő használat veszélyeire figyelmeztet a média hatóság. Mintegy 3000 áldozata van a venezuelai földrengésnek. Nyilvános vagyok. Jó reggelt kívánok! Tovább küzd a szárazsággal Európa. Tűzoltók százai próbálták megfékezni a hétvégén az erdőtüzeket Portugáliában. A tűz még csütörtökön pattant ki, vasárnapra már körülbelül 12 000 hektárt érintett. Spanyolország 120 tűzoltót és 45 járművet küldött Portugáliába. Olaszország és Spanyolország tűzoltó repülőgépekkel segít. Közben Görögországban Tesszaloniki külvárosában egy újrahasznosító üzem gyulladt ki. A mérgező füst miatt a környéken élőket arra kérték, zárják be az ablakaikat. Spanyolországban több mint 2000 hektárnyi területet perzselt fel az erdőtűz Costa Brava térségében. A környéken élőket és a turistákat arra kérték, kerüljék az érintett területeket. Kiskezekben nagy képernyők, ez a média hatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának címe. A túl korai és túlzott képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője azt mondja, 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyő használatot.
3: Gyakorlati tippekkel segítjük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyő használat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
2: Idén is meghirdette iskolakezdési adománygyűjtő kampányát a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget elnevezésű kezdeményezés célja, hogy a rászorulók számára is megkönnyítsék a tanévkezdést. A szervezet augusztus 10-ig várja az adományokat. Mintegy 3000 áldozata van már a venezuelai kettős földrengésnek. A parlament elnöke hétvégén számolt be erről, hozzátéve több mint 16 000 sérültet tartanak nyilván. A június végi földrengés óta már majdnem 1000 utórengést mértek. A két legnagyobb földrengés mintegy 190 épületet döntött romba, és több száz otthont rongált meg. Kevés már az esély, hogy újabb túlélőket találjanak. A kutatómentők néhány napja emeltek ki élve egy férfit egy összeomlott bevásárlóközpont romjai alól. A túlnyomóan napos időben bízhatunk, ám egy hideg front érkezik, majd helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délután 28-30 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap is napos és felhős időszakok váltják, majd egymást, főként északkeleten készülhetünk záporokra. A hűvösebb hajnal után délután 27 és 32 fok közötti értékekben bízhatunk. Szerdán sem lesz még jelentős változás, a hét második felétől viszont szárazabb idő érkezik, a meteorológusok pedig erős UV-sugárzásra figyelmeztetnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike,

0: megbízhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: 9 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel ezzel a zenével vallati.
3: Ezzel is.
2: Tényleg. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók. Itt van Eszter, itt van Feri. Újra egyesültünk így a pihenésünk után. Ki kettő hét, ki egy hét. És
3: kinek mit intézett a kormánya.
2: Kinek mit intézett a kormánya. Így is van. Úgyhogy itt vagyunk. Egyelőre hőkupolának nyoma sincs. Kellemes 28-30 fok, pici szelek, jó idők. És hétvégétől melegedünk majd újra vissza. Úgyhogy szombattól.
4: De
2: szombattól
4: voltam,
2: támad a kánikula.
4: Volt ilyen kánikula élményetek Svájcban? Nem volt meleg.
2: Hát ott fönn, de nem, de az első két nap az...
3: Az első két napban volt 40 fokban motorozás, nem volt jó.
2: De azt hiszem, nagyon meleg volt, Németország nagyon forró volt, aztán amikor elkezdtünk emelkedni, az klassz volt az első két nap, majdnem három.
3: Na de hát micsodákat fűröttünk, hát hova vittelek? Hát a Bódenitó partján?
2: Hát a Bódenitó partján mi úgy be volt rohadva, hogy ha hallott halak úszkáltak benne, ezt mindenki medencézett, én akkor átmedencéztünk. Elmentünk a Bódenitó partjára, hogy úszunk egyet a tóba. Beszették a jegyet, bementünk a strandra, ember nem volt a tóba, oda sétáltunk a tó szélére, és valahogy volt egy kicsit az úgy berohadt. De nem szóltak a strandbejáratnál, hogy uraim, csak akkor vegyenek egyet, ha medencébe akarnak fürdeni 12 éves visítozó, csúszdázó gyerekek mellett.
3: 5 eurókat beszedték, tessék, bejjebb menni nyugodtan a csodatosba.
4: Volt medence, legalább
3: hát volt egy strand, medó.
2: Aminek aha. A vége tudod a tó, de maga ott van a strand. És lesétáltunk a tóhoz, aha, jó, hát nem véletlen nincs a vízbe senki. Valami történt, vagy aha. Szárad, vagy halpusztulás, vagy valami full beroldás, úgyhogy 12 éves taknyosorú a medencébe pisilő gyerekek között ült négy felnőtt, és furán bénekett a gyerekeket, a szülők meg minket.
3: Csináltuk mi is.
2: A szülők meg minket méregettek, hogy mit akarunk csinálni a 12-es gyerekek között. Furák voltunk. Úgyhogy nem volt jó illatú az a tó, te. Pedig nagyon, mint a Balaton, nagyon, de ők is küzdenek. Is. Ők is küzdenek.
3: Messzi,
2: akkor.
3: Gyönyörű volt, de lementünk a partjára. A két Balázsom az előre ment föl, és egyszer csak látom, hogy jönnek ki. Mondom, mi van, már megfürdöttetek? Ebbe bele nem megyünk.
2: Ebbe nem fürdeszem.
4: De ingyen hal se tetszett nektek?
2: Hát gondoltuk rá, hogy kifogjuk.
4: Abból, hát csak kérlek, egy kis grillet dobni, ezt egész.
2: Velencei tó szindrómás a tó. Valami lehetett, de rutinosak voltak, ők sem mentek be, úgyhogy egyből kiszúrtuk, hogy itt valamit tudnak, amit nekünk nem. De a strandos, az egy szót nem szólt erről. Úgy beszedte, úgy.
3: Hát persze,
2: beszedte, belépett, menjenek, tessék fürdeni. Ja, hogy nem lehet? Ó, hát az már nem érdekes.
4: Hát ebben benne volt az egész élmény. A szagok is, az ízek is, a mindenek harmónia. Láttatok azt a témát, hogy mit dobott ki a víz magából?
2: Itthon?
4: Nem, hát a Ferenc, tudod, azt a golyósat.
3: A golyós, hát ez a golyós az övé.
2: Ja, a golyós az enyém lenne, én hoznám a golyót, mert senki nem tudja, mi ez a golyó.
4: A golyós téma, mert pont erre a vízre jutott eszembe nekem, hogy elfelejtettük ezt.
3: Nekem dezsavűn van ezzel a hírrel kapcsolatban. Ez egyszer dezsavűn.
2: Volt már, most újra megjöttek. Újra megjöttek.
3: Hogy valami parton ilyen golyókat találtak.
2: És akkor se tudták, hogy mi az. Most ez újra megtörtént. Csak azért nem vágtam nagyon bele, mert hogy közben egy kis, hát eltett egy hét a foci világbajnokságon, és van egy futball szakértőnk.
4: Jaj, bocsáss, mi
2: semmi baj. És ugye megkértük, hogy hát igen, berenéztél a gömbbe egy picit, megkértük, hogy készüljön föl nekünk meccsekből, hírekből, futballból, mert hogy egyébként kiderült az előző megszólásánál, hogy ugye Denisről van szó, ért a focihoz, nézi, és tényleg tisztában van a hírekkel, mi meg teljesen hülyék vagyunk a focihoz. De hogy ilyen nagyon. És most azért voltak jó meccsek, történt egy csomó minden a világbajnokságon.
4: És akkor hát, nagy csoki hétfőt tartunk.
2: Csoki hétfőt tartunk egy kicsit Pákó után. Hívjuk a másik csokit. Hogy ne siessen nekünk itt. Azért nagy meccsek voltak, nagy drámák, nagy kiesések. Csoki hétfő.
4: Csoki hétfő. Ez
2: jó. A reggeli után egy kis csoki hétfő. Úgyhogy Deniszt gondoltuk, hogy felhívjuk, hogy meséljen nekünk egy picit. Mi a helyzet a világbajnokságon? Úgyhogy a gömbjeidet megtartom, de okay. Behozom majd holnap.
4: Jó. Majd belenézzünk holnap a gömbbe.
2: Trollfoc is nincs, kérdezi valaki.
3: Egy igazi profit hívhatunk.
2: Egy igazi profit hívjunk a trollfocisok. Minden, amit nem akarsz tudni a fociról, itt vannak a trollfocisok. Na, viszont Denis megérkezett közben. Jó reggel, ciao.
5: Jó reggelt, gyerekek. Figyeljetek, már szakértőként nem kellene, hogy többet hívjatok? Hát a nyitó meccs után beszéltünk.
4: Szabadságom volt, Denis, legyen szíved,
2: jó? Elugrottunk egy 16 nap Szabira közben.
5: Igen, azt látom, hogy kapuzárásiba 60 évesen James Bond tűnve kikodikus helyszínén motorozgatok, de hát lemegy a VB.
2: Hülyén álltam ott, mondom, figyeljetek, ez a ti James Bondotok a Sankaleré. Nekem más volt, más generáció vagyunk, de azt mondták, az ott egy ikonikus helyszín, meg kell nézni azt a házat. Hát én megnéztem.
5: Igen, de
2: Én Daniel Craigben vagyok, igen. Ők még izé Timothy Daltonban vannak. Igen, a 60-as
5: években. 62-ből.
2: Na mi a helyzet? Mi van a focival? Mi van a brazilokkal? Mi van a VB? Mesélj.
5: Nagyon komoly történések. Németország, Japán, Kanada, Elefántcsontpart, Horvátország kiesett. Szerda, múlt hét szerda, hát az egy nagyon szomorú nap volt, mert itt Anglia megverte Kongót. Ezt nem is tudtam meggyászolni, mert Belgium meg kiejtette Szenegát. Hullottak az afrikaiak gyerekek aznap, az gyakorlatilag.
2: Ezt egy kicsit személyes értésnek vetted.
4: Egy érzelmi mélyrepülés.
2: Igen. És tegnap meg ugye Brazília, hát azért az is nagy dolog. Most már nem tudom hányadik VB-jük, úgyhogy nem, hogy nem nyernek, hanem hogy tulajdonképpen elődöntőbe se jutnak.
5: Hát de ez a halland, meg ez az importált lazac, hát ez úgy tűnik megteszi hatását, mert hát egy kegyetlen a csávó. Már a góllövő már 7. góllal van, ő is ott top 3-ban, hát óriásit mentek. Néztétek azt?
4: Azt már tudjuk, hogy mitől ilyen frizurája halandnak? Tehát, hogy mitől ilyen sűrű és fényes?
3: Halolaj.
5: Hát ezt nem tudom, ez sajnos ebben nem nagyon van tapasztalat.
2: Megnézzük valami videót, hogy mi teszik. És valami nyers tejet, sztéket,
3: lazacot
2: horror mennyiségben, tehát brutál kajákattól.
4: Nagyon sok kávét iszik.
5: Erős lehet a gyomor, igen, azt bent tartja, bírja.
2: Igen.
4: De mit tudnál csinálni egy ilyen másfél literes nyers tejjel, amit ő megiszik reggelire, hogy mit történt lesz ezzel a teljesítményed?
5: Hát szerintem ugyanazt, amit ti, hát egy 2,5 óráig ott ülnék szerintem a rutin.
2: Mit mondtak a brazilok?
5: Hát én azon nagyon kilettem, de hát azt mondják, hogy ez már nem az a brazil válogatott, akik voltak, és ugye mindenki még hozzájuk kapcsolja itt a brazil futball teljesítményt, de hát nem úgy csillogtak, mint a nagy Ronaldo, Roberto Carlos éra. Nem?
4: Ezek te kérdéseket
2: nem látom. Te vagy a szakértő, te meséljél. Mi csak ülünk, és hallgatjuk, egy darab meccset nem látunk. Ma fogadtunk Ferivel egy portugál spanyolra.
3: Mit mond, mester? Mit mond?
5: Hát én szerintem, hát a spanyol, igen, ez most a jelen meg a jövő, ugye a nagy Ronaldo, meg itt a Lamine Yamal, hát gyerekek, annyira kiszámíthatatlanok ezek a meccsek, hogy itt minden mix elmegy. De akkor talán egy spanyolt megtennék, egy 2-1-re.
2: Ugye, hogy a spanyolok esélyesebbek, én is felraktam rá egy nagyobbat a portugálokra, de én is azt gondolom, hogy a spanyolok esélyesebbek.
3: Jó, ha mi így is bukom, akkor viszont jössz egy 20-asra, haver.
5: Jó, hát aztán úgyis jövök 30-szer, úgyhogy akkor fundáltatom, hogy ezt kiegészítjük.
2: Neked egyébként van kedves csapatod, Denis? Hát akinek drukkolsz, vagy akit szeretsz?
5: Zöldfoki szigetek, és elestek, pedig ez a VB meccse volt, de tényleg, ez az iszonyat. Tehát az a meccs, az nagyon durva, és amikor még beszéltünk, akkor 6 millió követője volt Mozinjának, most már 20 millió követő gyerekek.
2: 20 millió követője van, és ugye Feri mondta ezt a szorít, hogy visszajelölt egy csomó modellt, meg manökkent. Tehát a csávó most mindenkit levar, akit él.
5: Igen.
3: Azt nem tud, neki nincs családja.
5: Hát nem tudom.
3: Vagy hogy így nem érnek.
4: Hát most nem fontos ez most.
5: Hát most lesz.
3: Jó, hogy ez a zöld foki szigeteknek a nagy karrierje, azért gyerekek, az 3 döntetlen 1 győzelem volt.
5: Nagyon vitte a szív, a lélek őket, úgyhogy ez zseniális volt.
2: Igen, most ránéztem az oldalára, 27.
5: Hát azóta... Igen, 27 millió. Még 2 milliót akkor összeszedett.
4: Most emlékeztetően a hallgatókat, most már ők is bekövették.
2: Igen, 27 millió egy csávó, akit 50 ezeren követték, mikor megérkezett a VB-re.
5: És most ő gyakorlatilag a legnagyobb követővel rendelkező kapus, tehát a világon nincs még egy kapus, akit ennyien követtek.
2: Úgyhogy én nem is tudom, portugál másodosztály, vagy nem tudom, honnan szedték őt össze a zöldfoki szigetekre, de valahol ő védett Európában, de hogy valami elképesztően gyatra csapata.
5: Most az Inter Milán most lehet le fogja igazolni, ilyen pletykák vannak.
3: Nem már 40 hova? Éves csávó már hova?
5: Ja. Hát de hogy fog? Hát milyen teljesítmény?
2: Jó, milyen meccsek várnak még ránk, vagy mi van még?
5: Még egyet ki kell emelni, gyerekek, a francia Paraguay, azt mondják, az katasztrófa, az volt a legaljasabb meccs, tehát a szegényeket szétgyepálták, rúgták, és azon gondolkoztam, hogy a 43 fokba játszottak, nem tudom, ti mit csináltatok 43 fokba.
4: Feküdtem egyszer. 43 fokot, de az a dőlészőre volt. Igen,
5: de Balázs, gondolom, te szétlégkondizott budai elitedzőterembe, azt nyomta 3x12-t. Rávertél egy aranykivite egyet, úr viszont, meg beültél a sekszelőztetős mercibe, addig azért elmondanám, ezek itt Philadelphiában 43 fokba szétrúgták egymást.
2: És milyen inkorrekten játszottak a paraguaiak egyébként. Rúgtak, csíptek, martak, haraptak, minden volt.
5: Minden. De kevés volt, gyerekek. És Anglia pedig Mexikó, éjjel kiejtette Mexikót, az is egy 3-2-es volt. Hát én nagyon frissbe vagyok itt.
2: De és te felkelsz, te éjszaka egyébként felébredsz, ébresztőórát állítasz, felkelsz kettőkor.
5: Nem, ezt most visszanéztem reggel, ezt most éberbe visszanéztem reggel ezt itt az összefoglalót, az utolsó meccset. De a Brazil Norvégot azt néztem.
4: Aha. De józan voltál?
5: Igen?
4: Józan voltál?
5: Teljesen.
2: Annyit tesznek helyre, de részt, hogy nagyon jó szakértő minden, de hogy az Inter Milán az Inter Miami, de hogy egyébként minden rendben van.
5: Igen, az lesz,
2: így van. Jó, szólunk, hogy imádunk, mint szakértő, de hogy az Inter Miami.
5: Csak azért, hogy figyeltetek, azért dobtam lébe ezt a világ.
2: Igazi szakértőt. Imádnak. Inter Miamihoz megy. De ez nem a Beckham csapata?
5: Kinek?
2: Ez nem a Beckham csapata? Nem ott játszik a Messi az Inter Miami-nál?
5: De, abszolút, abszolút. És most oda akarják vinni a Mourinho-t, és oda akarják vinni elvileg.
3: Hát úgy megszerették egymást most Messivel. Nagy puszikodás volt a végén.
5: Hát ez nagyon nagy dolog, egy másodosztályveri srácnak a világ legnagyobb focistájától egy ilyen elismerést kapta, hogy büszke lehet rá a népe, azért az gyerekek, azért az nagy dolog. Na.
2: Nem? Igen, mikor lefújták a meccset, ugye Messi oda ment, és azt mondta, hogy nagyon megfogta több Messi lövést, megfogott, és mondta, hogy nagyon jól védesz, és hogy nagyon, nagyon megdicsérgette a kapust, és meccs cseréltek, elkérte a Messi mezét, és mondta, hogy igen, majd a folyosó lent ott odaadja neki, és akkor ott megtörtént a meccsere.
5: Óriás, ez mekkora élmény. Ez gyerekek, nagyon nagy dolgok ezek.
2: Igen.
5: Nézem még itt a híreket, volt egy olyan, hogy ugye az egyik amerikai játékost a Balogun megvan? Nincs meg, mindegy.
3: Balogun?
5: Az a lényeg, hogy ott, Balogun.
2: Balogun?
5: Igen, és legyakott valakit, lerúgott valakit, és piros lapot kapott, és az annyira jó játékos, hogy a Donald Trump az lobbizott a FIFA-nál, hogy ne tiltsák már el, mert automatikusan lett volna egy eltiltásos mérkőzés, és végül is azt a Trump lebeszélte.
4: Ez komoly.
5: Ja, úgyhogy milyen ritka az ország első embere megszállotta a focimániás lesz, nem? Hogy kilátott vár ilyet.
2: Igen, ez nagyon ritkán történik meg közép-kelet-európai országokban,
5: hogy igen, imádja a focit. És oda szólt a Trump. Igen, és a csávot nem tiltották el, hanem akkor játszhatott, úgyhogy...
4: Ez komoly.
2: Azért milyen a sportdiplomácia, amin erős tud lenni, nem? Az amerikai Egyesült Államok elnöke telefonál egyet, és akkor hirtelen azt mondja, hogy jó, akkor nem tiltjuk el.
3: De és a többi csapat ilyenkor mit szól? Hogy ja, neki lehet, nekem meg nem.
5: Csak közben az öreg Trump meg elszúnyogált a meccsen, az megvan, nem? A csávot leült, az 5 perc múlva már aludt is, mutatták.
2: Én szerintem nekem fixénám, hogy őt valamivel szedálják, vagy gyógyszerezik. Tehát, hogy ez biztos, ő az MMA meccsen, a UFC-n, amit a Fehérházban rendeztek, ott is elaludt. Ami azért...
5: Hát, csak 88 éves, és itt az nagyot, ha bealszunk. Vagy mi is elszundítunk, nem délután.
4: Ez olyan, hogy a szervező, az mindig addigra fárad, de mire kezdődik a rendezvény. Tehát, hogy ott serdepert értették, intézte, pogácsák is ültek, minden. Nem mindenki jól érzi, kicsit.
2: Ez nem a házi asszony, aki nem eszik, amit főzött, mert addigra jól lakott. Ő megcsinálta, megszervezte, és mire odaért addigra.
5: Fogy.
2: Igen. Ki a legjobb négy, aki döntőbe jut szerinted? Vagy ki játszol?
5: Franciaország lesz, gyerekek szerintem. Argentína, Spanyolország és egy Angliát mondanék. Én most így ezt szakérteném így előre.
2: Aha. Tehát, hogy ez
3: fölírtuk, számon kérjük.
5: Drága ez a gólövő, ez az érdekes, mert azért itt Messi 7, Mbappé 7, Haaland 7, szóval ott van még a Kín is egy ötössel.
2: Én nem tudom, én ennek a Cristiano-nak én ma drukkolok. Egyrészt a gyerekem miatt is, mert a Noel óriási Cristiano fenn, hogy én annyira bírnám. Még az úgy valahogy, én azt gondolom, hogy nem ők nyerik a világbajnokságot, meg ahhoz nem játszanak annyira jól, de hogy még egy kicsit látod az öreget, aki most már azért bevallott, hogy tényleg az utolsó, azért az szép lenne, hogy most még mondjuk a spanyolokon valahogy átverekednék magukat. Azért az megható lenne.
5: Hát gyerekek, reménykedni kell. Meglátjuk. Izgalmas a VB, de hát úgyse nézitek, úgyhogy tök.
4: Ha vége lesz a VB-nek, milyen sikert eseményt fogsz követni, Denis?
5: Én most kosárlabdát nézek amúgy.
4: Fél szemben?
5: Selejtezők vannak. Nem, azok most mennek Európai bajnoki selejtezők, vagy világban, nem is tudom.
3: Van mindegy, hát tényleg nagy rajongó vagy. Azt hiszem, Európa,
2: vagy egy Diósgyőr. Vagy egy Diósgyőr.
5: A jó sportot szeretem.
3: Jó, viszont Dávid jelentkezett, hogy megvan-e még a kecó, mert ha engedsz egy 20%-ot, akkor átveszi.
5: Ja, igen?
3: Igen.
5: Na, akkor adok hozzá banánpálatot, meg csoki banánkrémlikört, és akkor itt jöjjön, várom.
2: Te árulod a kecót?
5: Igen, árulom.
2: Lejjebb kell menni, Denis, lejjebb kell menni.
5: Lejjebb megyünk egy kicsikét. De hívjatok, ha kell egy nagyon-nagyon
4: penthouse, én mondanék, 11. kerület, Sasad, penthouse.
5: Jó, az a címet azért nem mondjuk be, de igen.
2: Mondom a címet. 12 kaputelefon, 326 kulcs, 42 második
4: emlet. Nagyon jó kreatív energiák.
5: Összehaklisztam, na.
2: Na, és akkor megvan a Maglódi ház, amit annyira szerettél volna? Miren? Mondtad, hogy Maglódon kinéztél egy felújítandó félszuterént, hogy akkor ez összejött, de viszont.
5: Na, igen, 20 éve erre készülök, igen, összejött, jaj. Hát 85 évre felvettem hitelt, tudod, tehát, hogy itt első jó, meg vagyok, 110 leszek, mire kifizettem, meg vagyunk. Hát most mire váltsat még egy
2: fél? Persze, hát nem lehet azért egy garzomba megállni, ha tovább kell menni. Az embernek élni kell az álmait.
5: Így.
2: Na jó van. Oké, figyelj, akkor gyűjtsünk a híreket, jó? Nézzél sok meccset, és akkor te vagy a fülünk, a szemünk, jelentkezzél, mi is hívunk, ha valami nagy dolog történik, a szép érzékünk, a szégyzettel.
5: Annyi, hogy 2030-ban gondolom, akkor jelentkezünk. Már 4 év múlva a VB-t.
2: Nem, most már vagyunk, úgyhogy hívunk, jó?
5: Jó, van gyereket, puszi.
2: Vigyázz magadra. Köszi, Denis. Jó meccs nézés. Ciao. Köszönjük szépen. Azért nézegeti ő. Hát többet, mint mi. Nem?
4: Hát lényegesen többet.
2: Nálunk, ha valaki megnéz két meccset, már
3: akkor
2: jöhet.
3: Másza ki.
2: Mert már nálunk többet látott. Tehát nálunk már többet látott.
4: Az már diplomás foci szakértőnek számít.
2: Jó, de most azért egy spanyol-portugált, vagy csak megnézel, nem? Most ezt egyébként nem, de nem egy sörrel, egy rozéval nem ülsz lak, nem? Nincsen ilyen? De azért az egy jó foci.
3: Jó foci?
2: Ilyenek nem? Vagy ügyes. Most lenne egy francia-angol, vagy egy, mit tudom én, egy argentin-francia, ami 4 éve ugye a döntő volt. Azért azokra se ülsz le. Mert most egy Kongó zöldfokira én se, de ilyen negyed döntő, 8-et döntő, azok azért már jó meccsek.
3: 9-kor már, belekezdeni, ez 2:11 van vége. Oh!
2: Igen, így vagy? Nem tudom, én azért azokra úgy le tudok telepedni.
4: Várom a meghívómat, a rendezvényre.
2: De ha nincs rendezvény, ha
3: nincs rendezvény, milyen rendezvény legyen?
4: Nem adhatod fel, Feri, még van miért élned.
3: De nekem van miért érnem, de ez a foci, hát ezért nem.
4: Na jó.
2: Hát az éjjel kettőt megértem, de azért egy mondjuk egy spanyol, a portugál, hát azért az...
3: Na, meglátom, hát ha kitartok.
2: Ez este 9. Az gyógypedagógiás idő.
3: 9 majd csúszik, mert izé van ivószünet, meg meleg, meg a mit tudom én micsoda, 11 évfél mire vége. Na, tudod mikor?
2: Igen. És kaptunk egy nagyon jó jellemzést, és még erre az utolsó 20 perc, amit Denis csináltunk, vakvezet világtalat.
4: Köszönjük, hogy itt vagyok a csoki hétfőn. Jövő héten meglátjuk, mit tudok összehozni.
2: Színes hétfőn volt. Hát nem egy szújó hírja valaki. Jó gyerekek, de nézi, szereti, és ez nekünk elég. Egy perc, pontosan 9:30, itt vagyunk mindjárt a hírek után. Beszélhettek, mert nem indul el, úgyhogy...
3: Na, Gyulus, lefagyott.
4: Én elmentem a vásárba.
2: Na, most meg vagyunk. Termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív verseny eredményeként hirdették ki.
3: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
4: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
7: Rendelek.
6: És a mosókapszula is.
7: Rendelek.
6: A WC papír is az utolsó gurigán van.
7: Sejtettem, azt is rendelek.
6: És mikor lesz itt?
7: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
6: Akkor én meg figyelem a készletet.
7: Persze, ahogy eddig is. Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
11: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
12: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a nemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
14: Megfizethető kezdet, otthonos jövő. Megérkezett a 15. kerületbe a Szilasliget projekt. A Szilaspatak szomszédságában épülnek Budapest legújabb, modern társasházai. Parkosított közterek, kényelmes lakások, remek tömegközlekedés és otthonstart kompatibilis lehetőségek várnak rád. A Pólus Center, iskolák, óvodák mind karnyújtásnyira találhatóak. Itt minden adott a nyugodt városi élethez. További részletekről érdeklődj kollégáinknál a bayerproperty.com weboldalon.
15: Minden hétköznap a Hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Geri.

0: közé ma is sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Rádió 1-en.
3: Alaposan átírta a betakarítás idejét az időjárás. Európa szerte küzdenek az erdőtüzekkel. Több városban is megbénult az olasz légi közlekedés. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nem tér vissza a sivatagi hőség egyelőre, sőt a héten többször is készülhetünk frissítő záporokra. Ma is egy hideg front alakítja az időjárást, záporok, zivatarok előfordulhatnak. Közben már úgy tűnik egy újabb hőkupola érkezik Európa fölé. Részletek híreink végén. Tovább küzd a szárazsággal Európa, tűzoltók százai próbálták megfékezni a hétvégén az erdőtüzeket Portugáliában. A tűz még csütörtökön pattant ki, vasárnapra már körülbelül 12 ezer hektárt érintett. Spanyolország 120 tűzoltót és 45 járművet küldött Portugáliába, Olaszország és Spanyolország tűzoltó repülőgépekkel segít. Közben Görögországban Thessaloniki külvárosában egy újrahasznosító üzem gyulladt ki. A mérgező füst miatt a környéken élőket arra kérték, zárják be az ablakaikat. Spanyolországban több mint 2000 hektárnyi területet perzselt fel az erdőtűz Costa Brava térségében. A környéken élőket és a turistákat arra kérték, kerüljék az érintett területeket. Az idén is átírta az időjárás a mezőgazdasági munkák rendjét. Az ország nagy részén a megszokottnál korábban indul meg a betakarítás. A tartós szárazság miatt minden eddiginél korábban kezdődött az aratás, és bár a gabona minőségével nincs gond, a mennyiség elmaradhat az átlagostól. A csapadék hiány különösen a kalászosokat és a kukoricát viselte meg. A napraforgó ugyanakkor jobban alkalmazkodott a forró száraz időjáráshoz, így annál a növénynél kedvezőbb termés eredményre számítanak. Ismét aktív az Etna, lávát és hamut lövelt ki magából a tűzhányó, ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni a hétvégén. A korlátozásban Budapestre induló járat is érintett volt. Tegnap egyébként más olaszországi repülőtereken is megbénult a közlekedés, a nápolyi és a milánói légi kikötőkben a dolgozók tartottak sztrájkot. Vihar miatt szakadt félbe az amerikai függetlenség napi ünnepség Washingtonban. Az Egyesült Államok 250. évfordulója alkalmából rendezett programról több mint 10 000 embert kellett kimenekíteni. A hatóságoknak biztonsági okokból ki kellett üríteni a George Washington emlékmű környékét. Az ünnepség később rövidített programokkal folytatódott. Donald Trump elnök másfél órás késésre mondta el ünnepi beszédét. Az estét végül tűzi játék zárta. A túlnyomóan napos időben bízhatunk, ám egy hideg front érkezik, majd helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délután 28-30 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap is napos és felhős időszakok váltják, majd egymást, főként északkeleten készülhetünk záporokra. A hűvösebb hajnal után délután

0: legjobb pillanatait, hogy miről volt szó. Magyar ChatGPT, vagy nyelvi modell?
1: Nyelvi
0: modellnek hívjuk.
1: Fantasztikus áttörést értünk el mi magyarok.
0: Így van, és nem olvassuk a cikket, csak Feri behozta, és direkt nem mondta el a nevét, hogy hogy hívják. Mi megpróbáltuk kitalálni, hogy egyrészt mi lehet a neve, és megint rá kellett jönnünk, hogy hát csak úgy, mint Boldog, meg ilyen fura magyar nevek. Ő is egy nagyon érdekes, jellegzetes ugyan, de kicsit hát olyan, na, nem is tudom, milyen nevet kapott. Ezt próbáltuk kitalálni, és megnézni, hogy hát a modern nyelvi modellek mellett ez mire lehet jó egy magyarnak kikiáltott ChatGPT, ugye ez volt az egyik témánk, és Pákó 35 év után elment Nigériába meglátogatni a családját, hozott rengeteg fotót, mesélt Nigériáról, hogy hogy sikerült az ő találkozása 35 év után a családjával. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Magyar AI gyerekek, nem tudom milyen minőségben, de fejlesztettük mesterséges intelligenciát, és kapott magyar nevet az AI. Tehát ez valamilyen kormányzatilag vagy államilag finanszírozott dolog.
1: Magyar nyelvű érvelő. Tud érvelni, ez egy gondolkodó, ugye nyelvi modell.
0: Aha.
1: Tehát valószínűleg nem lesz soha a ChatGPT-nek, meg az összes nagy izének ellenfele, de egy nagyon-nagyon szép fejlesztés.
3: Mégis
1: magyar tudósoktól, és majd találjátok ki, hogy
3: magyar nyelvű érvelő?
1: Igen.
0: Hát magyar nyelvű, már olyan a neve, mint a Boldognak, meg
3: tudom, Gógyi.
0: Mert volt a Boldog, ugye? Az volt a vízi szörny.
1: Igen, az a vízes VB-nek volt azt hiszem a Boldog.
0: Na várjál, akkor mi lehet?
1: És valami hungarikum? Így van.
3: Betyár?
0: Én is már milyet tudok elképzelni.
1: Vagy töpörtyű.
0: Igen, etelköz. Beckei ágó, etelka.
1: Árpád
0: elődondkos.
1: Nem álltok messze.
3: Huba. De úgy, legyen benne a ChatGPT is, nem?
1: Nem,
3: de
1: úgy kell. Nem kell
3: most lenni. Nincs benne, hogy mit tudom én, ChatGPT.
0: Puli, Pumi, Puni. Puni!
1: Ne,
0: Puni!
3: Puni! Puni! Puni!
0: Kifejlesztették a magyarok a ChatGPT-t, és a grok után a Puni nevezetű magyar alkalmazott. Mert valami rövidítés.
3: Attila.
1: Hun.
0: Hun.
3: Attila.
0: Huna GP.
3: Amúgy de
0: Huna GP.
3: Attila, mondd meg nekem, légy szíves. Azt nem tudom, viszont a Hortobágyon most 36 fokot mértek.
0: Egyébként az Attila jó, azt adom.
1: Nem rossz a pusztaság. Nem rossz a
0: pusztaság.
1: Rövid, és ugye
0: rövid.
1: Állat.
3: Állat?
0: De miért van egy magyar állat, ami nagyon hungarikum?
1: Igen, több is van ilyen.
3: Hát van több is, vannak ott a marhák, igen, meg vannak a juhok.
0: Akkor várja, vannak kutyáink, van Racka.
3: Racka?
1: Meg vagy.
0: Racka? Jaj, ne.
1: Ez a neve.
0: Mert ugye a Racka, ne.
1: Hogy Racka?
0: Tehát csináltunk egy mesterséges intelligenciát.
1: Igen. Az a neve, hogy Racka, hát mi lenne a neve?
3: Én nem szeretném magam nem magyarnak kérdezni, miközben használom.
1: Kaukázusi kefír, hát mi lenne a neve? Racka.
0: Racka, drága hallgatók, írjatok már ötleteket, hogy mit adtatok volna. Jó, tehát nézzük meg akkor, tehát a Racka helyett, ha lehet valami, ami kicsit mi vagyunk, ami kicsit magyar, ami kicsit modern, ami kicsit kifejezi az országunkat, ami kifejezi a 21. századot. Semmi bajom a Rackával. De.
3: Úgyhogy hogy milyen jó lett volna.
0: De azért mégis
3: figyelj,
0: van.
3: Jó, Racka, mondom,
0: a magyar
3: ChatGPT. Mondom. Torockéjáj.
0: Torockéjáj.
3: Torockai.
0: Torockai, torockéjáj. Ne. De miért Racka? De most de azért miért nem beszélnek ilyenkor egy reklámügynökséggel, és modernizáljuk magunkat? És mi az, hogy Racka?
1: Regionális adatokon célzottan kialakított alapmodell. Tessék, Racka.
0: Hogy így?
1: De mi jut eszedbe? De milyen van?
0: Először volt meg a Racka, és azt kitaláltak a rövidítés, vagy először volt meg a maga a szó, és azt kitalálták a Racka. Zseniális. Racka a magyar ChatGPT. Jaj, Istenem, a hidegráz.
3: Mert és ott napszemcsíje van a Rackának, mert ez egy menő Racka.
0: Tud-e aztán Hortobágyi tájszólás, vagy hogy beszél? Nagyon kíváncsi.
3: Örülök, hogy ide penderedték, kis gazdám. Hát válaszoljak, hát kacifantos kérdésedre.
0: Jóféle megy pálinkával először. Folytjuk le ezt a nevédet, aztán megválaszolom kérdésedet.
3: Nem így nyákoskodjál, barátom, rá mindig számíthatol.
0: Minek a hatására indultál el?
4: Édesapám már 85 éves. Annyit imádkozom, hogy Istennek, hogy éljen nagyon-nagyon sokáig, és szeretné ott látni.
0: Mert aha, tehát ez volt a cél, hogy még akkor láthass az apukádat, aki 85 éves.
4: Igen, és megholegettem, megpuszulom.
0: Na várj, milyen volt a találkozó? Kiértél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísért téged?
4: Nem, egyedül.
0: Tök egyedül mentél?
4: Tök egyedül utaztam Nigériába.
0: Azért egy frankfurti átszállásnál
4: megnéztem. És amikor megérkeztem Nigériából, hát el kell, hogy mesélem nektek, hogy ott váltak a családtagom.
0: Kint a repülőtéren.
4: Kint a repülőtéren.
3: Hány testvéred van?
4: Hatan vagyunk. Mielőtt én kijöttem a repülőtérről, rengeteg ellenőrzés volt. Legalább

0: Le grappe en ministre. Et je tâche qu'un passeport. Howard, et je mine, mine de l'allô machin, parce que tout va bien,
1: Milyen volt apukáddal találkozni? Mesélj el azt a pillanatot, hogy az, az milyen volt.
0: Másnap fölkeltem, és elmentem apukámhoz, elvitt engem a öcsém Kosova, és apám már Ázába az elkére figyelt rám. Valaki már
1: elszólta magát.
0: Elszólta magát, hogy a fekete pákó megérkezett.
1: Tulajdonképpen meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, de valaki elszólta magát.
0: Valaki elszólt maga a családon belül.
1: Apukád lekínált az erkélyen.
0: Amikor megkezdtem, és akkor így kukuská, tudom, kukuská. Csak megjöttem, fölmentem hozzá, apa, te vagy az, apa, te vagy az. Olyan kedves szöveket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem, én vagyok a fiat. És megülegettem, és sírt. Én is
1: sírtam. Hát 35 év után. Az igaz az a történet, hogy ő megnézte, hogy hol vannak az anyajegyeit?
0: Igen, és ez követően, és apám azt kérdezte, hogy tényleg te vagy az? Mondja, én mondom, apa, én vagyok Lapita Ludája. Én vagyok a fekete pákó. Azt mondta, megy vége engem a testemet. Mert ő emlékszik rá, amikor világra hozta engem, hogy van egy hanyagyegyem a fenekemnél.
1: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a paterot az anyag.
2: És megkérdezni neki, és ki tudja, ki a kisza Nigériából.
1: Ezt nem hiszem el. És megnézte a pater az anyag egyedet a fenekedet.
0: Igen, és azt mondtam, fiam, tessék, gyere velem, menj szobába, csak akkor letudtam a gacsámat, és akkor...
2: De egy részben tudom, ahogy
1: teljesen szírelni. Figyelj, én ezért szeretem.
0: Nincs mi szégyenem, és édesapám.
1: És ott volt az agyajegy.
0: És ott volt.
1: De az öregnek azért még jó a szeme írja valaki, azért egy fekete testen egy barna agyajegyet megtalálni. Lassú, az öreg, a szeme még jó. A szem azért még készült. Ők hogy élnek? Milyen körülmények között? Mekkora város ez? Vagy ez hogy kell elképzelni?
0: Én a Lagosba szálltam le. A Lagos az volt a régen a főváros. Annyi élnek a Lagosba, majdnem 30 millió. Ahol apám nem messze lakít Lagostól. Emberek pénzék kúzzanak minden nap. Nincs áram ellátás, nincsen víz ellátás. Gondoljatok bele. És nekem oda kell figyelnem, mit iszok, mit teszek, tudom, mert nekem a Európa, a magyar gyomrom van, és a...
1: Magyar gyomrom van. A fekete ember, aki hazamegy, de fél az otthoni fertőzések, de neki már magyar pH-ja van, magyar bélbaktériuma, és fél elkapni valamit a szülőhazájában, ezért inkább szállodában lakik.
2: De nem hiányoztak az otthoni ízek amúgy? Az otthoni ételek nem hiányoztak?
0: De persze, hogy hiányoznak. Meg is ettem őket. Azon gondolkodtam, bármi is történik velem, akkor sem legyen hasmenésem, vagy fosok. Teljesen mindegy. De akkor is megkóstolom.
1: És akkor te vigyázva magadra, a szállodában laktál, és mentél a családhoz vissza a szállodába. Mentél a családhoz vissza a szállodába.
0: Igen, a szúnyog miatt. A szállodában kell. A szállodában kéne laknom, és a szállodában hát nagyon-nagyon szép a szálloda, amit választottam magamnak, és így utaztam a hely, olyan egy koszlekedéssel apámhoz, gyerekkoromban akartam idézni, mert én is utaztam ezzel a koszlekedésre, és ígyétek nekem, hogy amikor Szállodában voltam, és édesapám is elmondtam, meg ócsom is elmondtam, hogy jelenleg Nigériában van ezt a kidnapping angolul.
1: Aha, ezt a emberrablás.
0: És a cserébe kéne legalább 50 millió naira. Abban rengeteg
3: ember, aki ellopna.
4: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Na, itt vagyunk, és hát a naphallgatóját már nincs idő felhívni, de megmutatjuk, hogy mit nyer. Jó?
5: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
1: Jó kis nyeremény.
2: Jó, hallottam egy hétvége Balázsra?
1: Jó kis nyeremény. Nyer a nyer a nap hallgatója. Úgyhogy ezt odaadjuk akkor neki, majd valakit még itt gyorsan kiválasztunk. Gyerekek, holnap?
3: Benézünk, jön
1: majd
3: mindenki?
1: Majd jó kis edzés, holnap érkezik mindenki. Mi van, mi a táncrend?
2: Én jövök három napon keresztül egyfolytában.
1: Ne
2: csinál!
1: Hétfő, kedszerda.
2: Ha csak el nem rabolnak.
1: A Nigériába elmész. Igen. Akkor jövünk holnap, vigyázom mindenki magára. Szép hétfőt nektek, puszi, sziasztok, ciao.
4: Na,

Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője, teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai-sziget nagy réten. Már minden jegyel kelt.

0: Valamihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönség kedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig, vagy a készlet erejéig tart.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Steven, foglaltam 2 helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgyis tett.
9: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba. És mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok a Mancs őrjárat a dinófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák. Pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Több, mint gondolnád.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 900 ml-es Algida Smile jégkrém 1499 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Chio sós chips csak 439 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy újabb rendelés teljesítve. Válogassa Fudora világbajnok ajánlatai közül. Fudora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
13: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyó uborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
14: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
15: Újítsd be a Motorola Edge 70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a nemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge 70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
16: Okos otthonrendszer, elektromos redőnyök, közel 3 millió forint értékű mélegépek, akár 6 millió forint értékű konyhabútor, bútorozott fürdő. Modern megoldások, amik nem csak a jövőt jelentik, hanem a mindennapjaidat. A Láng negyed Budapest 13. kerületében új otthonokat kínál 2 hektáros parkkal, átgondolt közösségi terekkel és valódi kényelemmel. Mert egy jól megtervezett otthon nem csak szép, de jobbá teszi a mindennapokat is. A te ritmusod, a te új otthonod. Lángnegyed.hu.
0: Ma is 17 órakor

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és jó hírem van, mert a hétfőt jó hírekkel kell kezdeni. Lesz nálam játék DJ Odi páros belépőért. Pa-pam! A Wonderful Life jön!

0: Rádió 1.
1: Ez Rádió 1.
2: Itt csak igazi mai sláger megy. És ki az, aki szokott és szeret is a tus alatt énekelni? Én is. Még akkor is, ha nincs hangom. És Reid által is, de neki van. Ebben például különbözünk, és abban is, hogy ő nem csak énekelget a tus alatt, hanem nagyon sokszor itt jönnek neki az ötletek, itt írja a dalait. Ez az egyik aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger Reid által a Blood Running a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A nyolcaddöntő legnagyobb meglepetését Norvégia szolgáltatta, amely 2-1-re legyőzte az ötszörös világbajnok Brazíliát, és történelme egyik legnagyobb sikerével bejutott a legjobb 8 közé. A mérkőzés őse Haaland volt, ő szerezte mindkét norvég gólt, elő fejjel, utána pedig egy gyors ellenakció végén is betalált. A norvégok kapusa Noland is több bravúrt bemutatott, az első félidőben még büntetőt is hárított, ami kulcsfontosságúnak bizonyult. Brazília ugyan a labdabirtoklásban fölényesen futballozott, de támadásai sokszor ötlettelenek voltak, és csak a hosszabbításban Neymar 11-es góljával tudott szépíteni. Az este másik mérkőzése Mexikó és Anglia között zajlott, és rendkívül fordulatos mérkőzést hozott, amelyet az angol válogatott 3-2-re nyert meg. A találkozó kezdését egy órával el kellett halasztani a Mexikóváros térségét érintő heves zivatarok és villámveszély miatt. A mérkőzés ennek ellenére kiváló hangulatban zajlott, a hazai közönség előtt szereplő mexikóiak kétszer is felzárkóztak, a végére viszont Anglia őrizte meg jobban a higgadtságát, és megszerezte a győzelmet jelentő találatot, így folytathatja világbajnoki szereplését. A két győztes csapat szombaton találkozik majd egymással, akkor tehát egy Norvégia-Anglia meccsre készülhetünk.
0: Rádió egy foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: 26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
3: És ez csak a kezdet.
4: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
5: Rendelek.
4: És a mosókapszula is.
5: Rendelek.
4: A WC-papír is az utolsó urigán van.
5: Sejtettem, azt is rendelek.
4: És mikor lesz itt?
5: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
4: Akkor én meg figyelem a készletet.
5: Persze, ahogy eddig is. Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
6: Takaríts meg nagyban! Vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival! Az 500 ml-es alkoholmentes soproni radler többféle ízben 24 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 259 forint július 9-től 12-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
7: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön! Etes zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogas kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb szafari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
8: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

az igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.

0: csak igazi mai sláger megy, nyugaton felhős, keleten még inkább napos, de mindenhol ilyen 24-27 fokos kellemes nyár, ami van.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Viszont nem felejtettem el valamit? Említettem, hogy lesz az a DJ Oti játék, amire 10-ként kell telefonálni, de még nem most, majd szólok. Most Dua Lipa jön, ez a Dance

0: The Flies előtt viszont mutatom, hogy milyen bulival készül DJ Oti, amire a következő órában páros belépőt lehet tőle nyerni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikor.

ország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

4 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai-sziget nagy réten. Már minden.

0: esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a Dino film motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Több, mint gondolnád.
3: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
4: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Strandfesztivál nyitónap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
6: Illatos és puha ruhák a Rossmannal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vársz.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
9: Miért választanál, hogy

0: 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GQ.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
5: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Eden Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake július 16-17-18 Velence.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Magyar AI gyerekek, nem tudom milyen minőségben, de fejlesztettük mesterséges intelligenciát, és kapott magyar nevet az AI.
10: Magyar nyelvű érvelő?
9: Olyan a neve, mint a Bódognak, meg
10: Tudom, Gógyi. Betyár?
9: Én is van, milyet tudok elképzelni.
11: Vagy te pörzsű.
9: Igen, Etelköz.
10: Etelka.
9: Veleckei Ágó, Etelka.
10: Attila.
9: Állat. Magyar állat, ami nagyon hungarikum.
11: Igen, több is van ilyen.
10: Hát van több is, vannak ott a marhák. Igen, meg, hát meg vannak a juhok.
9: Akkor várjál, vannak kutyáink, van Racka.
10: Racka.
11: Meg vagy. Regionális adatokon célzottan kialakított alapmodell. Tessék, Racka.
9: Hogy így?
11: Nem jut eszedbe.
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a rádió?

0: Csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul Magyarország le.

már 11 óra után, hello mindenkinek, kitartást a munkában, a mikrofonnál Király Tamás. Hozom most Taylor Swiftet, aki a hétvégén ugye megcsinálta az év esküvőjét, fél Manhattant lezárták, óriási buli volt a Taylor Swift, viszont valaki megcsinálja az év buliát Magyarországon, akit úgy hívnak, hogy DJ Oti, annyit elárulok, hogy

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert nem volt túl bölcs, hogy ma rollerre jöttem, legalábbis abból a szempontból nem, hogy délutára a fővárosba is megérkezhet az a csapadék, ami most még inkább a délnyugati meg az északnyugati ország részben van, viszont a jó hír, hogy a hét többi részében újra napsütés.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
0: Az igazi mai slágerek között pedig az a

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a számunk 0620 311 111.
1: Ja, játékra szeretnék jelen.
0: Még nincs játék, de lesz DJ Oti páros belépőért.
1: És mikor?

0: Akkor indulhat a játék?
1: Igen.
0: Akkor mondd, hogy induljon a játék.
1: Induljon a játék.
0: Hát akkor elindult. A tizedik telefonálót várom a Rádió Esztogennel, és adom a DJ Oti páros belépőt. Akár neked is, köszi, hogy csörögtél. Szia!
1: Szia!
0: Közben pedig Lói és a Get Lucky is bekészítve. Mindjárt indítom.
2: Tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Lokáció!

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy, és a buli, amire már nincs jegy a piacon, nem lehet venni, csak tőlünk lehet szerezni. DJ Oti páros belépő, most a 10. telefonálónak. Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok.
1: Jó, játékot szeretnék jelentkezni.
0: Szia, hogy hívnak?
1: Noémi vagyok.
0: Noémi, képzeld, te vagy a 10.
1: Juhú, úristen!
0: Az út felét megtettük, de van még előttünk egy nagyon egyszerű akadály. Mi a rádió eszlogen?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ott leszel a buli!
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrékre.
1: Ez az úristen! Jaj, de jó!
0: Azon nagyon a bulin, ami teltházas, nincs rá jegy, csak így lehet bejutni, és ott leszel.
1: Úristen, remeg még a kezem is!
0: De jó vagy! Tudod-e, hogy kit viszel el, kit lepsz meg?
1: Igen, persze, a legjobb barátnőmet fogom elvinni magammal.
0: Érezzétek nagyon jól magam.

0: sláger megy. Az M1-esen Hegyeshalom felé Győr térségében dolgoznak. A belső sávot lezárták a 120-as és a 128-as kilométer között. Nagyjából 3 kilométer a torlódás. Vezesse mindenki óvatosan és türelmesen.
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: Avicii-vel folytatom már is itt a Rádió 1-en.

augusztus 8-án az Óbudai sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Tótihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
5: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
6: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
7: Fritman. Bor, ami sztorikat ír.
8: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az ön ideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
9: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
10: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
11: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között. És extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
12: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
13: Mi?
14: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17.000 belföldi szállás bomba jó áron.
12: Ugrunk egy bombát?
14: Szállás.hu. Úgyis tett.
15: Miért választanál hagyományos

0: 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GQ.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ajándék Repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
6: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
7: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
6: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
7: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Adam Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake, július 16-17-18, Velence.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, és ez a Daily Mix, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, hát a munkaidő fele szépen lassan már elröppen. Mondom, van még előttünk a hétből, de legalább ezen már eddig túl vagyunk, az igazi mai slágerek pedig ebben az órában is szólnak megállás nélkül méghozzá mixben. Elindult a Daily Mix, ez pedig most egy tökéletes dalt választottam a folytatásba, BB Rexa érkezik már is. Ez a New Religion.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, rengetegen kérdezik, mikor indul a következő DJ-t játék. De most még ebédidő van, most legyünk nyugodtan, oké? Okay? És hallgassuk mellé az igazi mai slágereket, például Teddy Swims-től, aki nem azt a verziót választotta, hogy tavasszal vagy nyáron turnézik, ott inkább rákészült a nagy őszi turnéjára, ami szeptember második felében indul, na onnan viszont nem lesz megállás év végéig.

0: Az igazi mai slágerek között a Daily Mixben ő folytatja mindjárt ezzel a nagy kedvenccel, a The Door, amit bekészítettem, és alig másfél perc is indítok is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Eden Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake, július 16-17-18, Velence.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
7: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
8: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
9: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkában.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.
1: Pop és dance slágerek Mixben.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a következő órát pedig Eschillen indítja, aki a hétvégén így énekeltette meg a denveri közönséget. Egy igaz stadiont képzelünk el.
1: See what's in Denver.

0: 50 ezer ember, amikor egy sirent énekel. A következő óra elején viszont stadion tömeg nélkül csak nekünk jön. Már is bekészítve tőle Siri remixében. Kicsivel több mint egy perc, és hozom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon. Mega Árparádé. Vasaló. Szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
4: Ajándék repeta akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo pasta pizza vita.
5: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
6: Autódaru, Kósvéber.
7: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játszunk az igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes délutánt, a mikrofonnál Király Tamás, a kedvencek között pedig most Alex Forrent hozom, aki a feleségével a Snapchaten találkozott, egy nagyon nehéz életszakaszában, konkrétan hajléktalanként élt akkor, aztán viszont többek között a hölgy is elkezdte inspirálni, és most pedig a világ csúcsán van. Ez pedig az igazi mai slágere, Alex Forrent és az Ordinary, itt a rádió

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és egy idézet jön Dua Lipától, néha a legforradalmibb tett egyszerűen az, hogy elolvasunk egy könyvet. Mondta mindezt, miután megnyitotta a saját könyvtárát Portóban. Mert hogy nem csak podcastja van a könyvekről, meg mindenféle ajánló szolgáltatása, már saját könyvtára is. Ez meg az igazi mai sláger, a Don't Start Now itt a Rádió 1-en.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Ez a Rádió 1.
2: Itt csak igazi mai sláger megy. Hát kinézek az ablakon, nem túl barátságos, amit látok, legalábbis eső szempontjából. Hát ebből lesz egy nagy zuhé. De

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
2: Rendelek.
1: És a mosókapszula is.
2: Rendelek.
1: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
2: Sejtettem, azt is rendelek.
1: És mikor lesz itt?
2: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
1: Akkor én meg figyelem a készletet.
2: Persze, ahogy eddig is.
3: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Adam Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake július 16-17-18 Velence.
6: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
7: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: Reklámot hallottak.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez pedig már egy újabb óra, kellemes délutánt a mikrofonnál Király Tamás, ebben az órában is csak az igazi mai slágerek szólnak megállás és felesleges duma nélkül, és DJ Oti játékkal, na ilyet senki más nem tud, csak a Rádió egy. A kedvencek között pedig Kágó jön, aki nyilván még most is óriási ünnepel, a norvég DJ, aki egyébként Hálán nagy barátja, sőt már közösen zenét is csináltak, hát ott most ünneplés van. Ez pedig a nagy kedvenc, a One Republic-kal közösen Kágótól a Chasing Paradise, amit

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Aki már szervezett lazít, tudja, hogy nem olcsó. Viszont Taylor Swift-ék a hétvégén bő 8 milliárd forintnyi összeggel még megtoldották a költségeket, de ez egy jó fejtoldás volt, mert hogy ennyit ajánlottak fel amerikai szervezeteknek, köztük New York-i non-profit alapítványoknak. A beszámolók szerint ezzel is szerették volna

0: Tudja, szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Lóly jön mindjárt! És majdnem elfelejtettem. Hát a legfontosabb. Indul a DJ OT játék. Aki tizedikként hív, mondja a rádió esztogent, adok neki egy páros belépőt a koncertre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: Rádió Esztégyen, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, New Week, Brickflake, a Loving Guard, Stoer Junior, Collar, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a
1: és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a legkisebb túlzás sincs abban, hogy mindenki nyerni akar DJ-Odi páros belépőt. Valakinek pedig ez most sikerülni fog. Eddig 9 hallgatóval beszéltem. Nézzük, ki lesz a 10. Rádió 1, Halloween, Király Tamás vagyok.

0: fejemről.
1: És mi a rádió eszlogen? Ez nagyon fontos.
0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Tied a páros belépő.
2: Gratulálunk. Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyra.
0: Köszönöm szépen.
1: Mit melóztok egyébként?
0: Én raktárat vezetek, körülöttem meg a srácok adminisztrálnak.
1: Remélem akkor délután közösen megünneplitek ezt majd.
0: Mindenképp, mindenképp.
1: Érezzétek jól magatokat, és gratulálok még egyszer! Na-

0: Hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Ma este két mérkőzéssel folytatódik a VB, az egyik legnagyobb érdeklődéssel várt nyolcad döntő következik konkrétan a 2026-os világbajnokságon. Este 9 órától magyar idő szerint Portugália és Spanyolország csap össze a texasi Arlingtonban, a Dallas Stadiumban. A portugálok a K csoport első helyezettjeként jutottak tovább, míg a spanyolok megnyerték a H csoportot, így két csoportgyőztes találkozik majd a legjobb 16 között. A mérkőzés egyik legnagyobb kérdése, hogy a rutinos Cristiano Ronaldo ismét vezér tud-e lenni a portugál válogatottnál. A párharc akár idő előtti döntőnek is beillene, hiszen mindkét válogatott a torna végső esélyesei között szerepel. A győztes a negyed döntőben az Egyesült Államok Belgium párharc továbbjutójával találkozik, mert hogy ez lesz az éjszaka másik mérkőzése. Ennek Seattle ad otthont hajnali 2 órától. Az egyetlen még versenyben lévő házigazda amerikaiak a D csoport első helyén végeztek, míg Belgium a G csoport második helyezettjeként jutott tovább, ezért papíron kiegyenlített összecsapás várható. A találkozót megelőző legnagyobb vízhangot Balogon ügye váltotta ki. A támadó eltiltását a FIFA fegyelmi bizottsága felülvizsgálta a hírek szerint személyesen Trump kérésére, így végül pályára léphet, ami jelentősen javította az amerikai csapat esélyeit. A szakértők amerikai favoritként kezelik a mérkőzést, de a különbség rendkívül csekély, így sok elemző hosszabbítást vagy akár 11-es párbajt sem tart kizártnak.
0: Rádió egy foci VB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vokáció! A Rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
6: Úgyis tett. Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
9: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
9: Rendelek.
8: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
9: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
9: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
9: Persze, ahogy eddig is. Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
11: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy újabb órát indítunk. Hello mindenkinek. Jó munkát, kellemes délutánt a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában sem állunk meg. Egymás után hozom a legnagyobb kedvenceket, és van egy nagyon fontos hírem. Van még egy páros belépőm DJ Oti koncertjére a mai napra. A következő 2 órában valaki tudja, hogy ezt megkapja. Addig viszont, ahogy ígértem, pörögnek egymás után az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos világnap van ma. Nagy-Britannia javaslatára az ENSZ 1988-ban jegyezte be a hivatalos világnapok sorába, azóta pedig világszerte ünneplik a csók világnapját július 6-án. Mindenkit bíztatok rá, ez pedig közben az igazi mai sláger, Blond.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongás.

legnépszerűbb rádiós műsorvezetője, teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongó közönségét.

0: Timotihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

mindig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsz.

Ez Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Egy perc járunk 3:44 után, 5-től pedig mai is live mix 7 óráig 2 órán keresztül a lemezjátszók mögött Jamina. Ez pedig egy óriási kedvenc Bibi Rexától, a Hadi új, a New Religion. Csak itt a Rádió 1-en.

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A nyolcaddöntő legnagyobb meglepetését Norvégia szolgáltatta, amely 2-1-re legyőzte az ötszörös világbajnok Brazíliát, és történelme egyik legnagyobb sikerével bejutott a legjobb nyolc közé. A mérkőzés őse Haaland volt, ő szerezte mindkét norvég gólt, előbb fejjel, utána pedig egy gyors ellenakció végén is betalált. A norvégok kapusa Noland is több bravúrt bemutatott, az első félidőben még büntetőt is hárított, ami kulcsfontosságúnak bizonyult. Brazília ugyan a labdabirtoklásban fölényesen futballozott, de támadásai sokszor ötlettelenek voltak, és csak a hosszabbításban Neymar 11-es góljával tudott szépíteni. Az este másik mérkőzése Mexikó és Anglia között zajlott, és rendkívül fordulatos mérkőzést hozott, amelyet az angol válogatott 3-2-re nyert meg. A találkozó kezdését egy órával el kellett halasztani a Mexikóváros térségét érintő heves zivatarok és villámveszély miatt. A mérkőzés ennek ellenére kiváló hangulatban zajlott. A hazai közönség előtt szereplő mexikóiak kétszer is felzárkóztak, a végére viszont Anglia őrizte meg jobban a higgadtságát, és megszerezte a győzelmet jelentő találatot, így folytathatja világbajnoki szereplését. A két győztes csapat szombaton találkozik majd egymással, akkor tehát egy Norvégia-Anglia meccsre készülhetünk.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: Thick, Loving God, Stoer Junior, Kullár, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a Dino film motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
6: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Miért választanál hagyományos

0: 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jeeco.hu. Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
1: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes délután, a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában tudja, hogy lesz játék DJ Oti páros belépőért. Most viszont nézzük a friss közlekedési infókat. Épp, hogy elállt az eső, második nagy hulláma a fővárosban, viszont sokfelé emiatt lehetnek vízátfolyások és csúszhat az út, és van baleset is sajnos a Dózsa-György úton, a Damjanics utcánál. Emellett az M0-ásról is többen írták, hogy vannak vízátfolyások, és ott van egy baleset is az M5-ös autópálya felé Magló térségében, a 46-os kilométernél több mint 6 km a torlódás, az M7-esen pedig két személyautó karambolozott sajnos Budapest felé Siófok térségében, a 97-es kilométernél a belső sávot lezárták, torlódik a forgalom.
1: A közlekedési hírek támogatója a Buskár Service hálózat.
0: A közlekedési infók után pedig itt az újabb nagy kedvenc, a Fastboy és a Good Life, és ne húzzuk az időt! Jöjjön most a DJ Oti játék! 10. telefonáló, rádió eszlogen, Pimpfa páros belépő! Már figyelem is a vonalakat!

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy...

csak akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. DJ Oti páros belépő, hát az a szó, ami tulajdonképpen tényleg kincset ér. Egytől óriási buli lesz, másfelől pedig már nincsen rá jegy. Kivéve nálunk annak, aki most 10-ként hív bennünket. Rádió egy Hello, Király Tamás vagyok.
1: Szia, játszani szeretnék.
0: Szia, hogy hívnak?
1: Bíborka vagyok.
0: És te vagy a 10.
1: De jó. Júj.
0: Honnan csörögtél?
1: Szigetbecséről.
0: Hú, az merre van?
1: Rácköve.
0: Aha, akkor meg vagyok. Nagyon fiatal a hangod, nyugtass meg, már vagy 18.
1: Persze, igen.
0: Hány éves vagy?
1: 19.
0: Hát akkor azért nem mentem nagyon mellé. Na, de figyelek rád, mi a Rádió 1 szlogen?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger.
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
1: Köszönöm!
0: Szívesen, de cuki vagy, minden korosztály ott akar lenni, és ezt meg is értem. Kivel mész, azt tudod-e?
1: Még nem tudom, szerintem a barátnőmmel.
0: Nagyon gratulálok még egyszer, és jó szórakozás nektek!
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!

0: Rádió egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igaz?

0: foci BB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Ma este két mérkőzéssel folytatódik a VB, az egyik legnagyobb érdeklődéssel várt nyolcad döntő következik konkrétan a 2026-os világbajnokságon. Este 9 órától magyar idő szerint Portugália és Spanyolország csap össze a texasi Arlingtonban, a Dallas Stadiumban. A portugálok a K csoport első helyezettjeként jutottak tovább, míg a spanyolok megnyerték a H csoportot, így két csoportgyőztes találkozik majd a legjobb 16 között. A mérkőzés egyik legnagyobb kérdése, hogy a rutinos Cristiano Ronaldo ismét vezér tud-e lenni a portugál válogatottnál. A párharc akár idő előtti döntőnek is beillene, hiszen mindkét válogatott a torna végső esélyesei között szerepel. A győztes a negyed döntőben az Egyesült Államok Belgium párharc továbbjutójával találkozik, mert hogy ez lesz az éjszaka másik mérkőzése. Ennek Seattle az otthont hajnali 2 órától. Az egyetlen még versenyben lévő házigazda amerikaiak a D csoport első helyén végeztek, míg Belgium a G csoport második helyezettjeként jutott tovább, ezért papíron kiegyenlített összecsapás várható. A találkozót megelőző legnagyobb visszhangot Balogun ügye váltotta ki. A támadó eltiltását a FIFA fegyelmi bizottsága felülvizsgálta a hírek szerint személyesen Trump kérésére, így végül pályára léphet, ami jelentősen javította az amerikai csapat esélyeit. A szakértők amerikai favoritként kezelik a mérkőzést, de a különbség rendkívül csekély, így sok elemző hosszabbítást vagy akár 11-es párbajt sem tart kizártnak.
0: Rádió egy foci BB híreket hallottak a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív versenyeredményeként hirdették ki.
2: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
3: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelő műhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hát ez az esős idő sokakat autóba ültetett most azért délután. Ez látszik a közlekedésen is, sokfelé van dugó, többek között a Hungárián és a Rákóczi úton is. Emellett pedig az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győr térségében munkálatok miatt a 120-as, 128-as kilométer között terel is, a torlódás több mint 5 kilométer, és akár 50 perccel is nőhet a menetidő, vezessünk óvatosan. A közlekedés infók után pedig Dua Lipa jön, 5-től pedig a 2 órás live mix indul a lemezjátszóknál, Juhász Gergő mellett Jamila, Király Tamást hallottátok, további kellemes délutánt és jó rádiózást a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/Citan oldalon.
8: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel, akikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs Őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs Őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Több, mint gondolnád.
10: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
0: Reklámot hallottak.
11: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
13: Megfizethető kezdet, otthonos jövő. Megérkezett a 15. kerületbe a Szilas-liget projekt. A Szilas-patak szomszédságában épülnek Budapest legújabb, modern társasházai. Parkosított közterek, kényelmes lakások, remek tömegközlekedés és otthonstart kompatibilis lehetőségek várnak rád. A Pólus Center, iskolák, óvodák mind karnyújtásnyira találhatóak. Itt minden adott a nyugodt városi élethez. További részletekről érdeklődj kollégáinknál a buyerproperty.com weboldalon.
14: Megnyílt az ország legnagyobb medencés szakáruháza a Savoia Parkban. Nézd be hozzánk, és szerezd be mindent, ami nyárra kell. Medencék, gépészet, medenceporszívók, fűtés, strandcikkek, hangulatfények, jacuzzik, szubdeszkák és elektromos biciklik. Aqualink medence és szabadidőszaküzlet. Savoia Park, Hunyadi János út 17. Aqualink.hu.
15: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
11: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
16: Magyar AI gyerekek, nem tudom milyen minőségben, de fejlesztettük mesterséges intelligenciát, és kapott magyar nevet az AI.
17: Magyar nyelvű érvelő?
16: Olyan a neve, mint a Bódognak, meg a ilyen...
17: Gógyi. Betyár?
16: Én is már milyen tudok elképzelni.
18: Vagy igen. Töpörtyű.
16: Igen, etelköz. Beckei Ágó, etelka.
17: Attila.
16: Állat. Magyar állat, ami nagyon hungarikum.
18: Igen, több is van ilyen.
17: Hát ott van több is, vannak ott a marhák. Igen, meg, hát meg vannak a juhok.
16: Akkor na, várja, de miért? Vannak kutyáink, van racka.
17: Racka.
18: Meg vagy. Regionális adatokon célzottan kialakított alapmodell. Tessék, racka.
16: Hogy így?
18: Nem jut eszedbe.
11: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a rádió?

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

mindenkinek, hello rádió, üdvözlök mindenkit, pontosan délután 5 óra van, ami azt jelenti, hogy átállunk 2 lemezlejátszóra, és hát jogos a felvetés, hogy vajon mit keresek én itt a beköszönésbe, hát az van, hogy

0: Az én kiskutyám Süsü, akit két hónapja fogadtam örökbe, kézzétek el, imádja az esőt, és én minden alkalmat kihasználok arra, hogy kimenjünk az esőbe rohangálni.
1: Kétféle kutya létezik, az egyik Süsü, a másik, ami retteg a szerintem a viharba, szóval nagyon örülök ennek, Geri.
0: Itt vagyok,
1: igazából én már felkészültem, hogy elviszem a hátamon ezt a műsort, a hangomért előre is elnézem.

hétig igazi mai slágerek Mixben. At the turntables now.

0: nyári sláger 2026-os, ez volt Alex Kenji, és a Bumbleé itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron 2 órán át mixelünk, közlekedési infók jönnek. Balesetek, 2 is van Budapesten, az egyik a Kossuth-Lajos utcában történt nemrég az Asztóriánál, a másik a Soroksári úton, a Vágóhíd utcánál, és 10 kilométeres dugó van az M0-áson a keleti szektorban, az M5-ös felé, Maglód térségében a 47-es kilométertől, itt ugyanis kiborult egy teherautó rakománya az aszfaltra. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Na és akkor Jami ezt az SMS-t figyelt. Sziasztok Jami és Geri, be kell valamit vallanom, Jamin a függő lettem. Egyszerűen nincsenek szavak arra, hogy milyen elképesztő show-t csináltál szombat éjszaka a Dunapart Festen a Rádió 1 stage-en. Katartikus élmény volt, a szetted alatt konkrétan átkerültem egy másik valóságba. Nagyon jó érzés, hogy valaki ennyire képes kapcsolódni a közönséghez, mint te, Jamina. Köszönöm, hogy vagy nekünk, külön öröm volt számomra újra pacsizni veled az első sorból. Üdvözletel, Attila!
1: Úristen, de jó, és egy kicsit most visszamentem fejbe oda arra az éjszakára, hát tényleg elképesztő, nekem még mindig a legnagyobb fesztivál élményem ez a fesztivál, és képzeljétek, az egyik közeli

0: hétfő délutáni sütögetésünk. Csillezéshez tökéletes a mix. Üdvözletem a térdműtőt Ádám Miskolcról.
1: Jaj, de jó nektek. Tényleg ez a sütögetés annyira egybefornálom a nyárral, úgyhogy tényleg élvezzétek és érezzétek jól magatokat.
0: Sziasztok, nem lehetne egész évben Summer Edition, hogy mindig két órás legyen a mix? Kérdezi tőlünk valaki SMS-ben. Még ez is benne van a pakliban, nyárra tervezzük, aztán pedig majd meglátjuk. Ja, mi a tehetségkutató? Ezt nagyon sokan kérdezik, hogy mi a helyzet ezzel. Mikor indult?
1: Igen, ugye nekem volt már egy DJ tehetségkutatón pár évvel ezelőtt, ahol elképesztő túljelentkezés történt, mert 94-95 darab jelentkező volt, és

0: szeretném megcsinálni, és a tervezett idő az augusztusban indul majd az előjelentkezés, ami egy online felületen fog folyni, és a legjobb 15 vagy 20, még nem tudom, nyilván attól függ, mennyi ügyes jelentkező lesz. Egy nagyjából 15-20 ember szeretnék majd élőben meghallgatni.
1: Nagyon jó, Jami, nagyon drukkolunk, hajrá, hajrá, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk, Jamina, tehát egészen este 7-ig élőben a lemezjátszók mögött megyünk tovább.
0: Így van, egy nagyon nyári dallal fogunk tovább menni, úgyhogy küldöm oda a sütögetőknek, ez lesz Bob Sinclair és a Crew Summer itt a Rádió 1 Live Mixben.

0: Mivel ma például Jaminával. Sziasztok, nagyon szuperek vagytok, még a pizza tészta is majdnem elrepült a kezemből, olyat játszik ma Jamina, csak itt tovább, puszi, Júlcsi a pizza szakács.
1: Ú, de jó, neked akkor te egy pörgeted a levegőbe, biztos. Igen, azok a
0: amira. Te a lemezeket, ő a pizzákat.
1: Tényleg, de jó, micsoda párhuzam.
0: Bizonyám, Jaminával maradunk mind a ketten itt a stúdióban még bő egy órán keresztül, úgyhogy senki se hová, jó?
1: Így van, tehát azt szoktuk mondani, hogy kicsit elmegyünk, hogy aztán visszajöhessünk, tehát maradunk ugye még egy órát, ne felejtsétek, ez a Rádió egy Summer Edition Live Mix. 2 órán keresztül egészen hétig itt vagyunk, maradjatok velünk a következő órában is.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpán. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője, teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai-sziget nagy réten. Már minden jegy elkelt.

0: Tótihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönség kedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
4: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a milli palackos jeges kávé 399 forint, két termék vásárlásakor a 280 g-os Pic Piccolino sertésvirsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
8: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
9: Adidas rajongók, figyelem!

0: Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Lucullus fűszersó, fűszerkeverék és gyors pác 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
1: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
2: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vársz.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e.
5: És ez csak a kezdet.
6: Miért választanál

0: 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GQ.hu.
1: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
2: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: nyáron két órán át vannak velem itt Magyarország legjobb DJ-i hétköznap délutánonként. Ma például Jamina. Hello, Jami.
1: Így van, hello, sziasztok.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Bulizatok velünk még egy órán át. Élőben megyünk a YouTube-on és a rádió egy TikTok csatornáján is. Menjünk tovább.
1: Így van,

0: hőség lesz holnap is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
2: Úgy szeretem, hogy itt vagy, ami csillagos ötös. De tényleg, partiban vagyunk Balázsék időjárás jelentésében, mert azt nem lehet legyőzni meg semmit. De azért ez jó volt. Megcsap minket az időjárás, nagyon jó.

Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! A házigazda Juhász Geri.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogassa Fudora világbajnok ajánlatai közül. Fudora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
3: Megnyílt az ország legnagyobb medencés szakáruháza a Savoia Parkban. Nézd be hozzánk, és szerezd be mindent, ami nyárra kell. Medencék, gépészet, medenceporszívók, fűtés, strandcikkek, hangulatfények, jacuzzik, szubdeszkák és elektromos biciklik. Aqualink medence és szabadidőszak üzlet. Savoia Park, Hunyadi János út 17. Aqualink.hu.
4: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
5: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Eden Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake, július 16-17-18, Velence.
6: Ajándék repeta akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo pasta pizza vita.
7: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. And the turntables now.

0: hét teljes órán át mixelünk, tehát 5-től egészen 7-ig. Jamina állt ma itt mellettem a lemezjátszói mögött. Milyen lesz a heti menet?
1: Igen, azért nagyon durva, mert ugye a nyár az arról szól, hogy hétvége, hétköznap az így egybe folyik nagyjából nálam. Úgyhogy csütörtöktől indulok magyar, nem lehet ugye kimondani, legyen akkor Vonyarc Vashegyen, okay. És akkor Opusztaszeren és Békésen duplázok pénteken, szombaton pedig Velencén és Siófokon.
0: Hú, te szép lesz!
1: Igen, ilyen 5-5 fellépéseket nyomok most hetente kb.
0: De komoly. Drága Jami, jó bulikat kívánok, még több Jami, a World is My Radio Show-ban holnap után este.
1: Így van, a hangomért szurkoljatok majd, illetve ma a portugáloknak, úgyhogy köszi, hogy itt lehettem, további jó hallgatózás itt a Rádió 1-en, szevasztok.
0: Maradjatok, a Rádió 1 kívánság műsor kezdődik rögtön, méghozzá Martin Garrix-szel és a Butterfly-szal. És lesz játék DJ Oti belépőkért az Óbudai Sziget Nagyrétre, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne
3: menni. Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: 26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 125 g-os Toffee fény csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi?
6: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrunk egy bombát!
6: Szállás.hu. Úgyis tett!
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer!
6: Rendelek!
7: És a mosókapszula is!
6: Rendelek!
7: A WC-papír is az utolsó gurigán van!
6: Sejtettem, azt is rendelek!
7: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg... figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is. Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
11: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
12: És ez csak a kezdet.
13: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
14: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
13: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
14: Tökéletes!
13: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Megfizethető kezdet, otthonos jövő. Megérkezett a 15. kerületbe a Szilas-liget projekt. A Szilas-patak szomszédságában épülnek Budapest legújabb, modern társasházai. Parkosított közterek, kényelmes lakások, remek tömegközlekedés és otthonstart kompatibilis lehetőségek várnak rád. A Pólus Center, iskolák, óvodák mind karnyújtásnyira találhatóak. Itt minden adott a nyugodt városi élethez. További részletekről érdeklődj kollégáinknál a buyerproperty.com weboldalon.
16: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában.
18: This is the World is Mine Radio.

0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel.

0: Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek. Baleset történt Budapesten a Kossuth-Lajos utcában, a Múzeum körútnál, és még mindig több mint 10 kilométeres dugó van az M0-ás autóúton a keleti szektorban, az M5-ös felé Magló térségében, mivel a 47-es kilométernél az aszfaltra borult egy teherautó rakománya. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: Szia Dóri!
2: Szia, én a Where the Hell is My Husband szeretném kérni a barátnőimnek.
0: Név szerint?
2: Hanna, Flóra, Boróka és én.
0: És te, ez de cuki volt, mit üzensz nekik?

0: egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, pár perc múlva pedig jön a játék egy páros belépőért DJ Oti show-jára, augusztus 8-ára, az Óbudai Sziget Nagyrétre. Halló, halló!
1: Szia, Bigi vagyok. Accentől szeretnék kérni egy számot, kedves férjemnek szeretném kérni a munkaidő végére.
0: Szia, Bigi, mivel foglalkozik a férjed?
1: A mezőgazdaságban dolgozik, nehéz gépkezelő.
0: Aha, és hány órát melózott ma?
1: 12-t.
0: Azt a mindenit, de akkor most már ráfér a pihenés, meg ez a dal, amit küldesz neki, jön a Sugar Daddy Accentől és Tóta Bigeltől itt a rádió.

0: Rádió 1-et halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy, és egy névnapost próbálok most elérni.
1: Halló!
0: Szia, Juhász Geri vagyok a Rádió 1-től. Csabit keresném egy fontos ügyben, remélem megtaláltam.
1: Szia Geri, én vagyok, parancsoljátok.
0: Hello Csabi! Ezek. Komolyan?
1: Esküszöm.
0: Mármint mész, és van ilyen headset a bukós isakodban, úgy tudunk most beszélni?
1: Igen, igen.
0: Ó, de jó.
1: Komolyan benne, és így tudunk beszélni.
0: Én nagyon szeretem, ha valaki ennyire szabálykövető. Adrián, kérd meg, hogy hívjalak fel, és mondjam meg neked. Boldog névnapot kíván, nagyon szeret, és te vagy a legjobb pasi a világon.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon aranyos, én is őt szeretem a világon a legjobban. Bárcsak mindenkinek ilyen aranyos párja lenne mindenki.

0: 1-et halljátok, úgy készüljetek, szeles lesz a holnap, reggel 17 fokkal kezdünk, napközben pedig meg lesz a 32 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Halló, halló!
2: Szia, Dóri vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Dóri, DJ Oti bulin voltál-e már valaha?
2: Még nem, nagyon szeretnék elmenni a férjemmel.
0: Hát figyelj, életre szóló élmény, ebben biztos lehetsz. Egy szlogent kérek szépen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
2: Úristen, köszönöm szépen!
0: Úgyhogy megyünk DJ Oti buliára, figyelj!
1: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
2: Júj, nagyon szépen köszönjük! Nagyon várjuk már!
0: Bent vagytok, érezzétek nagyon jól magatokat!
2: Köszönjük szépen!

0: Rádió 1-et halljátok, utána Diszkós Hit 9-től pedig jön ma is egy csomó vadonatúj zene a World is Mine Rádió Show-ban. Hétfő van, úgyhogy szokás szerint Metzger Vikit és Kollár terelgetem majd a lemezjátszók mögé. Juhász Geri egyelőre kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk újra. Mindenkinek szép nyár estét! Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Corvinus Duna Plázában

0: játékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
1: Gyönyörű átvétel, már a Fudóránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogassa Foodora világbajnok ajánlatai közül. Foodora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
2: Okos otthonrendszer, elektromos redőnyök, közel 3 millió forint értékű műlegépek, akár 6 millió forint értékű konyhabútor, bútorozott fürdő. Modern megoldások, amik nem csak a jövőt jelentik, hanem a mindennapjaidat. A Láng negyed Budapest 13. kerületében új otthonokat kínál 2 hektáros parkkal, átgondolt közösségi terekkel és valódi kényelemmel. Mert egy jól megtervezett otthon nem csak szép, de jobbá teszi a mindennapokat is. A te ritmusod, a te új otthonod. Lángnegyed.hu.
3: Szemét
4: levittem.
3: Villany
4: befizettem.
3: Klíma
4: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
6: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Eden Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake július 16-17-18 Velence.

0: Szabolcs PG-vel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, megy indul a diszkosi Trédió Show, és beindítjuk természetesen a hetet is. Itt van Hambai PJ, és én is itt vagyok, DJ Junior.

0: Ezután, hogy ezt elmondta, és fölhívta mindenkinek a figyelmét, be is köszönök. Ladies and gentlemen, my damon, hermadan, messi, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, mélyen tisztelt, nagyon jó publikum, jó magam, Hanvai PG, itt leszek egészen este 9-ig.
1: És hát igazi ma is lágerek, meg egy jó néhány DJ Junioros újdonság is természetesen, ahogy azt ilyenkor szoktuk. Úgyhogy indulunk webben, applikáción keresztül, TikTokon mindenhol ott vagyunk, és kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózás. Alex Kenzsivel és a Bambolé-val indulunk.

0: tegnap kikerült az esemény, és nem egészen több mint 5000 regisztráló van már a partira. Egy vadonatúj helyszínen lesz, ahol állítólag majdnem 20000 ember befért, azt tudtad?
1: Igen, állítólag annyian be fognak férni. Kíváncsi leszek, hát nyilván teltház lesz, meg nagy örület. Reméljük, jó lesz a parti. Egyébként most Juget fogok ma játszani, de még az jutott eszembe, hogy szeretném megköszönni mindenkinek a szombat délután kora estét, hiszen Club Speed Vinyl Session volt, tényleg bakelit remixeltünk. Zseniális élmény volt 20 év után újra elővenni ezeket a bakeliteket. Nagyon jó zenéket tudtam játszani, én nagyon élveztem. Most is a folytatásban egy What Do You DJ Junior Mix, Juget, French Montana és David Guetta. Ez a Shine. Itt

0: egyébként. Szombaton azon a bizonyos Club Speed Partin, annak is Zárman Fun Hill, de remixet, az egy kicsit azért húzosan meg más volt, meg nem voltak ilyen izék kornyikálások benne, de ez Beberex a hangja volt, és a New Religion volt a Faithless dala.
1: Ami tudni fix, hogy én egy saját rekordot döntök meg ezen a héten, több mint 60 órát fogok diszkózni, és szerdán 2 órakor kezdem egy olyan fesztivál, ami ugyanúgy ebben az évben 50 éves, mint jó magam, ugye egy Guinness rekord kísérletbe vágunk bele Balázs Attilával, szerdán délután 2-től lehet ezt majd csekkolni a TikTok csatornámon, élőben be fogunk egy csomószor jelentkezni, 50 órán keresztül fog a Balázs Attila pizzás ütni, én pedig 50 órán keresztül fogok diszkózni ezen a fesztivál, egyébként hajnal 4 és délután 2 között csak nálunk lehet majd enni és szórakozni, ezt majd tessék csekkolni, mert tényleg durva lesz, és utána még lesz egy csomó fellépés, azokat majd még elmondom.
0: Én meg a játszom a következő dalt, amely most pénteken július 10-én jelenik meg szerte a világon, streamingelhető lesz, meg letölthető lesz, meg a DJ Junior YouTube csatornára kikerül a vadonatúj videóklip, egyébként egy német kiadó jön ki, és ez a vadonatúj dalom, úgyhogy játszom már egy pár hete itt a rádiójegyen, most is nektek, úgyhogy szóljon a Day by Day itt a Diszkosit Rádiósóban a rádiójegyen, július 10 világpremiér.

kezdek, és jövök vissza a fővárosba, Tetőtől Talpig Fehérben, és vasárnap sincs pihenés, mert ott pedig majd Budakalászon fogok szórakoztatni. Én ezzel búcsúzom, illetve azzal, hogy holnap hozom a vadonatúj Alien Angel dal, tessék rá fókuszálni, szevasztok! Én pedig DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában. Pénteken, július 10-én az új dalom, a Day by Day, amelyet játszottam videóklip formájában a YouTube csatornára, ezen kívül egy német kiadón, Tripikódon keresztül megjelenik szerte a világban, úgyhogy elérhető lesz. Én a héten még csütörtökön és vasárnap mixelek, mondjuk szombaton elutazom, tehát csak fél évvel leszek itt, és onnantól kezdve elutazok, akkor el vagyok utazva, kinünneplem külföldön a születésnapommal, a családommal, édesapámmal, akinek szintén születésnapja lesz, úgyhogy egy hétig nem leszek, de a mixeket küldöm majd, ne izguljatok. Jó, minden megjelenés a YouTube-on, meg a Facebookon. Diszkos hitdalával búcsúzunk, kérem szépen itt a Rádió Egyen, hamarosan ez is megjelenik, és jön a klip is hozzá. Ez volt a Diszkos hit itt a Rádió Egyen, a Szorival intünk pár, mindenkinek Hanvai Picsi, és

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos

0: 2022-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
3: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Eden Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake, július 16-17-18, Velence.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
6: Minek a hatására indultál el?
7: Édesapám már 85 éves.
6: Ha, tehát tudom. Ez volt a cél, hogy még akkor láthassa az apukádat, aki 85
7: igen,
6: éves.
7: Igen, és meghullegettem, megpuszulom.
6: Na várj, milyen volt a találkozó? Kiértél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísért téged?
7: Nem, egyedül
6: mentél.
7: Tök egyedül. Rengeteg ellenőrzés volt. Legalább 30. És táská, pászport, és minden állomásnál pénzt kell adni, hogy tovább engednek el.
6: valami nem változik.
7: A kijárat kapuj.
6: Levettek egy kicsit.
7: Elvitt engem a öcsém Kosova, és apám már a ázába, az egyére figyelt rám. Valaki már
6: elszólta magát.
7: Elszólta magát, hogy a fekete pákon megékezett.
6: Meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, de valaki elszólta magát.
7: Valaki elszólt maga a családon belül.
6: Apukád lekínált az erkélyen.
7: Azt kiáll az elkél, amikor megkezdtem, és a kukuskát, tudom, kukuskát. Csak megjöttem. Apa, te vagy az, apa, te vagy az. Olyan kedves szöveket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem. Én vagyok a fiat. És megülegettem, és sírt. Én is sírtam.
6: Hát 35 év után.
7: Igen, és apám azt kérdezte, hogy tényleg te vagy az? Mondja, apa, én vagyok lapitoludája. A fekete pákó. Azt mondta, megvége engem a testemet. Mert ő emlékszik rá, amikor világra hozta engem, hogy van egy hanyagyegyem a fenekemnél.
6: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a paterod az anyag.
8: És meg kell nézni neki, és kitagyák hívek vissza Nigériából.
6: Ezt nem hiszem el.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi ma is láger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a 30 Mind Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális zenék jönnek innentől, zseniális DJ-ktől. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok, szia Geri!
0: Viki megint trikóban!
1: Neked az a kedvenced, igen.
0: Nagyon, hát meg a hallgatóknak, meg a nézőknek
1: pláne. Jó. Hát nyár van.
0: Így van, jó az idő, isteni a nyár este, Viki nagyon jól néz ki, reméljük, hogy veletek is minden rendben. Tudjátok nézni is a műsort, élőben menjünk az online felületeinken, innentől kezdjük el.
1: Köszönöm szépen, ezért már megérte bejönni, úgyhogy startoljunk is neki a Where Is My Radio Show-nak. Hype-on a háttérben, ezzel indulunk. At the turntables now. Victoria

0: aztán 20 évvel később a Side Piece feldolgozta, ez volt a Cry For You. Sziasztok, ez egy Viber üzenet. Nézzük a spanyol-portugál meccset élőben, közben titeket hallgatunk. A férjem spanyol, a barátaink pedig portugálok. Hajrá, spanyolok! Sok puszi nektek.
1: Mi lehet ott? Mi lehet ott?
0: Reméljük, mindenki iszik valamit, ha születik egy gól.
1: Hát igen, igen. Engem annyira hidegen hagy a foci.
0: Az ikonikus focisták azért megvannak? Tehát mondjuk ilyenkor az van, hogy drukkolsz, hogyha Ronaldo van a focipályán?
1: Dehogy drukkolok, Geri, hagyjál már. Dehogy drukkolok, nem. TikTokon szoktam jókat röhögni a Halandon, ezt ugye mondtam itt neked a stúdióban.
0: Ő nagyon nagy figura.
1: Adáson kívül is, ja, imádom, nagyon nagy forma, tényleg igazi viking a csávó, nagyon vicces, és ilyen nagyon-nagyon jó vibe. Meg nagyon szeretem a Ronaldót amúgy, de én általában, vagy a Beckhamet, ugye megnézem az életrajzi filmünket, ilyesmi, de magát a focit, azt nem szeretem. Bocsássatok meg, tényleg. Én inkább a kosarat, azt jobban kedvelem, ha már választani kell valami férfi sportot. A férjem miatt, mert ő imádja a kosarat, ő full kosár, minden. Úgyhogy inkább az áll hozzám közelebb. Ti is? De nyomjátok a meccseket, igen.
0: Így van. És ti is kérdezzetek nyugodtan Vikitől, megtehetitek SMS-ben vagy Viberen. 0623-111-111. Megyünk tovább.
1: Bízony, egy másfél hónapos saját trekkel szeretnék tovább menni. Ugye ez az Éden, itt volt a dal premierje, és képzeljétek el, másfél hónap alatt 910 000 fölött járunk. Azt gondolom, hogy ez óriási dolog. Mindjárt megvan az 1 millió ilyen rövid idő alatt, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, nagyon hálásak vagyunk, kérjétek egyébként a kívánság műsorba. És hát hallgassátok, meg nézzétek a videoklipet is, nagyon sok melon volt benne, de nagyon-nagyon hálás vagyok, hiszen másfél hónap alatt ez óriási eredmény is. Köszönjük szépen nektek, úgyhogy jön is Nagy Mogival, Miss Mooddal és velem az Éden, csak itt a Rádió 1-en. At the turntables now, Victoria Metzger, Victoria Metzger. World is Mine Radio Show.

0: Samfeld, Rosalyn és a Hot Like Mine a Rádió 1-en a World is Mine Rádió Show-ban hétfő este. Mellettem Metzger Victoria élőben a lemezjátszói mögött. Hello Viki, még egyszer.
1: Hello mindenkinek, sziasztok.
0: Kollár jön Viki után szintén élőben 11 és éjfél között. Sziasztok, imádom Viki zenéjét, nagyon tetszik az új száma, és annyira tetszik a fekete bőrkabátja, hogy szívesen felvenném. Ja?
1: De várjál, a klipben van rajtam fekete bőrkabát, vagy hol van, én már nem emlékszem.
0: Szerintem ez az a fekete bőrkabát, ami pár hete
1: ami
0: volt
1: pár
0: itt
1: hete
0: rajtad,
1: volt.
0: És
1: hát
0: azóta
1: az
0: is viszi a sót.
1: Hát most már mióta meleg van? Atyavilág.
0: Ha kell az a bőrkabát, akkor adj egy árajánlatot.
1: Igen. Végül is jön, ledíleljük.
0: Így van. Időnként felteszitek nekünk a következő kérdést. Sziasztok, meg szeretném kérdezni Vikitől, ha veszek otthonra a lemezjátszót meg kontrollert, magamtól meg tudok tanulni DJ-zni? Köszönöm, Krisztián.
1: Hát most mondok egy nagyon-nagyon ékes példát. Erre képzeljétek el, hogy a férjemet megtanítgattam zenélgetni. Ugye
0: látta?
1: Múlt héten volt a debütje, neki pénteken a rezidenciámon, Siófokon, és képzeljétek el, hogy tök ügyes volt. Ugye blokkokra szedtem neki, összeraktam a mixet nagyon ügyesen. Azt kell tudni, hogy ő egyébként egy rapper, szóval tőle ez távol áll, viszont óriási YouTube diszkós. Tényleg. És minden vágya volt, hogy a saját nagy színpados buliuk után tudjon egy kicsit zenélni, és megtanítottam egyébként őt az alapokra. El tudja indítani, meg tudja akasztani, még loopolni is megtanítottam,
0: wow,
1: képzeljétek el.
0: Az fontos.
1: Úgyhogy, ha ő meg tudott tanulni ilyen alapszinten, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó YouTube videók vannak fönt nagy világsztár producerektől, akár a Laidback Luke-tól, hogy hogyan kell megtanulni zenélni. A mai világban már minden adott hozzá, és ezek a lejátszók, amik manapság kijönnek, már nem az van, mint régen, amikor én a százas lejátszókon tanultam zenélni, hogy semmi se jelzett. Szóval az kb. Olyan volt, mint egy bakelit lejátszó, úgy képzeljétek el. Szóval akkor még nagyon nehéz volt megtanulni, meg ráérezni, de a mai technika az már olyan adottságokkal lát el titeket, hogy nagyon egyszerűen meg lehet tanulni, és az, hogy valakiből jó diszkós legyen, az nagyon sok mindenen múlik, úgyhogy ahhoz nem elég tudni összemixelni két számot, az a zenei repertoárnak, a stílusnak, hát hogy mondjam, az egész csomagnak nagyon jónak kell lenni, hogy téged mondjuk szeressenek az emberek, vagy visszavárjanak egy helyre, és meghívjon egy szervező, úgyhogy ez sokkal többről szól egyébként.
0: Így van. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok voltak, amiket most Viki sorolt. Ti is nyugodtan kérdezzetek el tőle SMS-ben vagy Viberen 0623111111.
1: Úgy képzeljétek el, Gerikém, hát a férjem nyomott egy 40 percet.
0: Nagyon komoly, és jó volt, jó buli
1: volt? Jó volt, ügyes volt, de tényleg úgy képzeljétek el, hogy blokkokra volt szedve, és akkor ő indítgatta mindig, megtanulta, hogy melyik lejátszóról hogy kell indítani, effekteket megtanult, ő volt, mondtam, te vagy a Flanger király. Szóval ne tudjátok meg, a Crash, a Noise, meg a Filter, és a Flanger az volt a kedvence. Úgyhogy mutatom, mi a Noise, az ez.
0: Jó.
1: Ez a Crash. És ez a Filter. Na, ezt kellett hallgatnom hetekig, de nagyon ügyes volt tényleg, úgyhogy büszke vagyok rá.
0: De jó, gratulál mind a kettőtöknek. Láttam a videókat, tök szép a konyhától.
1: Köszönöm.
0: Na, jó volt a gyakorlat. Na, menjünk!
1: Jó van, akkor egy saját trackkel, amit a Stadium X-el főztünk közösen. Igaz, azt nem a konyhámban. Sam Gray adja vokálhangot, Armin van Buuren énekesen Let You Let Me Go, csak itt a Rádió 1-en. At the turntables now, Victoria Metzger.
2: What's up? This is Sam Feld. You're listening to the World Is Mine radio show on Radio 1 Hungary.

Késsel egyébként ez egy Stadium X Remix, én nagyon-nagyon szeretem mai napig, és a folytatásban már érkezik is Selena Gomez Marshmallow-val közösen a Wolfszal, csak itt a Rádió 1-en, a Where is My Radio Show-ban. At the turntables now.

0: gyönyörű nyereste, gyönyörű DJ-vel, ez a World is my Radio Show, ma este a rádió egyen, már mint 11-ig kollár sem csúnya, de Vikire inkább mondom, hogy gyönyörű.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, vele pirulok.
0: És képzeljétek el, hogy kollárnak volt egy ilyen villámgyors útja a múlt héten Ibizán, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit újságol majd nekünk 11-től. Neked Ibiza milyen volt? Milyen emlékeid vannak Ibizáról?
1: Hát ugye én nagyon-nagyon sokszor voltam, zenéltem is többször, rezidenciában is voltam a Supermarché eseményen, úgyhogy nekem az egyik legszebb élményem a zenéléseim közül, szóval pont egyszer megszámoltam, hogy nagyjából ilyen 3000 bulin vagyok túl az elmúlt 20 évben.
0: Jesszus Mária, azt a
1: mindenki! Igen, nagyon durva. Pont a Joy címlapom kapcsán volt ez egy ilyen kérdés, hogy mennyi bulim volt, és akkor azt megszámoltuk úgy nagyjából. Még jó, hogy a naptáram megvan, ilyen nagyon régre visszamenőleg, úgyhogy nagyon durva belegondolni ebbe, és egyébként ebben a több mint 3000 buliban ott van az ibizás buliknak a száma, amik felejthetetlenek számomra, és nagyon-nagyon szerettem. Úgyhogy ha valaki egyszer elmegy Ibizára, az biztos, hogy a fél szívét ott hagyja, és mindig visszavágyik.
0: De jó, nyugodtan kérdezzetek ti is Vikitől, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Nagyon rövidet szusszanunk, aztán újult erővel folytatjuk,
1: jó? Úgy is van, megyünk tovább.
2: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is My Radio
3: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál

0: 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész magyar.

0: este 10 van bulizunk tovább, hello mindenkinek, nálunk a hétfő esték is olyanok, mintha hétvége lenne, mondjuk péntek vagy szombat este, hello Viki.
1: Hello mindenkinek, sziasztok, bizony, nem adjuk a láb.
0: Így van, úgyhogy gyönyörű a nyár este, tudjuk, hogy nagyon sokan Szabin vagytok, nagyon sokan nyaralás közben hallgatok minket, úgyhogy érezzétek jól magatokat, megyünk tovább.
1: Bizony, jön is Kato és a Turn the Lines Off, amit újra felkaptak ugye TikTokon, és hát itt nálunk a Rádió Egyen is, úgyhogy ezzel folytatódik Ördizmány.

0: második fellépő voltam, és amikor beálltam a pultba, akkor lehettek ilyen 50-60-an, és mire végeztem, tele volt a színpad.
1: Jaj, de jó.
0: Nagyjából 10 perc alatt tele lett, és én nagyon meglepődtem. Egyébként tavaly is ugyanez volt.

0: Szabadon zenéltem a Well Hello előtt, ugye rádió egy daytime buli volt, és képzeljétek el, ott is ilyen, nem tudom, 80-100 fővel kezdtem, és tele lett a nagy színpad előtt.
1: Jaj,
0: úgyhogy, ilyenkor ez mindig annyira jó visszaigazolás, hogy basszus, hát azért igen, meg kell őket valahogy mozgatni, meg becsábítani, és ez mindig összejön, akkor ez egy ilyen nagyon jó visszaigazolás.
1: De jó, gratula Viki, és hát hamarosan fesztiválozhatunk még együtt, például a Campus Fesztiválon, aztán a Strand Fesztiválon, Szegeden a színen, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
0: Bizony, és egyébként annyit még elmondanák, ha már szóba hoztad a színt is, hogy ott például a Rádió egy stage-en, ugye én évek óta vagyok a színen, Metzgerend Ferenccel, az első

tovább, ami Nagy Boginak készült és Desnek a Jó leszek újra című számára remixem, és képzétek el, a remix pak már túl van a 700 000 hallgatáson, úgyhogy ezt is nagyon szépen köszönöm nektek, ezzel folytatódik a Birdies My Radio Show.

0: aztán 11-től Kollár a lemezjátszói mögött. Mi volt ez az iménti zene?
1: Hát ez Hugel, ugye neki most nagyon berobbant az albuma, és ez is az albumon van ez a track. Egyébként mindenhol az Instán, TikTokon mindenki használja ugye ilyen feeling zenének, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem, és egy ilyen nagyon-nagyon friss hangzás, szóval nagyon jó húzós groove-ja van, ilyen igazi jó house albumot csinált most, és alapból is nagyon régóta követem Hugelt, nagyon szeretem, láttam azt, hogy formálódott, hogy változott, és szerintem most nagyon jó úton van, és nagyon jó zenéket hoz folyamatosan.
0: Abszolút. És lesz egy daytime bulija Budapesten, méghozzá szeptember 18-án.
1: Úristen, igen. És én másnap repülök Németországba fellépni, úgyhogy nagyon remélem, hogy lesz alkalmam még azért elmenni megnézni őt, mert nem tudom még mikor indul majd a gépem, de hogyha nagyon korán, akkor nem biztos. De már azért tudom, hogy daytime buli, de hát igen. Azért... Na, hát, hogy...
0: Belecsúszhat az estére.
1: Hát belecsúszhat, igen, meg hát azért ez a nyár, ez nagyon durva nekem, úgyhogy nem tudom, hogy szeptemberben milyen állapotban leszek.
0: Majd meglátjuk. Metzger Viki ma este szedje olyan, mint egy jó hideg gyümölcsös pite a kánikulában. Üzeni Nono a cukrászfiú Pécsről.
1: Köszönöm szépen, Nono. Egyébként még azt hozzátenném, hogy én már láttam amúgy Hugelt meg Vintage Culture-t is Ibizán, úgyhogy azért én nem maradok rá.
0: Jó.
1: Nagyon jó. Annyit elmondhatok csak, hogy aki esetleg még nem tudott dönteni, hogy menjen, az menjen mindenképp.
0: 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel lendülünk tovább?
1: Hát elhajózunk egy teljesen más vízre. Jön Jennifer Lopez David Guettával. Ez a Save Me Tonight. Egyébként picit hajazza a Calvin Harris-es Rihanna-s trackre. Ennyi, de hát szerintem ők ezt leboxolják egymás közben.
0: Az biztos.
1: Úgyhogy ezzel folytatódik a World is My Radio Show. And the

Én is nagyon, meg az ilyen zenéket is nagyon szeretem, és áldom a Netflixet komolyan, hogy kihoznak nagyon jó filmeket, és például az Apexnek ugye most ez lett a filmzenéje lényegében, ugye egy elhíresült jelenetben cseng ez a dal fel újra, és annyira jó, úristen, és aki látta a filmet, vagy tudja, hogy miről szól, hogy ugye a

0: van ebben a filmben. Nagyon jó a film.
1: Fú, zseni. Úristen, de rég láttam ilyen jó filmet, ami ilyen feszült thriller, de mégis kicsit ez a horror műfajának tényleg ilyen kis momentumai van. El vannak helyezve a filmbe, de ilyen ízlésesen, nagyon jó tényleg.
0: 0-20-311-111, ez pedig az SMS és Viber számunk. Viki lassan kezdi a finálét, mert hogy 12 perc múlva itt van Kollár.
1: Bizony, és ha már nagy klasszikus zenékkel megyek itt a Where Is My Radio Show-ban, most akkor jöjjön még egy ilyen, egy zseniális remixben jön a Too Unlimited, Get Ready For This, csak itt a Where Is My Radio Show-ban.
2: Ez

0: Rádiósóban itt a Rádió Egyen. Milyen lesz még neked ez a hétvégi?
1: Húzós lesz, hát megyek Velencére, az a nagy fesztivál lesz, egyetemi fesztivál ugye a héten. Ott egyébként én fogom csinálni az End Show-t a nagy színpadon. Úgyhogy most ez a nyár, ez ilyen, hogy nagyon sok nagy színpados fellépésem van, hála jó Istennek, aztán csütörtökön ugyanúgy ezen a fesztiválon az arénán belül leszek Velencén. 10-én a saját rendezvényemet csinálom ugye Siófokon, a Meszkrend Frenzet, 11-én pedig szintén Siófokon fogok zenélni, ugyanazon a helyen egy nagy fesztiválon, aztán jövök vissza Budapestre, és egy nagyon-nagyon jó house setet fogok játszani.
0: Hú,
1: a héten bőven elég, múlt héten 7 volt, most 5, szeretnék már kicsit pihenni, de az majd télen meg lesz.
0: Viki, jó bulikat kívánok, jövő héten találkozunk.
1: Úgy is van, jók legyetek, sziasztok!
0: Maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszók mellé, és itt is van Kollár.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
2: Védj egy nagy levegőt.
3: Indulunk!
2: Are you ready?
3: Radio 1. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész

0: Este 11 van, hello mindenkinek, innentől tehát Kollár a házban, hello Balázs.
1: Jó estét, drága rádió, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Micsoda hétvégén vagyunk túl a rádió egy csapatával, ott voltunk Ráczkevén a Dunapart Festen, óriási bulik voltak minden nap, én úgy tudom.
2: És hát hogy?

0: Most minden napokon vagyok túl, és nagyon élveztem, óriási volt, majd sztorizunk róla az adásban, maradjatok velünk.
1: Lesz miről beszélni a következő egy órában is, 0623 111 111, ez az SMS és Viber számunk, induljunk el.
0: Témimpal a Dracula jön, és megharap mindenkit, ezzel folytatódik a Virgin Radio Show.

0: voltatok és kiket láttál?
1: Köszönöm szépen a kérdést. Hát elég hardcore-ra fogtuk a figurát, ugyanis 21 órán belül kimentünk és vissza is jöttünk. Nem.
0: Tényleg.
1: Igen, nem foglalkoztunk ilyesmivel, hogy szállás meg hasonlók, hanem úgy voltunk vele, hogy mi ezt lehozzuk így is, és egyébként hozzáteszem, le is hoztuk, úgyhogy büszkék lehetünk magunkra. Elképesztően euforikus, katartikus élmény volt nekem DJ-ként, azt gondolom, hogy egy életben egyszer ezt látnom kell. És igazából azt is kimerem jelenteni, hogy aki elektronikus zenét kedvel, vagy unblock a diszkokultúrát kedveli, azt ez életben egyszer látnia kell, ez egyértelmű.
0: Milyen helyeken voltál, és milyen fellépőket néztetek meg?
1: A Jusuában voltam, ahol láthattam Lost Frequencies-t warm-up-olni Martin Garrixnek, aztán majd következett egy 2 órás Martin Garrix show, majd utána az éjszakába átmentünk a High Ibizába, ami nekem sokkal közelebb áll a szívemhez, ugye ez a klubosabb hangzás, meg a klubosabb világ, meg atmoszféra, de hát mindkettő óriási élmény volt egyértelműen. Még napközben értünk oda a Jusuába, ment le a nap, szálltak le a repülők, úgyhogy ugye elképesztő. Tehát pontosan olyan, amire az ember számít.
0: Ú, de jó, ti is nyugodtan kérdezzetek ám Kollártól, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Megyünk tovább Bob Sinclair és Kies a közösével, I Can't Wait, újra hozzá lett nyúlva a dalhoz, szerintem nagyon jól tették egyébként. Bob Sinclair egyébként óriási figura, szerintem a legnagyobb kretén a szakmában, ezt mindig el szoktam ilyenkor mondani. Ezzel folytatódik a Birdies My Radio Show, I Can't Wait.

0: szólt, nagyon szerettem.
1: Ti is nyugodtan kérdezzetek ám Kollártól, 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
0: Megyünk tovább Bob Marley-val, Fisher hozzányúlásával egész pontosan. 2024-es mappában kalandozok, és a Moving to the Star-ról eszembe jutott, mert szerintem hasonló hangzás. Jamin Fisher Reverb-ben, ezzel folytatódik a World is My Radio Show. World is Mine Radio.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok, vagy nézitek. Itt a Rádió Egyen lehet mind a kettőt, mellettem Kollár a lemezjátszói mögött, mint mindig, ilyenkor hétfőnként egy órában 11 és éjfél között. Szevasz Balázs még egyszer.
1: Hello és hello, köszi drága rádió, hogy ennyien itt vagytok, autóban, YouTube-on, bárhol.
0: Sziasztok, melyik filmet említettétek nem olyan régen még Vikivel? Köszönöm a válaszotokat, írja Tünde. Tünde, Apex ennek a filmnek a címe, a Chemical Brothers Go című dala kapcsán jött fel. Ami,
1: ez mekkora.
0: Igen, aminek az új változata szerepel ebben a filmben, ugye 2015-ös az eredeti dal. Balázs, reméljük hamarosan fellépni is mész majd Ibizára, írja Kati.
1: Ó, hát hogyha ez egyszer megadatna nekem az életben, én lennék a legboldogabb. Nem gondolom egyébként, meg amúgy abszolút magyar piac orientált vagyok, hogyha szabad ilyet mondani. Uh-huh. De nagyon szépen köszönöm, ezt abszolút bóknak vezem ezt az üzenetet.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Pörgetted a Shazamot, vagy használtad a Shazamot sokszor, amit ott mondtál a fellépéseken?
1: De hát pont ezt próbáltam ecsetelni nektek is a Vikivel az előbb, hogy ezért tud exkluzív lenni a mai napig Ibiza szerintem, mert ott a DJ-k tényleg kiadatlan ID-ket játszanak, és gyakorlatilag a Shazam se ismeri fel őket, úgyhogy hiába próbálkoztam. Úgyhogy azért is exkluzív Ibiza, mert ott tényleg csak ott hallasz ilyen zenét.
0: Ciao Bazsár, Haligeri ismét, így a megszólítása a következő üzenetnek. Ja. Ma is itt éppenséggel Egerszalókról, a családi nyaralásról. Hogy vagy Bazsalom? Milyen érzés a suli utáni szabadság? Hétvégét várod már? Nagyon megnyomjuk. Az egész ország hallja, hát hírét. A nótád természetesen király ma is, de ez nem újdonság. Csókollak pénteken, Tali, örök pattársad Máté.
1: Így van, megyünk a hétvégén egy, hát fogalmazunk úgy, hogy balatoni rezidencián játszom majd, és jönnek velem a drága osztálytársaim is, megígértem nekik, hogy ezt a hétvégét együtt töltjük, úgyhogy világi megmenést lesz, hogy barátom is mondja.
0: De jó, SMS és Viber számunk 0-20-3-111-111, megyünk tovább.
1: Maradjatok velünk még egy kicsit, ahogy a dal címe is kéri, Stay a Little Longer, Joel Corey a folytatásban, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.
2: Hi Hungary, this is Joel Corey, and you're listening to the World is Mine Radio Show.

0: súlyosan lepereg az időnk. Szia Balázs, szégyen szemre, majdnem megfeledkeztem rólad. Hihetetlen, mennyire összefolynak most a napok. A mai mix is patika volt. Milyen érzés volt élőben látni Martin Garrixet Ibizán? Szép estét, üdvözlettel Kinga a Münchenből.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy írtál, és a hűségesen itt vagy hétről hétre. Hát Martin Garrix egy ikon, maradjunk annyi.

0: mert annyira nem a stílusom ez az EDM-es prüttyögős vonal, amit ő képvisel, de abszolút egyedi, és abszolút tényleg, tehát sztár, világsztár. És szerintem, aki DJ-ként világsztár tud lenni, azért az nem ügyetlen.
1: Így van, Martin Garrixet egyszer mindenképpen látni kell élőben. Milyen lesz neked ez a hét fellépések?
0: Húha, lesz abszolút, leszek budapesti rezidencián, balatoni rezidencián, ebben a sorrendben.
1: Okay.
0: Köszönöm. Köszönöm a kitüntető figyelmet.
1: Mi is nagyon köszönjük neked ezt az elmúlt egy órát, és nektek, drága rádió egy hallgatók, nagyon köszi a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Meg kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ezen az éjszakán is a legnagyobb kedvencek fognak pörögni, és lesz-e felesleges duma?

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mely Tiesto pedig elképesztően cuki volt. Az egyik rajongója szeretett volna találkozni vele, ez sokszor megtörténik, de hogy az a rajongó 10 év alatti, és mégis egy fesztiválon van ott, na az már ritkább. Tiesto pedig kapott is az alkalmon, felhívta a backstage-be, a színpadra, és miután kész volt a szettjével, a fejhallgatóját dedikálva át is nyújtotta neki. Tényleg nagyon cuki volt, a kislány pedig, hát nem kell mondanom, odáig volt a sztoritól. Tiesto jön, az igaz

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 5-től 7-ig pörgeti Mixben az igazi mai slágereket, aztán pedig 7-től 8-ig hozza a kívánság műsort, én pedig hozom a legújabb kedvencet tőle, az igazi mai slágerek között Cookie Carner és a Fire, amit indítok.
1: Sziasztok, Cookie vagyok!
2: Én pedig Carner.
1: Hárgasatok, sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Minden előadónak szinte van valami extra biznisze. Az előbb zenélő Dua Lipának például könyvesboltja, sőt könyvtára is van. A most következő Joel Corinak pedig edzőterme meg, edzős applikációja. Igazi mai sláger viszont nála is óriási. Joel Corey a Galantis, és a Stay a Little Longer.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a Melóban kitartást. Nagyon fontos, ezen a héten DJ Oti belépőket lehet nyerni a nyári bulira, páros belépő. Amikor szólunk, 10-ként kell csörögni, mondani a rádió esztogent, és adjuk az ajándékot. Addig pedig hozzuk az igazi mai slágereket egymás után.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.